mellett új vonatokat is beszereznek, és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. Időjárás. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű. Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: I'm Mike from Mercy Me. Our new song On Our Way, we hope is a huge encouragement.
2: Az On Our Way című dalunkat Sam Wesleyvel közösen készítettük, és azt reméljük, hogy hatalmas bátorítás mindenkinek, aki hallja. Mindannyian fáradtan és összetörten ébredünk az előző napunk terheitől, az elkövetett hibáinktól és a problémáinktól, amelyekkel szembe kell néznünk. Minden nap küzdelem. De szeretnénk, ha ez a dal arra emlékeztetne, hogy nem egyedül mész keresztül a nehézségeiden, és hogy minden nap járhatsz azon az úton, amit Isten kínál neked.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
3: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
4: His words to really bring the song home.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: 98.6 Manna FM.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

kéne már valamit. Amen. Ezért mi most kilökünk benneteket a fészekből, amiben eddig jól elvoltatok. Kihúzunk néhány tollat a fészekből, hadd üljetek csak egy-két tüskén a hétvégén, hogy ráismerjetek. Ha nem vagytok elégedettek az életetekkel, akkor ez azért van, mert valaminek meg kell változnia. Azonban elképzelhető nektek, sokkal több közötök lesz ahhoz a változáshoz, mint képzelnétek. Ámen. Köszönöm, hogy ilyen lelkesek vagytok. Semmi sem változik addig, amíg az elménk meg nem változik. Úgy gondolom, hogy az elménk megújítása egy élethosszig tartó folyamat. Isten újra és újra figyelmeztetett erre az elmúlt néhány hónapban. Azt mondtam magamnak, fogj el minden gondolatot, Joyce. Minden gondolatot. És a minden szó az egy különleges szó. Erre azt gondolhatnánk, hát miként bizonyosodhatok meg arról, hogy minden gondolatom helyes. Nos, Isten elvárja, hogy ezt tegyük, és ő belénk is helyezi az ő szent szellemét, hogy meggyőzön a helytelen gondolkozásról, hogy tudjuk, mikor gondolkozunk helytelenül. Nem számít, hogy Jézus mi mindent szerzett meg nekünk a halálával. Figyeljetek csak rám, teljesen mindegy, hogy mi mindent szerzett meg számunkra a halálával, és meghalt, hogy nekünk nagyszerű életünk lehessen, hogy megbocsátassanak a bűneink, hogy erőben és győzelemben járhassunk, hogy jó kapcsolatunk legyen Istennel, békességünk és örömünk legyen. Az angol fordításban a János 10:10 azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt élvezik az életüket. Nem csak azért, hogy valahogy kibírjuk, amíg majd egyszer a mennybe kerülünk, hanem hogy élvezzük az életüket. De nem számít, hogy mi mindent szerzett meg nekünk a halálával, soha nem fogjuk azokat megtapasztalni, bár lehet, hogy beszélünk róla, imádkozunk érte, vágyodunk utána, vagy valahol a távoli jövőben látjuk ezeket magunk előtt, de soha nem lesz a miénk, ha csak meg nem újítjuk az elménket, és meg nem tanulunk úgy gondolkozni, mint Isten. Szóval miről gondolkoztál mostanában? Néhányan közületek nem tudják, mert soha nem gondoltok arra, hogy miről is gondolkoztok. Nos hát, kétszer-háromszor egy nap szálljatok erre egy kis időt, és gondolkozzatok el azon, miről is gondolkoztok mostanában. Amikor érzed, hogy az érzelmeid elkezdenek hanyatlani, akkor azt is érzed majd, hogy kezd rossz kedved lenni. Érzed, hogy mérges leszel valakire. Ilyenkor kérdezd meg magadtól, miről is gondolkozom? Tudjátok, ha arra gondolunk, amit mások tesznek velünk, akkor állandóan dühbe gurulhatunk. Ha üldögélünk és arra gondolunk, ami nekünk nem adatott meg, pedig mindenki másnak igen, és azt kívánjuk, bár csak nekünk is meg lenne az a dolog, akkor elkezdjük majd sajnálni magunkat, és nagyon hamar rossz kedvünk lesz. A jó hír azonban az, hogy mi megválogathatjuk, hogy miről gondolkozzunk. Hát igen, ez volt számomra a legnagyobb kinyilatkoztatás. Én évekig jártam előtte a gyülekezetbe, és mégsem mondta azt nekem senki, hogy befolyásolhatom azt, amin gondolkozom. Nem kell úgy élnem, hogy ó, hát nem tudok változtatni azon, amin gondolkozom. Úgy értem, ha reggel azzal a gondolattal kelek fel, hogy depressziós vagyok, akkor engedek majd ennek, és egész nap depis leszek. Ez így van. Jézus azért halt meg, hogy szabaddá tegyen minket, és az egyik legnagyszerűbb szabadság az a választás szabadsága. Nem kell, hogy az elménk egész nap az ördög szemetes ládája legyen. Nem kell, hogy egy olyan eszköz legyen számára, amin keresztül elvégezheti a piszkos munkáját. A 2 Korintus 10:4 azt mondja, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek, az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, beleértve a gondolatokat, érveléseket, elképzeléseket és vitatkozásokat, mert a gonosz szeret vitatkozni velünk. Talán most is, ahogy beszélek és azt mondom, te irányítani tudod a gondolataidat. Az ellenség talán vitatkozik veled. Nos, nem igazán tudod ezt megtenni. Nem tudsz változtatni azon, hogy mindig aggodalmaskodsz. Anyu is aggodalmaskodott, meg a nagyi is. Te egyszerűen csak egy aggodalmaskodó személy vagy. Nem, ez nem igaz. Mi meg tudjuk újítani az elménket. Nézzük meg a Róma 12-t. Semmi sem változik, amíg a gondolkozásunk meg nem változik. A bárcsak, az nem elég. Igen, az ima erőteljes, és imádkoznunk kell, de az elménket is meg kell újítanunk. Hogyan újíthatjuk?

Tudjuk meg az elménket. Ezzel itt. Az Isten igéjével. Ne várd, hogy valaha is győztes keresztény légy, ha nem tanulmányozod a Bibliát. Személy szerint én úgy gondolom, hogy különbség van az olvasás és a tanulmányozás között. Egyes emberek nem is olvasnak. Aztán vannak azok, akik olvasgatnak egy kicsit, vagy mondjuk meghallgatnak engem, vagy egyéb tévéprogramokat, de nem tanulmányozzák az igét. Muszáj tanulmányozni. A Biblia azt mondja, hogy tanulj, hogy kipróbáltnak mutasd magad olyan munkásnak, aki nem volt szégyent. Egy ember sem gondolhatja komolyan, hogy tanulás nélkül orvos lesz belőle. Hányan mennétek olyan orvoshoz, aki soha nem tanult? Hányan akarnátok egy olyan fogorvoshoz menni, akiről tudod, hogy soha nem tanulta a szakmáját? Nos, ez elég egyértelmű, igaz? Ha győztes keresztények akarunk lenni, és jó eredménnyel akarunk végezni az élet iskolájában, akkor tanulnunk kell. Őszinte leszek veletek. Én hálás vagyok Istennek mindazért, amit tudok. De 32 évenbe került mindezt megtanulni, és még mindig minden egyes nap tanulok. Élethosszig tartó tanulásra van szükségünk. Nos, az Isten igéje csodálatos. Nem hasonlít semmi máshoz. Erő van benne, az Isten igéje tele van élettel, és tele van erővel és kenettel. Jézus maga a testélet, ige. Ez az Isten akarata. Ezen keresztül hallhatunk Istentől. Ebből tudjuk meg, hogy ő mit vár tőlünk. Nem szívesen használom a mágikus szót, de olyan ez, mintha egy átformáló erő lépne működésbe, amikor igazán odaszánjuk magunkat arra, hogy tanulmányozzuk az Isten igéjét. Ha itt töltöd velem a hétvégét, és hallgatsz engem, akkor úgy is ülhetsz itt, hogy mások ruháit nézegeted, meg azon gondolkozol, hogy mit is fogsz enni, amikor vége van ennek a konferenciának. Úgy értem attól, hogy itt ülsz, még lehet, hogy valójában gondolatban épp a városban sétálsz, és semmire sem figyelsz oda abból, ami itt zajlik. Nem csoda, hogy a gonosz nagyon keményen dolgozik azon, hogy ellopja a koncentrációs képességünket. Tudjátok, hogy milyen nehéz manapság néhány percnél tovább odafigyelni valamire? Én komolyan úgy hiszem, hogy ez a gonosz mesterkedése. Olyan sok kép és inger jut el az agyunkig. Olyan, mintha folyamatosan bombázna. És ez nem jó. Eszembe jutnak a gyerekeink, akik az összes idejüket a videójátékokkal töltik. Úgy hiszem, nekik még nagyobb problémát okoz majd mindez. Érd el, hogy a gyerekeid gondolkozzanak. Ne hagyj, hogy mindent egy számítógépből merítsenek, vagy valami hasonló gépből. Nem azt mondom, hogy ne használjunk modern technológiát, de meg kell védenünk az Isten adta képességünket, hogy elmélkedni tudjunk. Elmélkedni azt jelenti, hogy forgatunk valamit az agyunkban, hogy gondolkozunk rajta, hogy mocsogjuk azt a dolgot, tanulmányozzuk, hogy elmerengünk rajta. És a Biblia azt mondja, hogy ha elmélkedünk az Isten igéjén, akkor az teljesen megváltoztat majd minket. Amen. És ne mondjátok nekem, hogy nem tudjátok, hogyan kell elmélkedni, mert pontosan ezt teszitek, amikor aggodalmaskodtok. Jó néhányunknak semmi problémát nem jelent az, hogy egész nap a problémánkon gondolkozunk. Úgy értem, gondolkozunk rajta, beszélünk róla. Gondolkozunk rajta, beszélünk róla, beszélünk, majd gondolkodunk rajta, gondolkodunk, majd beszélünk róla. Beszélünk róla, gondolkozunk rajta. Amikor viszont az Isten igéjéről van szó, akkor azt mondjuk, én ezt nem tudom megtenni. A Róma 12:2 azt mondja, hogy ne igazodjatok e világhoz, ne legyetek olyanok, és ne alkalmazkodjatok a külső felszínes szokásaihoz. Más szóval, ne legyetek csak felszínes keresztények, akik egyszer egy héten elmennek gyülekezetbe, a hét hátra levő részét pedig úgy élik, mint a világiak, hanem változzatok meg az egész értelmetek megújulásával, új példaképekkel és új hozzáállással, hogy megítélhessétek saját magatok számára, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes, a ti számotokra. Látjátok, én tudom, hogy Isten egy élő Isten. Tudom, hogy Jézus igazi. Tudom, hogy a Szent Szellem itt lakik bennünk, hívőkben. Tudom, hogy mindez működik. Miért? Mert az életem a bizonyíték erre.
Az állít, hogy ha megújítod az elmédet, akkor saját magad ítélheted meg, hogy mi az Isten akarata. Nem is tudjuk, hogy mennyire összezavarodott a gondolkozásunk, amíg el nem kezdjük tanulmányozni Isten igéjét. Amiből meglátjuk, hogy miként kellene gondolkoznunk ahhoz képest, ahogy most gondolkozunk. Megfelelően kell gondolkoznunk saját magunkról. Az egyik legnagyobb problémánk az, hogy nem megfelelően gondolkozunk saját magunkról. Túl sokszor gondolunk arra, hogy nem tudom megtenni, és nem elégszer arra, hogy képes vagyok rá. Csodát akarsz? Nos, a csodák akkor jönnek majd, ha eldöntjük, hogy képesek leszünk a dolgokra, nem pedig a nem vagyunk rá képes hozzáállásokon keresztül. Amen. Mindent meg tudok tenni a Krisztus által. Akkor is boldog lehetek, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy én akarom. Meg tudom tenni. Meg tudom, nem tudom. Nem tudsz megváltozni anélkül, hogy megváltoztatnád a gondolkozásodat. Nézzük meg az Efézus 4-et. Úgy gondolom, sok ember próbál megváltozni, de soha nem változtattak meg a gondolkozásukat. Ugyanúgy gondolkoznak, mint eddig is tették. Tudom, hogy én is így voltam ezzel, és biztos vagyok benne, hogy még sokan közületek bajlódnak a helytelen gondolkodásmóddal. Tud erre valaki ámen mondani? Amíg csak élünk, szükségünk lesz rá, hogy tanításokat halljunk az elméről, a beszédünkről, és az önzőségről. Az Efézus 4:22 szerint

hozzáállásotok a dolgokhoz. Azt is mondhatnánk, hogy minden egyes nap szükségünk van egy gondolkozásbeli és hozzáállásbeli igazításra. Hányan ismertek néhány embert, akire ráférne egy kis hozzáállásbeli igazítás? Hányan vagytok elég őszinték bevallani, hogy nektek van szükségetek egy kis igazítás?

Ez a jó Istenem, ez nem bírom. A következő módon tudunk változni. Hallunk valamilyen igazságot. Meggyőződünk annak igaz voltáról. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten igéje olyan, mint egy tükör. Amikor belenézünk, látjuk, hogy milyennek kellene lennünk, és azt is, hogy milyenek vagyunk. Nagyon szeretek tükörként gondolni az igére. Tudjátok, előfordulhat, hogy tiszta maszat az arcom, és nem is tudok róla, amíg bele nem nézek a tükörbe. Nos, az életem elég nagy összevisszaság volt, amíg el nem kezdtem belenézni Isten igéjébe úgy, mintha egy tükörbe néznék. Addig azt gondoltam, hogy mindenki mással volt a baj. Nem tudtam, hogy én voltam a gond. Vannak itt ma köztetek olyanok, akik azt hiszitek, hogy a házastársatok a problémák forrása, vagy az, hogy nincs elég pénzetek, vagy pedig a világ a probléma. Ha jobb házatok lenne, akkor boldogabbak lennétek. Nem, valószínűleg bele kell néznetek a tükörbe. Ó, én nem is tudtam, hogy ez ott van. Na látod. Tehát az első dolgunk az, hogy felismerjük, amit teszünk, az helytelen, és megtérünk belőle, ami azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk elfordulni attól a dologtól, hogy sajnáljuk, amit tettünk, és hajlandóak vagyunk elfordulni attól. Az igazi megtérés nem csak annyit tesz, hogy ó, sajnálom, hanem azt jelenti, hogy sajnáljuk, és hajlandóak is vagyunk elfordulni attól. Aztán, ha látjuk, hogy problémánk van, és változni akarunk, akkor az első dolgunk az, hogy Isten segítségét kérjük a változáshoz. Mert Isten nélkül nem tudunk változni. Ezután pedig a következő dolog az, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét abban a témakörben, amiben a változásra van szükségünk. Ha a viselkedésemmel van gondom, akkor nem sokat segít majd rajtam, ha az anyagi áldások témakörét tanulmányozom. Ha rossz a viselkedésem, akkor a helyes viselkedést kell tanulmányoznom. Ha mérges vagyok, akkor az erről szóló témákat kell megvizsgálnom. Ha megbocsátatlanság van bennem, akkor a megbocsátást vagy a meg nem bocsátást kell tanulmányoznom. Ez nem olyan bonyolult. Ha fejfájásod van, akkor nem raktapaszt teszel a homlokodra. Ha megvágod az ujjadat, akkor pedig nem dugsz oda egy aszpirint. Ez egy egész gyógyszeres szekrény az életedre. Az Isten igéje a gyógyszer, amitől meggyógyul a lelkünk. Erő van az igében. Ha valaki a lelkedbe gázol, és ezért le akarod tépni a fejét, akkor azonban tudod, hogy holnap majd újra munkába kell menned, és meg kell bocsájtanod az illetőnek. Jól kell viselkedned vele szemben, és azt gondolod, hogy ezt képtelen vagyok megtenni, mert az érzelmeim a plafonon vannak. Akkor egy kis időt kell adnod magadnak, vonulj el valahová Istennel, nyisd ki szépen a konkordanciádat, és keresd ki mindent, amit csak találhatsz a harag, a megbocsátás, a megbocsátatlanság témakörében. Olvasd el, hangosan fordulj az igéhez úgy, mintha gyógyszert vennél magadhoz. Mondhatod azt is, hogy most szépen beveszem az orvosságomat, és hiszem, hogy ez meggyógyítja majd a sebzett lelkemet. Látjátok, ez nagyon praktikus. A te igéd, Istenem, az a gyógyszer, ami gyógyulást hoz. Szóval képesek vagyunk változni, de nem úgy, ha csak próbálkozunk. A példabeszédek 23:7 angol fordítása azt mondja, olyan az ember, ami ennek a szívében gondolja magát. Egy másik fordítás szerint olyanná lesz az ember, ami ennek a szívében elgondolja magát. Nos, egy kicsit átírtam ezt, én azt szoktam mondani, amerre az elme halad, azt követi az ember. Ha az elmémet egy nagy habos süteményre állítom rá, akkor megszerzem azt, mielőtt még vége lenne ennek a hétnek. Bizonyám! Tudjátok, milyenek vagyunk. Nem mondjátok, hogy nem tudtok megtenni valamit. Mi bármit megteszünk, amit akarunk. Semmi értelme azt mondani, nos, nekem egyszerűen nincs időm igét tanulmányozni. Arra fordítjuk az időnket, ami igazán fontos nekünk. Muszáj elhinnünk, hogy minden megváltoztatható, Istent kivéve. Ne nézz úgy a gyerekeidre, hogy hát, ti soha nem fogtok megváltozni. És ne gondolkozz magadról úgy, hogy én soha nem fogok megváltozni. A pénzügyi helyzetem sem fog megváltozni. Soha nem mászom ki az adósságból. Soha nem lesz semmim. Soha semmi nem fog megváltozni. Ehelyett azt kell mondanod, minden lehetséges Istennel. Nincs semmi, amit Isten ne tudna megváltoztatni.
És ő ennél sokkal többet megtehet, többet, mint amit el tudsz képzelni. Isten bőségesen, túláradóan, minden képzeletet felülmúlóan tud cselekedni. Kérd

0: nagy dolgokat, légy bátor az imáidban. A Biblia azt mondja, Isten mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, vagy remélni mernénk az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. Ne egy rakás kis dolgot kérj, és főleg ne azt mondd, hogy ez soha nem fog megváltozni, ehelyett légy bátor, és kér nagy dolgokat, és mondd azt, hogy minden lehetséges Istennel. Nincs semmi az ég alatt, ami meg ne tudna változni, ha egyszer Isten ráteszi arra a kezét. Van néhány ritka személy a világban, és néhány olyan ember, akiről a Bibliában olvashatunk, akik mertek hinni abban, hogy a dolgok megváltozhatnak. Nehémiás is egy ilyen férfi volt. Szeretném, ha megnéznénk az ő életét. Lapozzunk a Nehémiás 1:2-4-ig, és nézzük meg ezeket az igéket. A város teljesen romba dőlt. A városfalakat ledöntötték, ami azt jelentette, hogy nem volt védelmük az ellenségtől. Bárhova nézett Nehémiás, csak nagy összevisszaságot látott, és mégis mert hinni abban, hogy újjá tudják építeni mindezt. Olvassuk el a 2-4-ig. Megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdeaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Vagyis Nehémiás afelől érdeklődött, hogy hogy van mindenki, mi a helyzet. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és a megerősített kapui tűzben égtek el. Nos, ha ilyesmit hallunk, akkor kell, hogy legyen valamilyen reakciónk. Néhány ember talán azt mondaná, ó, nagyon sajnálom. Mások talán azt mondanák, valakinek tennie kéne valamit. Megint mások talán imádkoznának, hogy Isten oldja meg a helyzetet. Azonban jobb, ha óvatosan imádkozunk, mert amikor kérjük Istent, hogy oldja meg valamit, akkor esélyes, hogy ő majd rajtunk keresztül akarja megoldani a helyzetet. Igen, látom, nem vagytok túl boldogok emiatt. Szeretném, ha lelkesebbek lennétek ezzel kapcsolatban. Ha imádkozol azért, hogy Isten töltse be valakinek a szükségét, akkor jobb, ha óvatos vagy, mert lehet, hogy rajtad keresztül akarja betölteni azt. Isten mondott nekem valamit tavaly. Azt mondta, nem akarom, hogy többi olyasmiért imádkozz, amit nem vagy hajlandó te magad megtenni, ha én megadom hozzá szükséges dolgokat. Tehát, ha hallunk bizonyos dolgokról, akkor ott történik egy reakció. Sajnos azt kell mondanom, hogy a világban nagy mértékű passzivitás van jelen manapság, és mindig mindenki úgy gondolja, hogy valaki másnak kéne tennie valamit, vagy majd valaki más fog cselekedni, egy kicsit több kéne, hogy szoruljon belénk Nehémiás viselkedéséből.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Újra egy rögtönzött stúdióból jelentkezünk itt az utazási magazinunkban Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Csodálatos úton vagyunk, éppen a Maldív szigeteken, ahonnan majd átmegyünk egyébként még Sri Lankára is, de most itt töltünk hát jó 10 napot. A hallgatók szerintem hallják picit a szeles időt is, meg bízom benne, hogy az óceán hullámcsapkodásait is hallhatják, hanem akkor majd ezt külön felvesszük nekik. Szóval, ugye most talán a harmadik napja vagyunk itt, de onnan induljunk, Szilvi, kérlek. Először is szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Hogy ugye mi Hulhumáléba érkeztünk. Beszéljünk egy picit erről a városról, mert azt gondolom, hogy erről azon túl, hogy ugye ott van a Velena repülőtér, azon kívül nem biztos, hogy túl sokat tudnak a hallgatók. Mit tudhatunk, mitől különleges ez a hely?
2: Valóban nem sokat tudnak róla a hallgatók. Általában, hogyha a csatlakozás valamelyik szigetre, ahova mennek nyaralni, csúszik, tehát ugye a transferek akár speedbottal, akár hidroplánnal mennek, mondjuk a következő napra esik, tehát úgy jött a nemzetközi járatuk, akkor esetleg ott maradnak egy napra, és ott alszanak valamelyik kis szállodában, de alapvetően szerintem nem nagyon tudnak róla az emberek, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Maga a városnak, a szigetnek a története rendkívül érdekes. Azt kell tudni róla, hogy az elején még, amikor elindult itt a nemzetközi turizmus, felfedezték a Maldív-szigeteket néhány 10 évvel ezelőtt, egyetlen egy kifutópálya volt itt, és ez egy alakulóban lévő sziget volt, tehát egy viszonylag nagy sziget, de még abban az állapotában, hogy éppen csak kilátszott belőle egy-egy rész, tehát hogy homokos volt, úgyhogy azon volt a kifutópálya. Most később láthatóan nagyon feledőlt a turizmus, és ezért minden inkább szükség volt arra, egyre több gép jött, tehát hogy meg tudjon állni, ott tudjon maradni pár órára, tehát elkezdték feltölteni a szigetet, megelőzve a természetet, ugye több ezer évvel, sok ezer évvel, és így ugye a repülőtér egyre nagyobb lett. Az is kiderült, hogy ugye miután a lakosságnak majdnem a fele a fővárosban él, a mellette levő szigeten Malén, egyre nagyobb szükség lett volna szállásokra, kórházakra, iskolákra, és tehát egy erőltetett gyors ütemben töltötték fel a Hulhumale nevű szigetet, így aztán, és magasabbra is töltötték, tehát ugye általában ilyen másfél méter a magassága ezeknek a szigeteknek itt, és ez egy olyan 2 méter fölött van. Tehát, hogy számoltak azzal, hogyha emelkedik a tenger szintje ugye mindenhol a földön, akkor azért hosszabb életű legyen a város.
1: Most itt említetted ugye, hogy iskola, kórház, egészségügyi ellátás, akkor most ez mind-mind van, lehetőség van erre ebben a városban?
2: Igen, igen, igen, és hát ugye lényegesen magasabb színvonalon, azt tudjuk, hogy szétszorva vannak a szigetek egy 26 atollon, mint egy majdnem 1200 sziget van itt, és hát ez olyan, mint egy-egy falu a világ végén. Ha olyan az időjárás, akkor nem tudnak, mindegyik atollnak megvan a maga közigazgatási központja. De hát azért ugye messze nem olyan fejlett az orvosi szolgáltatás, stb., ami adott esetben szükséges lehet, és ugye látjuk, hogy ha olyan az időjárás, akkor egész egyszerűen nem lehet elhagyni a szigeteket. Egy problémás szülésnél, egy műtétre szoruló betegnél, ez bizony nagyon nagy gond. Tehát ezért előszeretettel költöztek nagyon sokan a fővárosba. Malé az utolsó centiméterig látható, hogy be van építve, sőt, már fel van töltve a környéke is. Egész egyszerűen kevés a hely, és szükség volt.

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Megyünk is tovább a rögtönzött stúdiónkból, a Maldív szigeteken beszélgetünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Most már néhány napja itt vagyunk, és még fogunk jelentkezni, hiszen megyünk több helyszínre. Most elsősorban a Hulhumáléről beszélgetünk, ahova érkeztünk ugye a repülővel. Mondjuk azt el a hallgatóknak, itt ugye nagyjából a zene előtti percekben elmondtuk azt, vagy elmondtad azt, hogy például miből élnek itt az emberek, hogy néz ki egy picit, hogy elképzeljék, hogy milyen is lehet ez a város, aki még nem volt itt, hogy ha valaki turistaként érkezik, és valóban megérkezik, leszáll a repülőről, akkor te, mint utazásszervező mondjuk, ajánlod-e ezt a várost? Nyilván nem, tehát azt mi is látjuk most, hogy itt vagyunk, hogy ez nem az a beach város, ahol az ember jön, megy, és főleg ugye nem bikinibe, fürdőruhában járkálunk az utcákon, még a parton sem.
2: Igen, hát kifejezetten meg is van tiltva, hogy mint turisztikai desztináció, tehát hogy a beachet és ezt a fajta szolgáltatást reklámozzák, beszéltünk helyiekkel, ugye, akik ebben a szakmában dolgoznak, de ugyanakkor óriási vonzerő a part, ahol láttuk, hogy csodálatos kis butikhoteleket húztak fel, ugye a város főutcái, az üzletek stb. Mögött azért a parton végig, és hát ez egy óriási vonzerő, nem lehet kibírni, hogy az ember ne fürödjön, és hát lehet is. Ki vannak jelölve a bikini beachek, de nem igen tartják be az emberek, de hát hogyha kijövünk a vízből, és azonnal fölveszünk magunkra, terítünk egy ruhát, akkor ezt úgy nagyjából úgy elnézik, de ugye több ellentmondás van itt. Az egyik ugye a part, a partnak a varázsa, a szálloda varázsa, hiszen így is tudják eladni azokat a szállodákat, amelyek közvetlenül a parton vannak. Nyilván ki is használjuk a beachet.
1: Ugyanakkor, magunk is ott voltunk.
2: Igen, tehát isteni jó a víz. Ugyanakkor egy hagyományos kultúrába érkezünk, tehát muszlim országról van szó, és most láthattátok ti is, hogy azért ezt elég komolyan veszik itt. Úgyhogy nem csak a szokásokban, tehát hogy alkoholfogyasztás, stb. Érzelemnyilvánítás tilos a köztereken, hanem ugye az öltözködésben a nőknek azért a nagyobbik része, még a fiatalok is takarva vannak erősen a hajuk, nyilván a kezük, lábuk, mindenük, tehát nem lóghat ki. Tehát ez rendkívül visszatetsző, hogyha valaki ezt nem figyelembe véve fogja magát, és mondjuk egy sortban mászkál az utcán, kimutatja az összes lábát, mindenit, ami ugye ebben a kultúrában nagyon visszatetsző. Most nekünk ez nyilván természetes, de ebben a közegben nem. A rezortokban már igen.

0: De a városban nem, tehát itt vannak azért ilyen ütköző dolgok.
1: Azt egyébként ajánlom is a hallgatóinknak, hogy pont együtt csináltunk egy ilyen műsort pont erről, hogy miért, meg hogyan érdemes figyelni ezekre a dolgokra, és miért érdemes. Hát nyilván, hogyha mi magunk is, konkrétan rosszul, én is rosszul éreztem magam, hogy egyberészes fürdőruhába, de hogy ahogy szálltam ki a vízből, ott volt ugye rengeteg a hölgyek ugye ezekbe a csadorba, csadornak mondják? Nem csadorra, hogy...
0: Hát nem, én most nem tudom ennek a pontos megnevezést, nem kimondottan csadorba vannak, de tény, hogy a...
1: Tehát el van takarva a fejük, és ugye teljes, igen, tehát van olyan, akinek csak a szemmel és a minden végtag, mi meg ott ilyen akár egyberészes, akár teljesen mindegy fürdőruhába, szóval nem... Tényleg, ahogy mondod, te is visszatetsző egyrészt, másrészt meg ott beszélgettünk egy helyi magyar férfival, aki mondta, hogy talán meg is büntethetnek nem csak az alkoholfogyasztásért, hanem hogyha nagyon kihívóan vagy öltözve, és nem a beachen, hanem a városba jársz akár egy, nem tudom, mert ugye, mivel az ember nyaralni jön, nyilván elsősorban a Maldív-szigetekre előfordul olyan, hogy az ember, nem tudom, csak bikini felsőbe, egy kis shortba megy, hogy akár meg is büntethetnek.
0: Hát ezért mindenképpen, illetve vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen felügyelők vagy ellenőrzők, akik jönnek, főleg délután, amikor ugye az emberek nagy része kijön oda a partra, kis kávézók vannak, kiülnek, hát ez a szórakozásuk, ez a közéletük, és akkor mi meg ott egy szál, a bikinibe semmiképpen nem lett kérdezett, illetve mindenképp egy egyrészesbe, de azt is azonnal ruhát vegyünk föl, tehát a tisztelet, ugye, tehát most, de tényleg tehát büntethetnek azért, mert ki van jelölve a fürdőhely, ha most nem tartjuk be, akkor legalább a lehető leggyorsabban takarjuk el magunkat, mert szóval nem tudom, persze mindent meg lehet csinálni, itt nem feltétlen büntetlenül, de hát nem illik, és azért ez egy elég fontos dolog szerintem. Mi jöttünk ide, tehát nekünk kell ezt elfogadni, ezeket a szokásokat, nem kihívóan viselkedni, nem úgy öltözködni, mert hát igen, ahogy mondtad, tehát, hogy ott le vannak takarva, még a fiatal lányok is már sokan, és nekik ez nagyon, ugye egy ilyen nevelésben részesültek, és akkor látják, hogy itt a nők meg a combjukat mutogatják, meg nem tudom, tehát ez azért így
1: nincs
0: bántó,
1: rendben.
0: Sértő.
1: Van, igen. Na most újra zenét hozunk, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8-ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8-ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8-keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8-ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8-kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
2: Szeszer Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel beszélgetünk a Maldív-szigetek. Hulhumálé a témánk, ugye néhány nap, hát elég hosszú időre jöttünk, ugye itt a Maldív-szigeteken vagyunk 10 napot, és 10 nap Sri Lanka, mindenhonnan fogunk jelentkezni, tehát most egy jó néhány hétig hallhatnak, ami nyári, hát igen, most már otthon is nyár van, mondhatjuk, most ott egy kis rákocska az, nézd csak, látod?
3: Igen.
2: Valamit nagyon tól, nagyon cuki.
3: Megy nagyon. Igen,
2: közben itt a homokba látjuk a különböző állatot. Rengeteg állatot lehet itt amúgy, denevérek, kis agámák, rákok, mindent látunk. Szóval te nem, már nagyon sokat gyára vagy itt a Maldív-szigeteken. Hanyadik alkalom ez neked?
3: Hát 6. vagy 7. azt hiszem. És mindig több helyre mentem, több helyre.
2: Pont ezt szeretném kérdezni tőled, hogy ugye megérkezel Hulhumáléba. Először is ott mindig néhány napot szoktál, ha jól tudom, mindig ott vagy néhány napig abba a kis városkába, és onnan utána mész tovább.
3: Hát ez attól függ, mert többször jöttem úgy, hogy hivatalos eseményre, ami mondjuk egy konferencia volt, és a fővárosban Maléban tartották, tehát ilyen többször is volt, olyanra voltam meghívva, és akkor nyilván nem ott lakok egy icipici hotelben, egy kis szobában, mert ugye minden nézetméter számít, hanem miután, amióta tudom, hogy van ez a lehetőség, nyilván az ember átjön, láttad, a taxi költség nem vészes, tehát átszámolva mennyi volt, 4500 forint.
2: Igen, 10 dollár, amerikai dollár talán.
3: Igen, volt, de volt, hogy 6 volt.
2: Így van, igen.
3: Ha 4-en voltunk sok csomaggal, akkor 15 volt, tehát nem egy olyan költség, hogy az ember át tud menni könnyen, és akkor egyszerűbb ott lakni. Mm. Úgyhogy én mindenképpen ezt javaslom, és hát mondom, ezzel a beach-sel kombinálva ez nagyon-nagyon jó, és a városélmény megvan, ami egy egészen különleges különleges városélmény, mert szállnak le a hidroplánok a levegőbe, ugye pont ott van a leszállópálya, az érkezési útvonal a hidroplánoknak, és ez eszméletlen klassz élmény. Tehát maga az egésznek az érzése, hogy egy város nincs is, nagyon több város, tehát ilyen ez van, Malé, Hulhu Malé, úgyhogy, és ez ezzel kapcsolva csodálatos.
2: Egyébként sokan is élnek ebbe a városba, nem? Legalábbis amit én így tapasztaltam, tele van ugye robogókkal, tehát autót alig látni, az is van, de sokkal kevesebb, mint amennyi robogó, tehát most a hallgatóknak mondom, hogy felkerül a YouTube-ra is egy kis videó, pontosabban ez a beszélgetés, és evel ezen pedig láthatnak majd különböző videó részleteket is, hogy milyen ez a város úgy valójában. Hát azt majd láthatják, hogy mennyi, de valami, nem is tudom, eszméletlen számú, tehát ilyet szerintem nem nagyon lehet látni máshol.
3: Hát nem. Több százezren laknak a városban, és hát ugye a helyhiány miatt vannak ugyan autók, főleg taxik, de van egy-két magánhasználatos, de nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák a fővárosban, tényleg parkolni nem is lehet vele, igen, szinte csak közlekednek az utcákon, inkább csak a robogókat láttuk. Hát azt sok ezer, nagyon-nagyon, igen, sok ezer egymás mellett, egymás hegyén hát.
2: Ugye a Maldív-szigetek ez egy ilyen, hát ilyen elérhetetlen desztináció sokak számára, nyilván vannak itt is azok a rezortok, azok a szállodák, hotelek, ami nagyon-nagyon drága, ami csak tényleg felső kategóriás, és csak azok tudják megfizetni, akiknek van erre is. De vannak olyan lehetőségek is, azt is mondjuk el a hallgatóknak, ami nem, ami mondhatjuk azt, hogy nem is tudom, most itt beszélgettem valakivel, mondta, hogy nem azt mondja, hogy a balatoni nyaralás, de hogy, mert nyilván a repülőjegyet, ha hozzáadja, akkor nem, de hogy nem sokkal többen jön ki.
3: Igen, hát a maga szállás, amikről beszélsz, azok a vendégházak, amelyek egy ilyen 11-nehány éve vannak. Én már említettem, illetve szoktam ajánlani többször, mert a helyi lakosoknak a kis üzlete ez, ugye a multi nagyszállodákkal szemben.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Megyünk tovább, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. A Maldív-szigeteken vagyunk éppen, és itt készítjük el az óceán partján. Gyönyörű naplemente van. Igaz, hogy ezt most a hallgatóink reggel délelőtt hallgatják ezt a műsort, de ezt mi pont egy naplementében csináljuk. Itt hallhatják a különböző állathangokat, még az óceán hullámzását is, ha minden igaz, akkor lehet, hogy az is hallható így a háttérben. Ugye az előző blokknál itt a hírek, illetve a zene előtt mondtam, hogy ugye ez egy álomdesztináció, mindenkinek a luxus jut eszébe a Maldív-szigetekről. Te voltál 6-szor vagy 7-szer, ha most így azt mondaná valaki, hogy szeretne jönni Maldív-szigetekre, és segíts neki abban, hogy mi az, amit meglátogasson, vagy hogy hova menjen, melyik légitársaság az, amivel most egy nagyon kivételezett helyzet van, ugye nem is kivételezett, hanem egy nagyon rossz helyzet most, amikor mi jöttünk, tehát nem nagyon válogathattunk. Ugye itt a dubai helyzet miatt nem volt igazából olyan légitársaság, amit választani, nem tudtunk válogatni magyarul, maradt a Turkish Airlines, amivel tudtunk igazából ide repülni, de nyilván egy csendes időszakban azért vannak lehetőségek választani akár légitársaságot, és akkor milyen sziget, vagy mi alapján döntsön a hallgató?
2: Hát valóban a légitársaság, ugye főleg mi magyarok a közel-keleti légitársaságokkal, most nem akarom itt nevén nevezni, mindenki tudja, azokkal szoktunk jönni, és azon belül is azért van egy ár differencia és árverseny, tehát szokott lenni egy ilyen egészséges verseny, hogy a két húzó légitársaság ilyen egyhetes, maximum kéthetes, inkább egyhetes akciókat szokott kidobni, azt érdemes figyelni, mert nagyon sokat lehet vele spórolni, és ki lehet azért hozni jól egy-egy ilyen utat. Hogy mit látogassanak meg? Én azt mondom, amit ti is láttatok, tehát ugye a fővárost azért meg kell nézni, az ugye 600-as, 6. század óta ott szultánátus volt, tehát azért egészen régi iszlám-muszlim emlékek vannak, a temetőtől kezdve a Nemzeti Múzeumig, tehát vannak ilyen helyek, amiket feltétlenül látni kell az ország történelme miatt. Azt tudjuk, hogy egy olyan durván 1000 éve tértek az iszlám vallásra, ha jól tudom, egy marokkói vallási ember az, aki áttérítette az országot. Ugye, tehát ennek ilyen komoly emlékei vannak. A Hulhumale az újdonság miatt érdemes, tehát az új város élmény, az egyetlen olyan modern város élmény, ami itt van. A szigeteknél pedig ugye a pénztárca kérdése is elsősorban, tehát hogy én mindig azt mondtam, hogy meg lehet ezt olcsóbban úszni, tehát nyugodtan el lehet menni a vendégházakba, ezek újak, modernek, nem sok szobásak, meg lehet rendelni akár a foglalási rendszereken, vagy vannak olyan utazásszervezők, akik ebben eléggé képben vannak, én magam is szívesen segítek, ha valaki olyan helyekre akar jönni, tehát van itt ismerettségem egy jó pár vendégházas kollégánál, úgyhogy az, ha a rezortok luxus életére kíváncsi, annak is vannak különböző kategóriái, de azért inkább ez a 4-5 csillag, és annak még ugye vannak szintjei, tehát én egészen magas szintűek, ha valaki erre kíváncsi, abban is szívesen segítek, tehát mondjuk az ilyen ultraluxus szállodát akarja meg.

0: látogatni, vagy egy sima 4-5 csillagot, ott is a szolgáltatások olyanok, hogy nincs benne hiba, és ott is mindenféle szórakozási és sportolási lehetőséget fel fognak ajánlani, úgyhogy lehet miből válogatni, tehát azért mondom, pénztárca időkérdése, és arra kell rászabni ugye az utat.
1: Az biztos, hogy rövid időre ide nem érdemes jönni, tehát egyrészt messzi van, mennyit is utaztunk, hát olyan 10 óra?
0: A repülési idő az 10 óra, igen, akárhogy is osztjuk el, tehát most mi jöttünk ugye a Turkish Airlines-szal, odáig egy és 3/4 óra, de hát onnan azért még egy 7,5. Összességében egy 10 óra, ha elmegyünk ugye Doha-Dubaj odáig, akkor az egy 5-5,5 óra, és akkor onnan még 4,5, tehát durván 10 óra a repülési idő. És akkor ugye a várakozás, tehát hogy a csatlakozás mennyi. Sajnos közvetlen járatunk nincs, bár lenne, majd dolgozunk rajta.

0: próbálkoztam, hogy ezt elfogadják?
1: Elfogadják, csak ahogy Ázsiában általában ugyanúgy váltják be, mint a dollár. Tehát ezért nekünk érdemesebb dollárt hozni. Elfogadják készpénz, a taxiknál nincs kártyával fizetés, tehát ha készpénz, akkor vagy az ő valutájuk, vagy a dollár, amit elfogadnak készpénzben. Tehát én azt mondom, hogy azt hozzunk, be lehet váltani, illetve vannak automaták, ahol ki lehet venni akár ebből a kettőből bármelyiket, ha akarjuk, elfogadják készpénzt. Egyébként az üzletekben lehet fizetni kártyával, de a taxikban nem, a taxi az egy más eset más helyeken is, úgyhogy készpénz legyen mindenkinél.
0: És hogy most két dolog még eszembe jutott, hogy egyrészt feltűnt, hogy nem mindig veszük észre, hogy taxi-e a taxi, mert nem mindegyiken van kiírva a jelzés, hogy ez egy taxi. Tehát azért, ha egy helyi ember össze van kötve, aki itt segíti neki az útját, úgymond az egy nagyon nagy segítség itt a Maldív-szigeteken, én azt gondolom. Egyrészt, másrészt meg a kártya használatra, ha csak olyan nem történik, mint ami most velünk is, hogy hát nem tudom mennyi időn, de egy órán keresztül nem volt áram az egész városban, és nem, se a kártyát nem lehetett használni, ugye se, még a légkondi sem működött.
1: Hát azért az elég ritka, tehát nem igen szokott jelenni, tehát mondjuk nem egy olyan helyszín, ami megbízhatatlan, igen. Tehát ha véletlenül ez jön neki belőle, tehát nem, ez ritka, de akkor valóban nem lehet esetleg igen, a kártyát használni, de hát ugye nem megyünk el egy minimális készpénz nélkül sehova, hogyha teszünk be pénzt, akkor az dollár legyen.
0: Hát Szilvi, nagyon jó volt beszélgetni veled itt. Hallgatóknak még akkor mondom, hogy a YouTube-on láthatnak erről egy videós összeállítást is, és akkor legközelebb is valahogy itt innen a tengerpartból, itt az állatok hangjával körülvéve és az óceánnak a hullámzásának a hangjával körülvéve jelentkezünk majd, és beszélgetünk a Rája és a Varu Resortról is. Köszönöm szépen neked, Szilvi.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek, és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 ezeren vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
0: Időjárás.
2: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villav Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villav Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb vára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szent Földdel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

Maguk különleges történeteken keresztül ismerhetik meg Budapest elmúlt másfél évszázadának közlekedés történetét. Új időszaki tárlat várja az érdeklődőket a Földalatti Vasúti Múzeum falai között. A Budapesti Mesék című kiállítás az elmúlt 150 év fővárosi közlekedésének ismert és kevésbé ismert történeteit mutatja be. Relikviák, fényképek, plakátok, dokumentumok és korabeli tárgyak segítségével. A tárlat 10 tematikus egységben dolgozza fel Budapest közlekedés történetének meghatározó pillanatait. A látogatók többek között megtudhatják, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a város utcáin, hogyan jelölték a villamos vonalakat a számozás bevezetése előtt, vagy miként készítették elő a jobboldali közlekedésre való áttérést. A kiállítás külön foglalkozik a női munkavállalók megjelenésével a közlekedésben, a spanyol nátha idején bevezetett óvintézkedésekkel, valamint olyan különlegességekkel is, mint például a villamos könyvtárak vagy a trollibuszjáratok számozásának története. A szervezők szerint számos olyan érdekesség is helyet kapott, amely jelentősen befolyásolta a főváros mindennapi életét és fejlődését. A Budapesti Mesék kiállítás egész évben látogatható, az állandó tárlatra érvényes belépőjeggyel. A bemutatott történetek egy része a BKV magyar és angol nyelvű közösségi felületein is elérhető lesz. Több mint 16 kilogramm, mintegy 65 millió forint értékű kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán, és elfogtak egy kínai és egy cseh állampolgárt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal repülőtéri igazgatósága értesítette a budapesti rendőrfőkapitányságot, hogy külföldről érkező kézbesítendő körülmények között kábítószer gyanús anyagot tartalmazó csomagokat találtak. A nyomozók 5 kartondobozban összesen 20 csomagot foglaltak le, amelyekben több mint 11,5 kg növényi törmelék volt. Az előzetes szakértői vizsgálat pedig megállapította, hogy az anyag delta THC-t tartalmaz, amely kábítószernek minősül, írták. A külföldről feladott csomagokat egy Budapest 10. kerületében található raktár épület címére rendelték, ezért a nyomozók figyelemmel kísérték a küldemények kézbesítését. A csomagokat június 3-án két férfi vette át, akiket a rendőrök néhány perccel később elfogtak. A 35 éves kínai és a 20 éves cseh állampolgár elfogását követően a nyomozók átkutatták a cseh férfi által bérelt munkásszállói szobát, ahol további közel 4,8 kg növényi törmeléket, közel 4 g kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, 2 mérleget, 5 mobiltelefont és 15 SIM-kártyát foglaltak le. A kínai férfinál közel 240 ezer forint készpénzt és egy mobiltelefont találtak. A nyomozók a két férfit kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Újabb egyházi iskola kapta meg az Organikus Nevelési Intézmény címet. Különleges elismeréssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját az újhatvani római katolikus általános iskola. Az intézmény a Váci egyházmegyében immár 5. nyerte el az Organikus Nevelési Intézmény címet. Az elismerést a napokban adták át az iskola jubileumi ünnepségén. A kitüntető oklevelet és a címtáblát Pécsi Rita, az Organikus Pedagógiai Egyesület elnöke adta át az intézmény igazgatójának. Az eseményen részt vettek a város vezetői, valamint a fenntartó képviselői is. A Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója szerint az elismerés annak a hosszú évek alatt kialakult nevelői kultúrának szól, amely az iskola mindennapjait jellemzi. Hangsúlyozta, hogy az intézmény a katolikus értékrendre, a közösség erejére és a gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére építi munkáját. Az organikus pedagógiai szemlélet szerint a nevelés nem csupán tudás átadás, hanem a gyermekek érzelmi, közösségi és lelki fejlődésének támogatása is. A módszer fontosnak tartja a szeretetteljes kapcsolatok, a világos értékrend és az élmény alapú tanulás szerepét. A méltatásban kiemelték, hogy az iskola számos közösségi és szakmai programot szervez, köztük egyházmegyei versenyeket és gyermekvédelmi konferenciákat. Az ünnepséget az intézmény diákjainak műsora zárta, majd áldással ért véget a rendezvény. Újabb fiatalok csatlakoztak a világ egyik legkülönlegesebb vasútjához. Hüvösvölgyben 150 új gyermekvasutast avattak fel, akik a jövőben szolgálatot teljesítenek a budai hegyek között közlekedő kisvasúton. Az avatáson Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a Széchenyi-hegyi gyermekvasút nem csak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is különlegesség. Mint mondta, a világon szinte egyedülálló, hogy egy valódi, biztosító berendezéssel működő vasútvonal napi üzemeltetésében gyermekek is részt vesznek. A miniszter kiemelte, hogy a gyermekvasutasok már fiatal korban megtanulják a felelősségvállalást, az együttműködést és a szolgálatformát.

0: fontosságát. Hozzátette, hogy a vasúti közlekedés jövője szempontjából is fontos az utánpótlás nevelése. A budai hegyekben közlekedő gyermekvasút évtizedek óta népszerű látványosság, ahol a forgalmi szolgálat számos feladatát 10 és 14 év közötti gyerekek látják el felnőtt szakemberek felügyelete mellett. A fiatalok több hónapos felkészítés után állhatnak szolgálatba. Az ünnepségen felavatott 150 új gyermekvasútos a nyári időszakban már aktívan részt vesz majd a vasút mindennapi működésében, segítve az utasok tájékoztatását és a forgalom lebonyolítását. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni. Megfelelő

0: faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot a több ezer milliárd forint támogatásból, a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az Oktatási Hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok. Az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Időjárás.
2: A reggeli szorványos záporok után mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hits, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírus szenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katie saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Music Hands on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kayapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot a több ezer milliárd forint támogatásból, a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az Oktatási Hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok, az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, az Entai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Időjárás.
3: A reggeli szorványos záporok után mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket!

0: bravostore.hu.
1: 10:00 a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 anya egy pihentető masszázson. 10:02 én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Reklám hangzott el.
3: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Genetikai módszerekkel azonosították második Béla király maradványait. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a Perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkijjel a béketárgyalások kilátásairól és további diplomáciai lépésekről beszélt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a HÉV pályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Megkezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. A következő két hétben több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodó genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap, később is előfordulhatnak még záporok, vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt és vidám hétkezdést kívánok. Azon leszek, hogy az legyen. A mikrofonnál István Dániel. Pillanatokon belül például a mai nap fényében nyitom majd a kalendáriumot, június 15-e van, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről éles a mai nap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualizások, sok mindenről olvastam. Egy hét alatt például június 1 és 6 között 334 gyorshajtót mértek be a fővárosban, hogy mely területen, ez is kiderül hamarosan, illetőleg majd arról is lesz, hogy a Time Out friss felmérése szerint a magyar főváros a világ 8. legjobb múzeumvárosa lett.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap mi mindenről híres. Június 15-e van egyébként. 99 éve született Foki Otto, animációs film rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. Több száz esti mesét, gyerekfilmet, reklámfilmet rendezett és tervezett, tárgymozgatott filmjei közül nem egy nemzetközi filmdíjas lett. 182 éve Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. A 13 beérkezett pályamunka közül választotta ki a zsűri, melynek tagjai voltak Vörösmarty Mihály és Szigligeti Ede. Az első bemutatók 1844. július 2-án és július 9-én voltak. Első nyilvános szabadtéri előadása az Óbudai hajógyárban 1844. augusztus 10-én történt, a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán. A himnuszt a magyarok közmegegyezése tette nemzeti imádságá, azonban a Magyar Köztársaság alkotmányába csak 1989-ben került be hivatalosan. 178 éve született Láng Adolf építész, a magyar historizmus képviselője a mai napon. Prágában született, Bécsben tanult, majd 1870-től Pesten dolgozott. A Sugárút építővállalat vezetője volt, több bérházat és középületet épített, például a régi zeneakadémia régi műcsarnok épületét. Ezután Bukarestben tanított, majd Budapestre való visszatérése után társult Steinhardt Antallal, később Bécsbe költözött és ott is hunyt el. 153 éve született Istók János szobrász. A két világháború közti időszak egyik legtöbbet foglalkoztatott köztéri szobrásza volt. Legismertebb alkotásai a Magyar Nemzeti Múzeum 100 éves fennállásának emlékéül, Széchenyi Ferenc Múzeum alapító szobra a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, Bemapó kétszeres életnagyságú szobra a Bem téren, ahol 56-os események és a megemlékezések kapcsán lezajlott felvonulások, tüntetések is voltak. 112 éve született Újlaki László színész, érdemes művész. Lendva hosszú falun látott napvilágot, a Szigligeti Színház és a Nemzeti Színház Társulatának tagja. 98 éve Temesváron látott napvilágot Tábori Nóra, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő. Főbb kitüntetései Kossuth díj, Jászai Mari díj, kiváló művész, érdemes művész, örökös tag a Halhatatlanok Társulatában. Temesváron látott napvilágot Tábori Nóra, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő tehát. 81 éve Budapesten született Harsányi Gábor színművész és író. Ő pályafutását 68-ban a Tália Színháznál kezdte, 79-től a Mafilmnél dolgozott, később a Nemzeti Színház tagja volt. Elnyerte a filmkritikusok díját, valamint Jászai Mari és Szott díjat kapott. 82-ben megalakította a Hököm színpadot, amelyből Karinti Színház lett. 990-ben a Vállalkozók Pártjának volt országgyűlési képviselője. 64 éve született Rost Andrea, szoprán opera énekes. Főiskolásként már Júlia szerepét énekelte a Rómeó és Júlia című operában. 91-ben a bécsi Staatsoper magánénekese lett, ahol összes fontos szerepében megismerette a bécsi közönség. Zellinán, Adinán és Szuzánnán keresztül Lammermoori Lucáig, valamint Violetta Parádi szerep alakítása mellett számos koncerten fellépett. A Milánói Scala 94-es Rigoletto bemutatóján átütő nemzetközi sikert aratott, és azóta Scala állandó visszatérő vendége. A Salzburgi ünnepi játékokon is számos produkcióban lépett közönség elé. 229 éve született szintén a mai napon Brassai Sámuel nyelvész, filozófus, természettudós. Születésének dátuma egyes források szerint 1800. február 13-a. Az utolsó erdélyi polihisztor, a Tudományos Akadémia tagja. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatás ügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt. Hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Nevelő volt a gróf Bethlen családnál. Kolozsváron megalapította a Vasárnapi Újságot, a kolozsvári unitárius főiskolán történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanított. Az ő nevéhez fűződik az 1841-ben elfogadott tanügyi reform, melynek során az oktatás nyelve a latin helyett a magyar lett. A kolozsvári Tudományegyetemen 1879 és 80-ban egyetemi rektor volt. Fő művei többek közt a logika lélektani alapon fejtegetve, vagy a magyar mondat, illetőleg a módszerről. Budapesten utcát is elneveztek róla, Debrecenben iskola viseli a nevét. Ma előfordulhat kisebb mennyiségben csapadék, zápor, zivatar formájában, a hőmérséklet maximum a 22 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó, hogy egy hét alatt június 1 és 6 között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében, Kőbányán. A rendőrök, mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Például arról, hogy egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a BRFK az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték, tartalmazza a közlemény. A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépés. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki. Európai turnéja már most az egyik legjobban várt zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb beltéri koncert helyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz, illetve villamos járat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel. Parkolni a helyszín saját, korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható. Három helyszínen, három napon keresztül több tucat programmal várta a közönséget idén a Református Zenei Fesztivál, Budapest egyik legnagyobb ingyenes művészeti rendezvénye. A Kálvin tér és a Bakács tér közötti néhány száz méteres sáv ismét a református kultúra és kortárs zenei találkozó helyévé vált, ahol zarándokok és kíváncsiskodók, hívők és nyitott szívű városiak egyaránt otthonra találtak. A fesztivál szervezői szerint az eseménynek kettő célja van. Az egyik az identitás megőrzése és erősítése. Az ország különböző részéről érkező reformátusok közösségé kovácsolódnak a programok során. A másik, és talán ennél is fontosabb, a misszió. Nem véletlenül kerül a fesztivál közterületre, ahol bárki megállhat, meghallgathat egy zsoltárt, vagy becsatlakozhat egy áhítatba. Az idei fesztivál kínálata különösen gazdag volt. A nyitónapi istentiszteletet követően a Zámír projekt mutatta be legújabb albumát, lemez premier volt szabadtéri színpadon, városi zajok és zsoltár hangok közt. A zenekar tagjai elmondták, mindig különleges élmény szakrális vagy ahhoz közeli helyen játszani, hiszen a dalok ilyenkor másképp szólnak, más oldaluk villan elő. Őket egy igazi sztárzenekar a számos külföldi nagy színpadot is megjárt, Platon Karatoev követte, meglepő, mégis tökéletesen illeszkedő találkozás volt népi hangzásviláguk és a református közeg között. Közben a Time Out friss felmérése szerint a magyar főváros a világ 8. legjobb múzeumvárosává lett. A több mint 24 ezer városlakó véleményén alapuló listán Budapest olyan kulturális nagyhatalmak mellett szerepel, mint Párizs, London vagy New York, megelőzte többek között Bécset és Lisszabont is. A Time Out minden évben elkészíti a világ legjobb kulturális városainak listáját, ami ezúttal is több 10 000 helyi lakos véleményére épült. A múzeumok kategóriájában Párizs végzett az élen. A megkérdezett helyiek 97%-a nyilatkozott pozitívan a francia főváros kulturális intézményeiről. Nem meglepő eredmény, hiszen a Louvre vagy például a Pompidou központ önmagában is a világ legismertebb kulturális helyszínei közé tartoznak. A második helyet Madrid szerezte meg 90%-os elégedettségi mutatóval, míg a dobogó harmadik fokára London került 88%-kal. A múzeumok rangsorában New York a negyedik, Chicago pedig az ötödik helyet szerezte meg, de figyelemre méltó eredményt ért el Prága, Budapest, Bécs és Lisszabon is. Budapest különösen jól szerepelt, a magyar főváros a 8. helyen végzett, megelőzve több nagy európai kulturális központot. Májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-ben csökkentek a fővárosi lakóingatlan árak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás, Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, az Észak-Alföldön pedig 14,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakás árindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó. Budapesten májusban 7,1%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decemberek között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Közben elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Torontó járata, amely október végéig csúcs szezonban heti 5 alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mint a szabadidős, mint pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat október 24-ig közlekedik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19 órakor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőséget kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaii-jal és több déli amerikai országgal is. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Genetikai módszerekkel azonosították második Béla király maradványait. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkijjel a béketárgyalások kilátásairól és további diplomáciai lépésekről beszélt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a HÉV pályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Megkezdődnek a középszintű szóbeli érettségig, a következő két hétben több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodó genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal.
0: Időjárás.
2: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap, később is előfordulhatnak még záporok, vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítéssel várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári comfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Terrace-n vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó a kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmes a leg legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép

minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerű megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madách Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madách térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a LEGO Store táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csapd le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
2: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Ma van a nemzetközi szélnap. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormány főígérete szerint Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: A műsor mai vendége Csatlós Csilla kócs, a Nem vagy egyedül, Szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője és az ehhez kapcsolódó konferencia megálmodója és életre hívója. Vele beszélgetünk, már is kezdünk.
8: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendégem a Csatlós Csilla Coach, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, amihez kötődik egyébként egy konferencia is, és erről is beszélgetni fogunk. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Ugye Csatlós Csillával találkoztunk már itt a Mannán többször is, és a kiégésről beszélgettünk, hiszen amellett, hogy Csilla Coach, emellett kiégés specialista is, és ez a könyv Nem vagy egyedül nem is az első könyve, mert hogy a kiégésről is született, de most nem ebből az irányból beszélgetünk, hanem a szeniorokról. Miért fontos ezzel a témával foglalkozni, és hol áll Magyarország ebben a témában a nyugathoz képest?
2: Hát pont azért kell vele foglalkoznunk, ahol áll a nyugathoz képest. Alapvetően az látszik most a piacon, hogy ugye a korfa az egy kikerülhetetlen dolog, tehát az elkövetkezendő néhány éven belül abszolút túlnyomó többségbe kerülnek a szeniorok az álláspiacon, amire nincs felkészülve az álláspiac, mert az álláspiac az elmúlt 10 évben egy ilyen őrült fiatalításba kezdett, tehát mindenhol az a cél, hogy cseréljünk fiatalabbakra, legyenek rugalmasabbak, jobban AI kompatibilisebbek, stb. És most azt látjuk, hogy az utóbbi 2-3 évben egyértelműen egyre növekvő számú szenior szakember kerül az utcára. Ugye ez kapcsolódik az én korábbi területemhez, mert korábban is ezzel foglalkoztam gyakorlatilag, csak ugye az az önkéntes felállások időszaka volt, tehát ugye egy kiégett, kiábrándult ember az általában föláll és keres magának egy másik állást, és nyilván van egy óriási szelete az álláspiacnak, több mint 60%-a egyébként az állást nélküli szenioroknak, akik nem önként, hanem elbocsátás, átszervezés, leépítés útján esnek ki a pozíciójukból, tehát ezért foglalkozunk ezzel a témával kiemeltem.
1: Hogyan kezdődött ez nálad? Miért tartottad ezt fontosnak?
2: Alapvetően ugye én eleve a szenior korosztályt dolgozom szinte csak, hiszen én executive coachként végeztem több mint egy évtizede, és eleve a kiégés is azokat az embereket érinti elsődlegesen, akik már 5-6-8 éve benn vannak egy pozícióban, vagy végigjárták a karrier létrát, vagy léptek egy nagy pozíciót, és az sok volt, és több volt, mint amit hirtelen el tudtak volna viselni, tehát hogy gyakorlatilag nekem az alap klientúrám az több mint egy évtizede a 45 pluszos, 50 pluszos korosztály, tehát mindig is velük dolgoztam. Viszont 2024 év végétől volt egy ilyen nagyon durva leépítési hullám, ahol így

0: százával kezdtek el kihullani a piacra, és ez folytatódott 2025-ben egész évben, és hát a 26-os év is nagyon kemény. Tehát nyilván a recesszió, meg a költségcsökkentés, meg a profitabilitásnak a megőrzése az, azokat a pozíciókat érinti legelőször, amivel a legtöbbet lehet spórolni. Tehát elég sok cég csinálja most azt, hogy a szenior létszámát csökkenti, ezzel egy jelentős bértömeget tud pótolni, és akkor a helyére medior vagy junior, erős junior szintű embereket vesznek föl, és így jutnak költségmegtakarításhoz a bérstruktúrába.
1: Azért ez is nagyon fontos, hogy kiégni nem csak a munkában, hanem a munkanélküliségben, vagy a félretettségben, a nem vagyok jó és nem illek sehovaságban is lehet.
0: Abszolút, tehát a kiégés az szerintem ebben a helyzetben sokkal durvábban jelentkezik, hiszen aki egyébként állásban, meg megbízásban van, vagy van egy pozíciója, az abban a pozícióban azért kap egy csomó visszajelzést, pozitív visszajelzéseket, eredményeket ér el, csapatot épít, stb. És amikor valaki álláskeresővé, vagy karrierváltóvá válik, mindegy, hogy milyen okból, a végeredmény akkor is ugyanaz, hogy egyik pillanatról másikra kiszakad a úgymond a beterített naptárból, a szociális hálóból, amit az addigi vállalati vagy céges környezet, a kollégák jelentettek, és gyakorlatilag így egyedül marad, mint a kis súlyom, és ez egy óriási érzelmi és mentális megrázkódtatás is az embereknek. Plusz nyilván az, amiről te beszélsz, hogy ez a 10., 20., 30., 50., 100. sikertelen pályázás és interjú, ez végtelenül meg tudja tépázni az önbizalmát a vezetőknek, meg a menedzsereknek, hiába van több diplomájuk, meg nagy tapasztalatuk.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv, és az ehhez kapcsolódó konferencia szervezője, illetve a könyv szerzője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szenior a karrierváltásban című könyv szerzője és az ehhez kapcsolódó konferencia alapítója, életre hívója, de hogy ezt te nem egyedül jegyzed, arról is beszéljünk egy kicsit.
3: Igen, nem egyedül jegyzem, mert alapvetően ez az egész dolog ez úgy indult, hogy 2024 évig, mikor volt ez a nagy elbocsátási hullám, akkor mi létrehoztuk a Natulon nevű LinkedIn csoportot, amiben azokat az embereket vártuk egy ilyen közös pro bono segítő csapatba, akik állás nélkül maradtak, és kellett nekik segítség CV-írásba, LinkedIn profilépítésbe, pozícionálásba, információkkal való összekötésbe, és Pető Anikó fejvadász, ismert fejvadász a társam ebbe, vagy a tettes társam ebbe, aki a szakmai stratégiai vezetését csinálja az álláskeresésnek, és ezeknek a ehhez kötődő mindenféle tudás, és hát a közösség azóta már 2370 tagú, tehát napi szintű kommunikáció van, állások megosztása, belső képzések, mindenre hétfő reggel például ingyenes pro bono coaching, csoportos coachingokban mindenki hozhatja az aktuális álláskeresési elakadását, és próbálunk mindenkinek segíteni, támogatást adni, ez a jelenlegi felállás.
2: Beszéljünk akkor egy kicsit most magáról a rendezvényről, és aztán még visszatérünk a könyvhöz. Hogyan zajlik, kik lesznek ott, mi a menetrend, mi a fővonal?
3: Június 18-án van a rendezvény, délután 2-től este 7-ig, és az lett a fő célja, hogy volt egy felmérésünk, illetve ez még zajlik, mert gyűjtjük még mindig a kitöltéseket. A szenior munkavállalók magyarországi helyzete az AI korában, ez a kérdőívnek a címe, ami egy Google Forms kérdőíven keresztül lett megosztva, és egyébként ma reggel már 870 kitöltésnél jár, tehát egy viszonylag nagy mintát sikerült begyűjtenünk, ami azt jelzi, hogy ez egy tényleg olyan probléma, ami érinti az embereket. Ennek a Senior Indexnek a bemutatása lesz, ami először méri Magyarországon 4 különböző szemszögből a senior piacot. Megkérdeztük az állást keresőket, megkérdeztük az állásban lévő szeniorokat, a HR vezetőket, illetőleg a tulajdonosi réteget is erről az egész szenior kérdéskörről, és az őket érintő szenior problémákról. Ennek a kutatásnak lesz az elsődleges bemutatója. Ezen kívül belünk lesz Balogh Petya, startup alapító, sokszoros startup alapító, és az STLT vezérigazgatója, aztán Vámosi Nóra, ugye, aki extrém sportoló, és lesz egy kerekasztalunk, ahol olyan vezetők lesznek, akik kijöttek egy nagy cégnek a vezetői állásából, és most új utakon indulnak el, ami nem az alkalmazotti státusz.
2: A könyv elkészült, ez nem egy kicsi könyv, ez egy elég vaskos könyv. Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy ultimate jó tanács köteg, vagy csokor azoknak, akik karrierváltásban vannak, szenior korosztálynak, és akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a szenior korosztály ez tulajdonképpen a hétköznapi gondolatokban azt gondoljuk, hogy azok mondjuk a 60 pluszosak, pedig ahogy egyszer elmesélted nekem, ez tökre nem így van.
3: Hát alapvetően a munka világában a szeniort azt máshová mérjük, és ebbe elég sok vita van, hogy hol van a szenior, de általában azt szokták mondani, hogy a 20 plusz év munkatapasztalattal rendelkezőket nevezi a szakma, a HR szakma szenioroknak, de sok helyen egyébként már a 15 évet is annak nevezik. Alapvetően tehát jóval előrébb van, mint a 60 plusz, és ugye ez a legfontosabb életszakasza, a munka életszakasza az embereknek, hiszen ez az életszakasz, amikor már az otthoni családi dolgok már kisimulnak, itt a gyerekek már az esetek többségében kirepülnek, tehát a karrierben úgymond a legnagyobb rendelkezésre állás, és ennek ellenére pont azt az erőt nem használja a piac, amit a legjobban kellene, meg amire a legjobban kellene koncentrálni. A könyv az abszolút egy ultimate jó tanács gyűjtemény, benne van rengeteg konkrét történet, de hogy az volt a cél a könyvvel, hogy ezt a fajta folyamatot, ami a gyászt is jelenti, és a gyászfeldolgozást, hiszen egy 8-10-15-20 éves pozíciónak az elveszítése az egy nagyon komoly gyászfolyamat, tehát el kell képzelni, hogy a napi 8 órát valaki eltölt egy cégnél 10 éven keresztül, mit él meg akkor, mikor hétfőről az az egész közeg, emberek, millió, szabályok, semmi nincs az életébe, ezt fel kell dolgozni. Másrészt, amit látunk Anikóval a szenioroknál, hogy egyszerűen dolgoznak, mennek előre a karrierjükbe, sikere halmoznak, de aztán az identitásuk valahogy a céghez idomul, és integrálódnak a cégbe, és nem tudják azokat a tulajdonságokat, azokat az erényeket már magukról deklaráltan megfogalmazni, amik ők a céges köntös nélkül, tehát a könyvnek egy nagyon fontos része a leltár, és utána pedig a harmadik része a könyvnek ez a cselekvés, ami konkrétan arról szól, hogy hogy megyünk végig egy álláskeresési folyamaton, mik az alapvető dolgok, amit egy CV-be rendbe kell rakni, és hogy kell fölépíteni egy olyan LinkedIn profilt, amire most ugrik a piac, mert most egy kínálati piac van, tehát nem lehet arra alapozni, hogy majd keresnek, ugye ezt nagyon sokan elmondják a szenior vezetőink közül, hogy életükben nem kerestek állást, mindig vitték őket egyik helyről a másikra, mert megkerestek, kaptak egy izgalmasabb vagy fiskálisan jobb ajánlatot, és léptek tovább, és ugye az állásnélküliség az nem azzal jár, hogy minket keresnek, az állásnélküliség az azzal jár, hogy nekünk kell keresni, ami egy teljesen fordított dolog, és nincsenek meg rá azok az apró nüansznyi tudások, amivel sikeresen lehet művelni.
2: Csatlós Csilla, coach, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és az imént emlegetett konferencia egyik életre hívója és alapítója, és hogy mennyire hagyományteremtő jelleggel indul ez a konferencia, azzal folytatjuk majd, illetve a jövőbeni tervekkel is hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Csatlós Csilla a vendégem, coach, ha nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és a június 18-i ehhez kapcsolódó konferencia alapító szervezője. Csilla, hagyományteremtő jelleggel indul-e ez a konferencia? Mit reméltek, mit terveztek, illetve a jövőben mire számíthatnak azok, akiknek ilyen téren segítségre van szükségük, akár karrier szempontból vagy aspektusból, akár pedig mondjuk a kiégéssel kapcsolatban?
2: A konferenciát abszolút sorozatnak szállni. Tehát azért a szenior témakör az egy nagyon összetett témakör, és akárhogyha csak azt nézzük, hogy milyen a szenioroknak a társadalmi megítélése, és annak a másik megmutatása, hogy valójában milyen a szenior lét, amikor értékes és értékteremtő, vagy pedig az, hogy indulnak a fraktál karrierek, aminek ugye az a lényeg, hogy egyszerre több helyen dolgozik az illető, és nem egy helyre teszi le a munkaszerződését, hanem azt a hatalmas tudást, amit 20-30 év alatt felhalmozott, azt mondjuk magyar KKV-kba fordítja vissza két-három helyen projektszinten dolgozva. Tehát, hogy elég sok olyan téma van, ami a szenior témakört érinti, és ezt folyamatosan szeretnénk hallatni, tehát, hogy a 2026-os évben is lesz még két rendezvényünk, és utána 27-ben is folyamatosan. A szenior indexet azt mérjük és rakjuk össze folyamatosan, emellett pedig most lesz majd külön olyan részünk, ami az AI-jal kapcsolatos dolgokra koncentrál, és egyébként itt is hadd mondjak el egy nagyon érdekes felmérést, ugye azt mondja a piac és az a közbeszéd, hogy a szeniorok nem eléggé digitálisak, nem képzik magukat, és nem foglalkoznak eleget, és nem rugalmasak a digitális életben és az AI-jal való kapcsolatban. A felmérés teljesen az ellentétét mutatja, azt mondja, hogy 58%-uk aktív, és kifejezetten aktív és mély ismertekkel rendelkezik az AI-ról és napi szinten használja, viszont saját bevallásuk szerint, akik még alkalmazásban vannak, a munkáltatóiknak mindössze a 14%-a foglalkozik konkrétan AI bevezetése vagy AI integrációval a szervezeteikbe. Tehát a Senior Indexnek és az egész konferenciás sorozatnak az a célja, hogy azokat a dogmákat és azokat a úgymond betokosodott, begyöpösödött közbeszédeket, ami a seniorokhoz kapcsolódik, azokat folyamatosan cáfoljuk és mutassuk meg valójában, hogy milyen a senior világ.
1: Az a szomorú egyébként, zárásképpen ezt még tegyük hozzá, hogyha az ember külföldön jár, Franciaországban, Németországban, Angliában, Spanyolországban, Olaszországban, egészen más a megítélése, a megbecsültsége, az értékeltsége a szenior korosztálynak. És akkor most ne a 45-50 évesekről beszéljünk, hanem mondjuk a 65 pluszosokról.
2: Én ezt abszolút meg tudom erősíteni. Egyébként az első kérdőívben már óriási szöveges adatállományt kaptunk vissza, hiszen minden egyes sávra tettünk szöveges kitöltéseket, és pont azt néztük ma reggel, hogy egy komplett könyvnyi anyagot kaptunk vissza, egy hét alatt 340 000 karakternyi szöveges kifejtő válasz jött a felmérésre, ami iszonyú sok szerintem, és ebben nagyon érdekes dolgok vannak, amiket írnak azok, akik kitöltötték, és az egyik legfontosabb visszatérő dolog, hogy a tisztelet az hiányzik a rendszerből mindenféle irányba, és hogy ez sok szenior felhozta témaként, hogy sem a kort, sem a tudást nem tiszteli a jelenlegi rendszer, és hogy egyébként, ami megérdekes, hogy mindannyian, a többség mind leírja, hogy ők nagyon szeretnek a juniorokkal dolgozni. Tehát, hogy kifejezetten írják, hogy többeknek van napi szintű junior kollégás kapcsolata, ahol tanítanak, ahol tanítják, betanítanak, onboardingolnak fiatal kollégákat, de hogy például ezt is hozzuk majd egy konferencia témaként, hogy el kell indítani Magyarországon a reverse mentoringot, ami a mi mostani felmérésünk szerint csak 9%-os mértékben van jelen, amikor a junior tanítja és mentorálja a szeniorokat a cégen belül, mert igenis van tőlük mit tanulni. Tehát, hogy nem ellenségként kellene őket beállítani, ami a jelenlegi HR piacon van, tehát, hogy más se hallunk, mint hogy generációs különbségek, tehát a negatívumok ebben a dologban, de hogy kooperáltatni kell az egyes rétegeket egymással, nem pedig egymásnak feszíteni azzal, hogy mások vagytok, tehát mindig is mások voltak. Tehát, hogyha visszanézünk a munkavilágába, akár több száz év évre mindig is dolgozott a fiatal generáció az idős generációval együtt, tehát ezt nem most szült el a modern világ másképp reagálja le.
1: Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez javuljon, ezzel kapcsolatban még beszélgetni fogunk Csatlós Csilla kóccsal, de akkor tessék jegyezni a dátumot, június 18, illetve a könyvet mindenkit érint tulajdonképpen, ha nem maga miatt, akkor mondjuk a szülei vagy a nagynénik, nagybácsik miatt. Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban. A vendégem volt Csatlós Csilla kócs, az imént említett könyvszerzője. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és természetesen ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő és pénzügyi percek, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel. Ez ma is így lesz, arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel. A friss hírek után kezdünk is.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8-keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
8: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket, csö

0: bravostore.hu.
1: Reklám hangzott el. Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Alaptörvénybe foglalhatják, hogy legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Országos razzia kezdődött az utakon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők blokkádját, az ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várják az érdeklődőket mától a fővárosi Benczúr Ház szabadtéri színpadán. Benczúr kerti esték programsorozat címen a Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik a műsor. Opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Időjárás.
1: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísér zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: A Manna délelőtt pénzügyi percei jönnek, hiszen ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő. Mindig állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel, hogyan tehetjük jobbá a világot a pénzünkkel, erről beszélgetünk ma, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Újabb pénzügyi hétfő és pénzügyi percek állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ma egy különleges témát hozott Ildikó. Szia Ildikó, köszi, hogy ránk érsz, miről beszélgetünk ma?
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, és hát arról beszélünk egy kicsit, hogy hogyan lehet jót tenni a világgal, a pénzünkkel.
1: Hát hogyan?
2: A pénzügyi döntéseink azok nem csak a saját életünket, illetve a saját jövőnket alakítja, hanem tulajdonképpen ugye a gyerekeinknek a jövőjét is, és egyre többen ismerik fel, hogy a pénzügyekben a fenntarthatóság az egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát van, aki ugye már szelektíven gyűjti a hulladékot, van, aki ugye kevesebb műanyagot használ, de a pénzügyekben is, hogyha egy picit tudatosabbak vagyunk, akkor tudunk hatni a környezetünkre és a jövőnkre is.
1: Amikor az ember azt gondolja, hogy jót tesz a világgal, akkor elsőként azért a környezettudatosság, a fenntarthatóság jut az eszébe, de tulajdonképpen, ha jobban belegondolunk, ez is visszacsavarodik a pénzhez.
2: Hát természetesen, ugye általában, hogyha arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, akkor rögtön ugye a környezetvédelem jut eszünkbe, de ugye a fenntarthatósága, hogyha beszélünk, akkor beszélünk társadalmi hatásokról és gazdasági hatásokról is, amelyek nyilván rövid távon, középtávon és hosszú távon is befolyásolják az életünket, illetve alakítják a jövőnket.
1: Hogyan tudunk mi jó hatással lenni a világra a pénzünk által? Ugye eleve mondjuk itt bejönnek különböző, hát hogy mondjam, csak lelki vagy hozzáállásbeli dolgok is, úgy, mint a túlzások, a soha nem elég attitűd. Szóval itt azért van már szerintem pszichés és lelki tényező is, hogy hogyan tudunk jót tenni, hiszen hogyha valakinek soha semmi nem elég, ez a világnak előbb-utóbb rossz lesz. Mert ugye globális szinten is a föld kizsákmányolása az zajlik, és nyilván nem azért, mert valaki szeretne piros cérnát venni, hanem azért, hogy minél több pénze legyen.
2: Hát természetesen, amit mondtál, az így van, de tudatos pénzügyi döntésekkel tudunk kisebb ökológiai lábnyomot hagyni, és ez szerintem nagyon-nagyon lényeges dolog. És ennek első lépése lehet az, hogy olyan bankot választunk, amelyeknek mondjuk nincsen annyi bankfiókja, online szinte minden tranzakciót, minden banki szolgáltatást el fogunk tudni érni, illetve ma már ugye, zöld technológiai szempontból súlyozzák a bankokat, tehát kapnak elismerést, hogyha ilyen fejlesztésekbe mennek, de tudunk ilyen bankokat is választani, Magyarországon is van erre lehetőség, tehát így már egy kezdő lépést azt meg tudunk tenni afelé, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk.
1: A pénzügyi világban is tudunk jók lenni, a pénzügyi világban is tudunk környezettudatosak lenni. Erről beszélgetünk ma a szokásos pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval hogyan tehetünk jót a pénzünk által a világnak? Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Iván Nyédikó állandó szakértünk, pénzügyi elemzőnk, a vendégem természetesen, hiszen hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő és pénzügyi percek itt a Mannán. Arról beszélgetünk ma, hogy hogyan tehetünk jót a világgal a pénzünkkel, vagy a pénzünk által, hiszen azért, hogyha még ha az ember, inkább így mondom, nagyon sikeres és óriási bevételei vannak, és ez folyamatosan növekszik, az nyilván hat a környezetre, a világra, az ökoszisztémára, itt van ez a bizonyos ökológiai lábnyom, amiről beszéltünk, de mégis azért vannak a világban abban a rétegben, akik igazán nagyon sikeresnek és végtelen gazdagnak számítanak, olyan emberek, akik nagyon figyelnek arra, hogy ezt egyensúlyban tudják tartani.
3: Igen, már beszélhetünk arról is, hogy van egy trend, vagy van egy tendencia, és az nagyon jó, amikor olyan emberek, akikre mi azt mondjuk, hogy gazdagok, hogy multimilliárdosok, ők szólalnak fel a fenntarthatóságért, a környezet tudatosságnak a minél inkább előtérbe kerüléséről, illetve hogy gondolkodjunk úgy, hogy nem kell a földünket teljes mértékben kizsákmányolni. Azért, mert most egy fogyasztói társadalomban élünk, és nem gondolkodunk el azon, hogy az, amit mi meg szeretnénk mondjuk vásárolni, hogy arra tényleg szükségünk van-e, vagy pedig most kell-e? Tehát most van-e itt az ideje annak, hogy ezt megvásároljuk?
2: Azért az is érdekes, mármint, hogy ebbe belegondolni is nagyon érdekes, hogy különbséget tudunk tenni, ugye, mondjuk ugye a világ felső 10 000-ben lévő emberek között, tehát bizonyos személyiségek nagyon odafigyelnek erre, és ezt újra felhozom, ezt a balanszot, mert szerintem azért ezek az emberek is pontosan jól tudják, hogy milyen mértékben van kizsákmányolva a föld, milyen mértékű szennyezést tesznek akár magángépeikkel, még ha szükséges is, de valahogy próbálnak kompenzálni. Ugyanakkor létezik ugyanez kisebb szinten is, tehát nem a multimilliárdosoknál, vagy a világ vezető üzletembereinél, vagy a leggazdagabbjainál, hanem mondjuk egy ország, Magyarország, vagy egy kisebb másik nyugat-európai országnak a felső 10 000 tagjainál is. Ezt jól gondolom. Ugye hát azért a pénzügyi világban te elég jól nyersz betekintést napi szinten. Lehet látni azt, hogy ez elválik egymástól. Az ilyen típusú ember, meg az olyan típusú ember.
3: Igen, azért azt lehet mondani, hogy egyre több ember van olyan, és akik ugye megtehetik, megengedhetik maguknak, azok különböző jótékonysági szervezeteknek adnak pénzt, vagy kutatásokra adnak pénzt ahhoz, hogy valóban a Földnek az ökoszisztémáját megőrizzük, nem csak az unokáink, az ükunokáink, hanem a dédunok, tehát ugye nagyon-nagyon sok generáción át, hogy élhető legyen ez a csodálatos bolygó, amin mi most itt élünk. De úgy, hogy ezek az emberek nem mutassanak példát, nem mondjanak el apró dolgokat, amelyekkel mondjuk a leghétköznapibb ember is, vagy akinek nincsen olyan nagyon sok pénze, az is hozzá tud járulni ahhoz, hogy ezt az ökoszisztémát megőrizzük, anélkül ugye nehezebben haladnánk előre, hiszen a példák, a példaképek, azok sarkalják az embereket arra, hogy hasonlítsanak ezekhez az emberekhez valamilyen szinten. Ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés.
2: Aha. Tehát, hogy el tudjuk tőlük lesni a példát?
3: Hát el tudunk tőlük lesni példát, vagy pedig el tudunk gondolkodni azon, hogy ő mondjuk a vagyonának X százalékát vajon miért is költi erre. Tehát mert ebből neki profitja nem származik. Tehát a példamutatás. Önzetlenül csak azért, hogy valamennyivel segítse azokat a kutatásokat, azokat a fejlesztéseket, amelyek valóban ebbe az irányba haladnak, azokat elő tudja segíteni a pénzével. Hogy a pénzhiány miatt ezek ne szakadjanak meg, vagy ne maradjanak abba.
2: No, hogy hogyan segíthetünk a világnak a pénzünkkel, vagy hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnk Iván Nyédikó pénzügyi elemző még marad, hamarosan folytatjuk.

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Pénzügyi percek egy újabb pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel, és ugye arról beszélgetünk ma, hogy hogyan tehetünk jót, hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel, vagy a pénzünk által. És eddig megbeszéltük ugye a felső 10 000, akár ország, akár világ szinten a felső 10 000 viselkedését, működési mechanizmusát ebből a szempontból, hogy nekik mekkora az ökológiai lábnyomuk, hogyan próbálják tartani a balanszot a fenntarthatóság és a pénzügyi siker között, de természetesen arról is beszélnünk kell, Ildikó, hogy a hétköznapi ember, egy magánember hogyan tud hozzájárulni a világ javulásához, vagy a romlás csökkenéséhez a kis pénzével.
2: Hogyha csak arról beszélünk, hogy van valamennyi pénzünk, és azt egy bankban tartjuk, ugye beszéltem már ezekről a úgynevezett zöld ekológiai bankokról, ott ők abszolút olyan eszközökbe fektetik ugye a vagyont, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Most mi, magánbefektetők is, vagy magánmegtakarítók is tudunk ugye olyan befektetési vagy megtakarítási formákat választani, amelyek valóban megfelelnek ezeknek a feltételeknek, tehát megújuló energiába fektetnek, víztisztító rendszereket fejlesztenek, vagy pedig hosszú távon támogatnak olyan projekteket, amelyek mindenképpen az élhető jövő fele mutatnak a gazdasági és társadalmi fejlesztésekben, szociális fejlesztésekben, vagy szociális támogatásokban is segítkeznek. Tehát vannak ilyen cégek, és ezeknek a cégeknek a kötvényeit meg tudjuk vásárolni, vagy pedig részvényeibe fogunk tudni, vagy tudunk befektetni. Ezzel nyilván egy olyan jövőbeli technológiát, vagy jövőbeli eljárásokat támogatunk, így közvetve, amelyek afelé mutatnak, hogy egy élhetőbb jövőt építünk közösen.
1: Amikor valaki jó példát lát, és elkezdi beépíteni lassacskán az életébe, hiszen azért itt is változtatásokra van szükség, az hogyan hat a környezetére?
2: Nyilván az első és legfontosabb az, hogy feleslegesen ne vásároljunk. Tehát mi, a közvetlen fogyasztók. Tehát mi így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a környezetünk élhetőbb legyen. Vagy gondolkodjunk el azon, hogy milyen csomagolású tárgyakat, vagy eszközöket, vagy pedig élelmiszert vásárolunk meg. Ez ugye kíméli a mi pénztárcánkat is, de ugyanakkor a föld erőforrásait sem fogja olyan mértékben kiaknázni. És nagyon sokat lehet ugye hallani mostanában arról, több éve folyamatosan beszélünk arról, hogy magas az infláció, hogy így az infláció, így alakul, úgy alakul. Tehát ahhoz, hogy az infláció csökkenjen, és nyilvánvaló ennek az infláció csökkenésnek számos hatása van egyébként is a gazdaságra és a saját pénzügyeinkre is, és a saját pénzünkre is, ennek az egyik eleme az, hogy a fogyasztás az csökkenjen. Tehát minden mindennel ugye összefügg, és hogyha kevesebbet fogyasztunk, akkor ugye kevesebb lesz az ökológiai lábnyomunk, csökken az infláció, és a pénzünknek az értéke is növekszik, tehát hogy ez egy ilyen körforgás.
1: Hogyan tudjuk ezt megtanítani zárásképpen pár mondatban, ezt még mondd el kérlek, a gyerekeknek, hogy egy olyan generáció nőjön föl, akinek már ez természetes?
2: Egy olyan generáció nő fel, akik sokkal többet foglalkoznak azzal, hogy egy élhetőbb jövőbe tudjanak élni. És a másik a példamutatás. És a harmadik az pedig az, hogy beszélünk erről. Tehát nem azt várjuk, hogy majd a szomszéd, meg majd valaki felvilágosítja, nem. Otthon a gyerekekkel is beszélünk arról, hogy minek milyen hatása van. Nyilván megfelelő értelmi szinthez igazítva, de hogyha egy családban az fontos, hogy odafigyeljünk, hogy milyen hulladékot és hova dobunk, hogy mit használunk fel, hogy hogyan gondolkodunk a pénzünkről, esetleg éppen most napelemet telepítünk a házunknak a tetejére, hogy ezek miért történnek meg, és ennek milyen hosszú távú hatásai lesznek.
1: Tehát mindent összefoglalva, amit eddig elhangzott útravalóként a hallgatóknak, Ildikó, hogyan tehetünk jót a világnak a pénzünkkel?
2: Elsősorban ugye úgy, hogy mi csökkentjük a felesleges vásárlásainkat, odafigyelünk, hogy mit vásárolunk, az hogy van csomagolva, hogyan gyűjtjük magát a hulladékot, és mit tudunk ugye háztartás szinten megtenni annak érdekében, hogy kevesebb legyen az ökológiai lábnyomunk. Pénzügyileg tudunk választani ugye olyan bankokat, befektetéseket, pénzügyi megoldásokat, amelyek szintén ebben az irányba mutatnak. Nyilván ehhez nagyobb kutatás kell, meg nagyobb odafigyelés kell, vagy éppen egy szakemberrel kell ezügyben beszélni, de ezek az apró lépések, ezek nagyon nagy hatással lehetnek valóban a jövőnkre.
1: Ez volt a mai pénzügyi hétfő, itt a Mannán, Ivány Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk. Érdemes lesz figyelni, a jövő héten hétfőn újra jövünk újabb érdekes és fontos adatokkal és ismeretekkel, ismeretanyagokkal a pénzügyi világból. Ildikó, köszönjük az idődet!
2: Én köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, jó nyaralást kívánok, hogy jó nyaralhatunk!

0: Morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos idő lesz, néhol záporra, zivatarral. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvényben szabályozzák a miniszterelnöki ciklusok számát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnap rendkívüli ülés lesz. Az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti.
4: Időjárás.
3: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nagyon érdekes és nagyon fontos dolog az akupunktúráról, annak hatásáról és működéséről, illetve a hagyományos kínai orvoslásról beszélgetek mai vendégemmel, Berta Beával, aki hagyományos kínai orvos és az akupunktúra mestere is. De hogy mit jelent pontosan az akupunktúra és hogyan hat, ezzel fogunk kezdeni. Szia Bea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjünk inkább azzal, hogy mit is jelent, és akkor elindulunk a kályhától, ahogy szoktuk volt mondani pestiesen. Mi a kínai orvoslás? A története, mit akar ez a kifejezés, és miben más, mint a nyugati? Mondjuk akár az egészséget, vagy a testet megközelítő módját tekintve.
2: Hagyományos kínai orvoslás történelme évezredekre nyúlik vissza. Ez egy több ezer éves fejlődési folyamat. Több mint 60 ezer fennmaradt szöveg segítségével követhetjük nyomon a kialakulását és a fejlődését. Most nagyon sok orvos megnevezhetnék, és sok híres könyvet, de egyetlen egyet szeretnék csak kiemelni, ami a hagyományos kínai orvoslás legjelentősebb és legismertebb műve, szerintem ennek a nevét már sokan hallották, a Sárga Császár belső könyvei, a Huang Di Neijing, amely Kína legelső és egyben legrégebbinek tartott orvosi gyógyászati műveinek a gyűjteménye, és körülbelül az időszámításunk előtt 5.-2. században keletkezhetett. És hogy ez miért fontos? Válaszolja a kérdésed első felére, hogy ez azért fontos, nem csak a szakmaisága miatt, hanem amiatt is, mert megléte egy paradigmaváltással világított rá a gyógyítás területén, és az addig létező úgynevezett sámánisztikus betegség magyarázatokra már egy új, okszerű magyarázatot adtak. Tehát, hogy nem démonok, ártó és gonosz szellemek okozzák a betegségeket, hanem racionális tényezők, mint például az életmód, az időjárás, az étrend, az életkor, mentális és a pszichés adottságok. Ezekben a művekben kerültek előtérbe először a kínai gondolkodása, nagyon jellemző filozófiai elméletek, mint például a yin és a yang, a tao, a qi, az öt elemelmélete, most ezeket nem szeretném persze ismertetni, de hogy ezek az erők, illetve ezek egyensúlya határozza meg az egészség meglétét, megtartását, illetve ezen erők megbomlása okozza a betegségek kialakulását is egyben. És gyakorlatilag ez a mű a hagyományos kínai orvoslás ismeretrendszerét, elméleti háttérét és az akupunktúra gyakorlati kérdéseit mutatja be, és gyakorlatilag ez a mű az alfa és az omega, tehát a későbbi korokban nagyon sok orvosszakmai könyv hivatkozik már rá, és a hagyományos kínai orvosi egyetemeken például a mai napig részét képezi az oktatásnak. Tehát ha nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor a hagyományos kínai orvoslásban a hagyományos az azt jelenti, hogy több ezer éves írott és szóbeli hagyományokon alapul. A kínai az, hogy Kínából származó az ismeretrendszere, az orvoslás pedig hát egyértelmű, hogy egy gyógyító megelőző tevékenységet jelent. Ugye a modern orvoslásra is rákérdeztél, hogy hol van talán a legnagyobb különbség a modern vagy nyugati orvoslás és a hagyományos kínai orvoslás között. Ugye a modern orvoslás nagyon pici elemekre bontja fel a szervezetünket, és a diagnosztikában ugye ezt a felbontást alkalmazva mindenféle vizsgálatokat, vizsgálati módszereket alkalmaz, és a vizsgálati eredmények alapján határozza meg aztán a terápiát, ugye ez az úgynevezett biomedikális felfogás, és ezek után ugye a betegségek gyógyszeres és technológiai kezelésén van aztán a hangsúly. Viszont sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy még mindig nem megfelelő súlya veszi figyelemben a különböző magatartási tényezők szerepét a megbetegedésben és a gyógyulásban. Ugye a hagyományos kínai orvoslása az egységes szervezet szemlélete jellemző, tehát a szervezet egyes részeit nem választjuk már külön, hanem egységében nézzük a szervezetet, a szervezeti működést, és emellett a testi és a tudati funkciókat is figyeljük, tehát ezen kapcsolatra is figyelünk, ugye ezért mondjuk azt, hogy a hagyományos kínai orvoslás holisztikus. Emellett nagyon fontos azt is látnunk, hogy a szervezetet mindig az adott élő környezetének függvényében vizsgáljuk meg, tehát nagyon fontos számunkra az, hogy ki hol lakik, milyen a munkahelye, mennyire stresszes például, éppen milyen évszakban járunk, milyen az időjárás jelenleg, ki milyen életkorú, milyen a testalkata, milyen nemű. Tehát gyakorlatilag ez egy abszolút személyre szabott vizsgálatot jelent, egy személyre szabott terápiát jelent, és ettől individuális a kezelési módszertanunk.
1: És ez azt is jelenti, ugye a hagyományos kínai orvoslás, hogy a megfigyelésen alapszik. Tehát a hagyományok, amiket említettél, Azok úgy tudtak kialakulni, hogy 1000 éve, vagy még tovább, és még régebbre visszanyúlóan az emberek figyelték, hogy mi hogyan hat, és hogyan működik együtt az emberi test, és hogyan reagál bizonyos külső tényezőkre. Tehát nagyon sok helyen például, hogyha a kínai orvoslást nézik, vagy akár az akupunktúrát, akkor nagyon fontos pontja az is, ennek és ennek a hatékonyságának az, hogy mindig figyelembe veszi a kínai orvoslás, a hagyományos kínai orvoslás és ezen belül az akupunktúra is a pszichés állapotot.
2: Abszolút, igen, nagyon jól mondott Petra. Tehát számunkra fontos, hogy ne csak a testi tünetekre fókuszáljunk, és ne csak arra fókuszáltan határozzunk meg terápiás módszertant, hanem fontos a szellem, a mentális egészség miensége. Nagyon sokszor látszik az, hogy nagyon sok betegség akár szomatikus jellegeket mutat, tehát hogy a mentális egyensúlytalanságból vagy diszharmonikus működésből adódóan láthatunk testi tüneteket például. A hagyományos kínai orvoslás gyakorlatilag egy komplex gyógyító módszer, amelynek egyébként nagyon speciális diagnosztikai és terápiás eszköztára van, és ugye az előbb említetted már a beszélgetést, a kikérdezést, és emellett van néhány olyan elem, ami egyébként speciálisnak minősül, amit a modern orvoslás például nem alkalmaz.
1: Hogy mik ezek, ezzel folytatjuk majd a mai beszélgetést. A vendégem az akupunktúrával és a hagyományos kínai orvoslással és annak varázslatával és hatékonyságával kapcsolatban Berta Bea, a hagyományos kínai orvos. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A vendégem Perta Bea, hagyományos kínai orvos, és hát természetesen, ahogy ebből már kikövetkeztethető, a hagyományos kínai orvoslásról, annak a diagnosztikai eszköztáráról, ezzel folytatjuk, most is beszélgetünk, emellett az akupunktúráról, a hatásmechanizmusról, de először most akkor folytassuk azzal, Bea, ahol az imént befejeztük.
2: Ugye a diagnosztikánál tartottunk, hogy milyen vizsgálatokat szoktunk végezni. Uh-huh. Az első nagy elem halmaz az a fizikai vizsgálatok megléte, tehát klasszikusan a kikérdezést, a megtekintést, tehát számomra például nagyon fontos információval bír az, ha valaki belép a rendelőben, hogy milyen a mozgása, milyen a testtartása, hogy lép, van-e bármiféle diszfunkcionális működés a járásban, tehát ezeket mind lehet látni uh-huh. rögtön. És a kikérdezés tapintás mellett, ami nagyon érdekes, és két diagnosztikai módszertan, az egyik az a úgynevezett pulzusvizsgálat, és a pulzusvizsgálatnál mind a két csuklón szoktuk vizsgálni a pulzust, itt különböző állásokban, különböző úgynevezett szervpároknak a minőségét, mienségét lehet tapintani, és számunkra nem csak az a fontos ilyenkor, hogy egy perc alatt mennyi a dobanások száma, ami ugye a modern orvoslásban is egy fontos elem, hanem milyen a pulzus erőssége, milyen a formája, milyen a vastagsága, és ebből következtethetünk a szervek működésére. Tehát ez az egyik fontos jelleg, a másik pedig a nyelvvizsgálat, ami szintén egy unikális dolog, amikor megnézzük azt, hogy milyen a nyelvnek a formája, milyen a színe, van-e rajta lepedék, vagy nincs, ha van lepedék, akkor az milyen vastag, milyen színű, és ebből is különböző jellegeket lehet látni, és vonatkoztatva ugye a szervezet működésére uh-huh. egyben. Tehát gyakorlatilag ezen vizsgálatok, ezek nagyon összetett vizsgálatok, és ez alatt meghatározhatjuk a kezelések módszerét, tehát hogy mit fogunk alkalmazni a jövőben, mely szervek működését szeretnénk harmonizálni, újból egyensúlyba hozni, és természetesen a diagnózis felállításánál mindig figyelembe vesszük a modern orvoslás által biztosított addig elvégzett vizsgálatok eredményét is, vagy ha későbbiekben van vizsgálat, mert azt látjuk, hogy szükséges még más vizsgálatot is elvégeztetni, akkor természetesen annak az eredményét beintegráljuk a mi kezelési módszertanunkba. És én már említetted az előbb az akupunktúrát, uh-huh. gyakorlatilag három nagy főterápiás területe van a kínai orvoslásnak, ugye a leghíresebb, vagy legismertebb nálunk Magyarországon is, Európában is az a hagyományos kínai akupunktúra, uh-huh. és moxibuszió, ezt nem választanám külön, az azt jelenti, hogy van egy speciális moxa üröm gyógynövény, ami meg van szárítva, össze van préselve, és úgy néz ki, mint egy szivarrúd, és ezzel melegítünk bizonyos akupunktúrás pontokat, de emellett az akupunktúra mellett nagyon fontos a gyógynövényterápia, és a kínai speciális masszázsterápia is, aminél bizonyos pontokat tudunk masszírozni, vagy látszöveti manipulációkat tudunk végezni. Uh-huh. És mindezen terápiák célja a szervezet harmonikus működésének visszaállítása és az egyensúly megteremtése.
1: Az, hogy az ember kibillen az egyensúlyából, ez valószínűleg az életvitelnek és ennek a modern világnak köszönhető, hiszen annak idején, amikor még természeti népként éltünk, akár magyar emberként, akár mondjuk a kínai embereket tekintve, bár náluk nagyon sokan ezt a hagyományos életet tovább is viszik, nyilván ez a világ az, ami ki tud billenteni bennünket, és itt az elsődleges és legfontosabb dolog az a stressz, ami felborítja a harmóniát, jól gondolom?
2: Igen, abszolút így van. Nagyon sok testi tünetet képes mutatni számunkra a stresszel való megküzdési uh-huh. képességünk erőssége, uh-huh. és nagyon sok esetben ez látszik, hogy akár neurológiai, akár emésztőrendszeri panaszok esetében nagyon sokszor a stressz az, ami indukálhatja ezen folyamatok elkezdését, uh-huh. és a betegség, a tünetek megjelenését.
1: Az akupunktúrával kapcsolatban, hogyha ezzel elkezdünk egy kicsit behatóbban foglalkozni, van arról tudomásunk, hogy hogyan kezdték el használni, hogy mi a története? Hogy a tűket, azokat helyettesítették-e valamivel, amikor még fémtűk nem voltak, és ki volt az, és hogyan jöttek rá arra, hogy ezek a bizonyos pontok, hogy képesek hatni viszonylag gyorsan?
2: Igen, régészeti kutatások alapján mondhatjuk el azt egyébként, hogy az ember már az időszámításunk előtt olyan 10.000-4.000 közötti években is igénybe vette már az akupunktúrát, ott bizonyos kőtűket, csonttűket, bambuszból készült tűket alkalmazva, tehát ezeket lecsiszolva, a bizonyos sérült fájó területekre rányomva, rátéve jött rá az ember arra, hogy ezzel lehet fájdalmat csillapítani például, és régészek által feltárt hegyes köveket valóban gyógyításra és különböző szúrások alkalmazására használták már ilyen régen. És egyébként van még egy érdekes pont, 1960-as években belső Mongóliában találtak egy láncsa alakú újkőkori kőtűt, és valószínűsíthetően ezt már például különböző kelések megnyitására, genki engedésére alkalmazták. Tehát fantasztikus ezt látni, hogy mennyire régen kezdődött már az akupunktúra története.
1: Hogyha ennek magának az akupunktúrának a történetét tekintjük, akkor nyilván ennek is van egy fejlődési folyamata, és ahhoz képest, amit először és ahogyan először használtak, eljutottunk odáig, ami a modern korban használatos, ezek a bizonyos tűk. Milyen tűk ezek, Bea?
2: Ezek általában természetesen rozsdamentes acélból készülnek ma már. Régebben használtak ezüstűket vagy aranytűket. Ma már ez kevésbé jellemző. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez olyan érzés akár, vagy olyan minőségű tű, mint egy vérvételi tű, de természetesen erről nincsen szó. Ezek nagyon vékony, hajszálvékony, steril tűk, amiknek abszolút biztonságos a használata egyébként.
1: Betta be a hagyományos kínai orvos, a vendégem a hagyományos kínai orvoslásról és az akupunktúráról, annak hatásmechanizmusáról, és hát én hozzáteszem, hogy nagyszerűségéről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy hogyan és milyen módon működik az akupunktúra, hogyan hat a testünkre, milyen hatásmechanizmussal, milyen hatóidővel, milyen eredményekkel, illetve azzal is, hogy kinek ajánlott, hány éves kortól, és létezik-e valamilyen kiegészítő terápia, amivel mondjuk mi magunk meg tudjuk támogatni az akupunktúra hatását. Hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: az égen.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
3: A hagyományos kínai orvoslásról és az akupunktúráról beszélgetünk mai vendégemmel, Berta Bea, a hagyományos kínai orvossal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan és milyen módon működik, hogyan hat a testre az akupunktúra, Bea, milyen hatásmechanizmussal, hatóidővel, milyen eredményekkel, illetve hogy kinek ajánlott, hány éves kortól van-e ilyen korbéli megkötés.
4: Az akupunktúrás pontok többsége úgynevezett meridiánokon vagy csatornákon helyezkedik el, melyek behálózzák az egész szervezetünket. Én jobban szeretem a csatorna szót használni, mert nagyon sok félreértés adódik ebből, hogy nagyon sokan úgy fordítják a meridiánt, mint valamiféle titokzatos energiapálya, hogy erről nincsen szó, mint ahogy a hagyományos kínai orvoslásban azt mondjuk, hogy csi, az sem az energiát jelenti, hanem úgynevezett funkciót, jelleget jelent. Tehát például, hogyha egy hagyományos kínai orvos azt mondja a diagnózis során, hogy mondjuk a szív csi gyenge, nem megfelelően működik, akkor az nem azt jelenti, hogy a szív energiájával probléma van, hanem az azt jelenti, hogy a szív funkció, vagy a szív pumpáló funkciója nem megfelelően működik. Gyakorlatilag ezek a csatornák az emberi test megfigyelésén alapuló rendszert jelölik a számunkra, és a vérkeringés, az idegrendszer különböző megnyilvánulásainak a leírását jelenti. Az akupunktúrás pontok pedig a csatornákon helyezkednek el, és ezek tulajdonképpen nem is csak pontok, hanem ilyen nagyon jól meghatározható kis üregecskék, háromdimenziós topográfiai egységek is akár, amik egyébként ér-ideg kötegek közelében vannak, tehát és az ingerlésükkel mérhető változásokat tudunk okozni. Az akupunktúrás kezelést, ha figyelembe vesszük, ugye akkor általában ezeket az akupunktúrás pontokat szoktuk manipulálni, kezelésenként nagyon kevés tűt használunk általában, ez ugye mindig az adott egyén állapotától függ, de körülbelül egy ilyen 6-10-15 tűt szoktunk használni. A kezelés általában 30 percet vesz igényben, és általában 2-3 heti kezelésről szoktunk beszélni, és egy kúraszerű alkalmazását ezeknek. Általában egy kúra 8-10 alkalomból szokott állni. Ami nagyon fontos, hogy az akupunktúrás kezelésről nem kell félni, tehát nagyon sokan szoktak úgy kezelésre érkezni először, hogy van egy alapfélelem, hogy vajon ez milyen érzés lesz, és milyen a tűszúrás maga, de az akupunktúrás kezelésnek nincsenek mellékhatásai, tehát ettől nem kell tartani, és a tűszúrás maga az általában egy ilyen szúnyogcsipésszerű érzés, vagy még annyi sem, és általában a tűbeszúrás után szokott jelentkezni egy ilyen tompa, vizsergő, feszítő érzet, vagy dzsibongó, nyomó érzet jelentkezik, és a tűk feladata, amit kérdeztél is, hogy a tűk a megfelelő élettani funkciókat szabályozzák akupunktúrás pontokon keresztül, és a kezelés alatt általában el lehet lazulni, nagyon sokan szoktak meditálni, akár elaludni is lehet, tehát csendben lehet pihenni, lazulni, aludni, és általában a kezelések élettani hatása, ezeknek a csúcsa az általában 2-3 nap után szokott jelentkezni, és azután egy csökkenő hatást figyelhetünk meg. Például, ha most rákérdeztél, mikor hogyan alkalmazzuk, vagy milyen esetekben alkalmazható, például egy akut problémánál tipikusan derék, rossz mozdulat, becsípődő derék, vagy fájdalomérzet jelentkezik a deréktájékon, ott már elég néhány alkalom arra, hogy nagy javulást láthassunk, de például krónikus, hosszabb ideje fennálló problémáknál természetesen több idő kell ahhoz, hogy az helyre jöjjön. Tehát mindenképpen fontos a kúraszerűségben való gondolkodás, és a másik, amire nagyon jól használható az akupunktúra, az pedig a prevenció, a megelőzés. Magyarországon kevésbé jellemző ez, még Kínában nagyon gyakran látni azt, hogy amikor még nem üti fel a betegség, vagy a tünet együttes olyan erőteljesen magát, akkor már nagyon sokan igénybe veszik az akupunktúrát, pontosan amiatt, hogy ne betegedjenek meg, és az élet energiájukat, fogalmazzunk most így, tartsák azon a szinten, hogy valóban egészségesek legyenek a jövőben is.
3: Nagyon érdekes dolog az, hogy sokan összekeverik, vagy hát többször előfordul, akkor inkább így mondom, hogy összekeveredik az emberekben az akupunktúra és az akupresszúra. Az akupresszúra is azokat a pontokat kezeli, amit egyébként megkezelik az akupunktúra alatt tűvel?
4: Igen. Uh-huh. Az akupresszúra az azt jelenti, hogy az akupunktúrás pontok kezelése újjal, tehát nyomással, tehát nem mentővel kezeljük az adott akupunktúrás pontot, hanem nyomással. Ez egyébként nagyon jó módszer arra, hogy önmagunkat is kezeljük akár otthon, hogyha bizonyos akupunktúrás pontot megmutat a hagyományos kínai orvos, hogy az adott tünetegyüttes esetén mi az a néhány pont, ami célszerű otthon masszírozni, akkor ezeket lehet otthon is alkalmazni, így van.
3: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk pici babánál bizonyos kor után, nyilván az egészen piciknél nem tudom, hogy szabad, ezt majd te megmondod, ott is nyilván nem tűt alkalmazunk, hanem mondjuk egy hasfájós babának lehet segíteni a megfelelő pontnak a gyengéd stimulálásával például?
4: Abszolút, igen. Igen, ezt nagyon jól mondod, igen, abszolút. Amikor Kínában voltam gyakorlaton, lehet, hogy erről majd picit később mesélünk.
3: Ott erről mindenképpen, igen.
4: Voltam egy olyan osztályon, ahol egészen pici babákat kezeltek, tehát csecsemő méretű babákat, bizony néhány hónapos babákat kezeltek már, és nem csak masszázs technikával, hanem akupunktúrával is. Tehát ez egészen izgalmas volt ezt látni, hogy micsoda lehetőségek vannak a hagyományos kínai orvoslás terápiás területét igénybe véve. Magyarországon nem jellemző, azt azért hozzátenném.
3: Pedig nagyon hatékony, így van?
4: Igen, igen, abszolút, igen, igen, igen.
3: Úgyhogy érdemes erre is odafigyelni, és hogyha az ember elmegy egy hagyományos kínai orvoshoz, és akupunktúra kezelésen vesz részt, akkor nyilván azt is érdemes rendszeresen csinálni, és akkor ott tudunk ilyen információt szerezni, magunkat is tudjuk úgymond kezelni otthon, és hogyha van rokon, kisgyerek vagy idősebb ember, akinek szintén tudunk segíteni ezzel, az már nagyon hasznos tud lenni. Azt mondd meg még nekem be, kérlek, hogy egy akupunktúrás kezelésnek mikor tudjuk a hatékonyságát a legmagasabb szintre vinni? Milyen gyakorisággal és milyen hosszan kell akupunktúrás kezelésben részesülni ahhoz, hogy egy adott probléma megoldódjon vagy javuljon?
4: Ez abszolút egyéni, tehát amiatt is
3: egyéni meg probléma
4: általánosságban válaszolni, igen. Viszont azért szoktuk a kúra jelleget ajánlani, tehát hogyha valaki elkezd egy 10 alkalmas kezelést, valóban hetente kétszer tud rá időt szánni, vagy akár háromszor, akkor nagyon szép eredményeket lehet elérni. Viszont azt látni kell, ha valakinek van egy több évtizedes problémája, ami már egy krónikus probléma, akkor valószínűleg nem fog megoldódni egy hónapon belül, tehát ezt mindenképpen látni kell, hogy azzal, hogy ez egy szelíd gyógymóddal kezeljük a szervezetet, és a szervezet újbóli egyensúlyi, harmonikus működését szeretnénk visszaállítani, ez általában nem 2 perc szokott lenni.
3: Mint ahogy nem 2 perc alatt romlik el a dolog. Tehát ilyenkor azért
4: pontosan.
3: A türelem egyébként a hagyományos kínai orvoslásban, illetve a kínai embereknél is, én ahogy láttam annak idején Pekingben, amik kint voltam annak az olimpia idejét, ez egy nagyon komoly pozitív tulajdonsága a kínai embereknek, igen, hogy ők nagyon türelmesek tudnak lenni, és pontosan jól tudják, hogy a természettel együttműködni az azt jelenti, hogy azt a tempót tartjuk, amit a természet ad és diktál.
4: Abszolút. Tehát ha meg kellene fogalmazni egy-egy ilyen kulcs szóval, akkor a modern ember vagy a nyugati ember betegségcentrikus, a keleti ember, a kínai ember pedig egészségcentrikus, és ehhez hozzákapcsolódik a türelem is, nagyon jól mondta, tehát ha valaki megbetegszik, akkor ott nem 2 perc alatt szeretne meggyógyulni. Tehát például nagyon érdekes és fantasztikus élmény volt látni a kinti kínai gyakorló kórházakban, hogy valaki egy sztrókos állapot után bekerül egy ilyen hagyományos kínai orvosi kórházba, és milyen gyönyörű eredményeket lehet elérni a Hákao módszertanának az alkalmazásával, és valóban gyönyörű felépüléseket lehetett látni, de valóban ez nem 1-2 hónap volt, lehet, hogy fél évbe telt, de türelmesen végigcsinálták azt a protokollt, amit az ottani szakemberek előírtak.
3: Na, hogy mennyire fontos erre figyelnünk, és mennyiben segít nekünk, hogyha elkezdünk egy kicsit más szemlélettel hozzáállni az egészséghez, az egészségünkhöz, akkor meg fogjuk figyelni azt, hogy milyen hálás ezért a testünk. Azt, hogy ezt megértsük, érdemes megfigyelni a hagyományos kínai orvoslás módszereit, például az akupunktúrát, ehhez nyújt segítséget mai vendégem Berta Bea, a hagyományos kínai orvos. Hamarosan folytatjuk.

0: például a vakbélgyulladásnál, sztróknál, méhen kívüli terhességnél szóba sem jöhet ez a terápia, tehát ott a nyugati orvosláshoz gyors megoldást természetesen.
1: De utógondozásban igen?
0: Így van, pontosan. Tehát ha ezektől az életveszélyes helyzetektől eltekintünk, akkor gyakorlatilag bármilyen tünetegyüttesnél és bárkinek ajánlható az akupunktúrás terápia és a hagyományos kínai orvoshoz való fordulás. És egyébként én személy szerint abszolút mélyen hiszek abban, hogy a modern orvoslás, tehát a nyugati orvoslás és a keleti orvostudomány együttes alkalmazása hathatósabb segítséget tud nyújtani. És emellett ugye a kiegészítő terápiákról szeretnék még néhány szót mondani. Uh-huh. Az akupunktúra mellett beszéltünk a muxázásról, egy picit már említettem, hogy ott az akupunktúrás pontokat tudjuk melegíteni. Beszélhetünk köpölyözésről, a gyógynövényterápiáról, a kínai masszázsterápiáról, viszont otthon is tudjuk ezeket az akupresszúrás pontok kezelését megvalósítani. Nagyon szuper YouTube videók vannak ezzel kapcsolatban, vagy szeretném megemlíteni dr. Őri Ajándok tanár úr által Magyarországon meghonosított 312-es meridián tornát, mert például annak a rendszeres alkalmazásával már nagyon sokat tehetünk az egészségünkért. Amit még szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy az életmódunkat hogy alakítjuk, a testmozgásra tudunk-e figyelni, az étrend dietetikára, a szezonalitása, éppen milyen évszakban élünk, ott mit érdemes fogyasztani, milyen élelmiszereket, hogyan öltözködünk télen-nyáron. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan elemei a hagyományos kínai orvoslásnak, amik fontos elemei, és egyben fel is hívjuk a figyelmét a pácienseinknek egy-egy terápia kapcsán, hogy a módszer, tehát mondjuk az akupunktúra vagy gyógynövényterápia alkalmazása mellett még milyen életmódbeli elemekre figyeljen a gyógyulás érdekében.
1: Hogyha ezeket az ember úgy nagyjából szem előtt tartja, és próbál igazodni, igen, hozzá, akkor nagyon sokat tesz az egészsége érdekében, és ugye jól gondolom, hogy akkor ez ugyanúgy, ahogy egy irányba hat a psziché a fizikumra, ugyanúgy hat a fizikum vissza a pszichére.
0: Igen, ez egy kölcsönös hatás valóban, tehát ezért is fontos az, hogy a szervezetünket holisztikusan kezeljük, és holisztikusan lássuk is, tehát hogy ne csak a testi tüneteinkre fókuszáljunk, és a testi tüneteinket próbáljuk enyhíteni, hanem a mentális egészségünk fenntartására vagy javítására is ugyanolyan hangsúlyt kell fektetnünk.
1: Amikor valaki hagyományos kínai orvoslást szeretne tanulni, akkor nyilván a leginkább üdvös megoldás az, hogyha Kínában van erre lehetősége. Na most te ott töltöttél kint hosszú időt, de előtte itt Magyarországon is tanultál. Téged miért kezdett el érdekelni? Mi volt benne a vonzó a kínai orvoslást, a hagyományos kínai orvoslást tekintve, és hogy kerültél Kínába?
0: Mielőtt a hagyományos kínai orvoslást elkezdtem tanulni, előtte a gyógyszeriparban dolgoztam 15 évig, és kijelenthetem azt, hogy láttam a gyógyszeriparnak a szépségét és a nehézségét, és hogy hogy jutottam el a hagyományos kínai orvoslás felé, ez egy nagyon egyszerű a válaszom erre, szintén egy rossz mozdulat miatt megfájdult a derekam. Uh-huh. És elkezdtem módszertant nézni, hogy milyen módszertannal lehet mondjuk a torna vagy a gyógytornász mellett közbeiktatni, hogy jobban legyek, és akkor próbáltam ki az akupunktúrát, és gyakorlatilag megfogott a hagyományos kínai orvoslásnak a szépsége, összetettsége, szemújra szabottsága és a gyógymód szelítsége egyben, és gyakorlatilag így kezdődött az én vonzódásom ehhez a területhez. És amit kell tudni, hogy az orvos szakmaiság és a módszertan elterjedésének érdekében, hogy a Kína számos hagyományos kínai orvosi egyetemmel rétesített partneri kapcsolatot a világban, és van egy ilyen lehetőség Magyarországon is, tehát kihelyezett tagozataik vannak a hagyományos kínai orvosi egyetemeknek, és Magyarországon többek között a Semmelweis Egyetemnek van egy ilyen kapcsolata, a Heilongjiang tartományban lévő Harbin városában székelő hagyományos kínai orvosi és gyógyszerészeti egyetemmel, és már 2011 óta van ez a partneri kapcsolat, és a kínai orvoslástanulóknak 5 évet kell rászánnia a képzésre, és ebből 4 évet én Magyarországon tudtam eltölteni a Semmelweis Egyetemen, és ott az 5. a gyakorlati év, és azt Kínában tölthettem el az egyetemnek a gyakorló kórházaiban.
1: Hogyan zajlott az odakint? Mi mindenre volt szükséged ahhoz, hogy te egyáltalán ott működni tudjál? Nagyon más világ.
0: Igen, abszolút. Én meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon jól éreztem kint magam. Aha. Nagyon sokan elrettentettek az elején, hogy igen, nagyon más kultúra, nagyon más világ, nagyon más az időjárás, hogy fogom ott szeretni a mindennapokat. Én bevallom őszintén, nem éreztem semmilyen hátrányát annak, hogy Kínában kell tanulnom egy évet. Ami látszik, és nagyon, nem azt mondom, hogy nehéz volt az elején, de az elején...

0: Ugye a kórházban a gyakorlatok kapcsán egy diák vagy a többi közül, akkor is, ha külföldi vagy éppen, és én azt láttam, hogy ha az ember megfelelő alázatot és szorgalmat mutatott, akkor utána egyre több orvos vett a szárnyai alá, és egyre több technikát mutatott meg, úgyhogy nekem sikerült kialakítani 2-3 orvossal is ilyen nagyon közvetlen személyes kapcsolatot, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tanulhattam így tőlük. Tehát ez volt talán az egyik fontos momentum. A másik pedig látni kint a hagyományos kínai orvoslás hatékonyságát. Szóval számomra hatalmas élmény volt azt látni, hogy mennyire hatékonyan ötvözik a modern orvoslás és a keleti orvoslás módszertanát, eszköztárát. Mondhatok példát?
1: Hát hogyne?
0: Hát például, amikor a járóbeteg ellátáson voltam egy olyan osztályon, akkor jött egy fiatal hölgy fejfájással, megvizsgálta a hagyományos kínai orvos, professzor néni, értette, hogy miről van szó, majd leküldte CT-re az illetőt, ami a mínusz első emeleten volt, a 24 emeletes kórházban, és fél óra múlva visszajött a CT eredményével a hölgy. És akkor megnézte a professzor néni, és azt mondta, hogy jó, akkor itt nincsen semmi olyan, nem lát semmilyen olyan képletet, amiben azt látjuk, hogy ott valóban bármiféle anatómiai vagy komoly neurológiai probléma lenne, úgyhogy akkor ő elkezdte a klasszikus módszertannal kezelni ezt a fiatal hölgyet.
1: Miben más az ő életük? Mi az, amit el kellene tanulnunk tőlük, amit meg kéne fogadnunk tőlük az élettel, az egészséggel, de leginkább be a természettel és az élet körforgásával és az élet, illetve a természet adta egységre való odafigyeléssel kapcsolatban?
0: Együtt élnek a természettel, tehát amit említettem is, hogy az évszakok nagyon fontosak abban, hogy hogyan öltözködnek, hogy milyen ételeket esznek, hogy mire figyelnek oda, pontosan mely ételeket fogyasztják mondjuk ősszel, melyeket nem fogyasztják nyáron. Nagyon fontosnak tartják azt, hogy legyen egy munkapihenés egyensúly az életükben. Tehát számomra megdöbbentő volt azt látni, hogy a szó pozitív értelmében mondom, hogy a kórházi gyakorlat után mentem haza este, és parkokban öreg nénikék és bácsikák táncoltak együtt, vagy zenére tornáztak együtt, tehát hogy ők napi szinten foglalkoznak azzal, hogy akár egy fél órás mozgással az egészségüket megtartsák, tudják elősegíteni a gyógyulást, tehát hogy a mindennapos rutin része náluk például a testmozgás.
1: A vendégem volt Berta Bea, hagyományos kínai orvos, és egy nagyon klassz betekintést kaptunk a hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra világába. Beát azért majd még megpróbálom elcsípni, hogy tudjunk még vele beszélgetni bizonyos betegségek holisztikus szemléletű gyógyítása kapcsán. Bea, nagyon szépen köszönöm az idődet, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy tudtunk erről a fantasztikus témáról beszélgetni.

0: 88.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 88.6 Manna FM-en.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket

0: bravostore.hu.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Reklám hangzott el! Sok napsütés, de délután néhol zápor, zivatar is lehet. Szavaz a parlament a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról. Letartóztattak két gyereket molesztáló tanárt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok, a hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját és a szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Megtalálták a horvátországi hajó baleset negyedik áldozatát. A búvárok az első ilyet vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utas szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban, a fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler város repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. Elítélték a norvég trónörökös mostoha fiát. A 29 éves férfi első fokon 4 év börtönbüntetést kapott, 2 rendbeli nemi erőszak és más bűncselekmények miatt. A tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, a döntés ellen még fellebbezhet. A férfi akkor lett a norvég királyi család tagja, amikor édesanyja 2001-ben feleségül ment a herceghez. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar megyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. Nyugaton még borult az ég, és több helyen esik az eső, másutt változóan felhős az ég. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Watermelon sugar, vagyis cukros görögdinnye, vagy görögdinnyés cukor, tulajdonképpen sokféleképpen lehet fordítani, leginkább arra asszociálunk, ami annak idején, hogyha emlékeztek rá, a Sziget Fesztiválon kapható volt, most nem tudom, hogy van-e még, rendesen cukorszirupal összedarált nagyon sok kimagozott görögdinnye, gyakorlatilag olyan volt, mint egy jégkása, csak görögdinnyéből volt, valami elképesztő finom, és ez az elképesztő finom sejmes hűsítő édessége, az extra finom dinnye íze az, ami meghatározza ezt a dalt is. Harry Styles dalát dolgozta föl a Scary Packet. Azok az ígéretes fiatalok, akik összeálltak és elkezdtek újra gondolni dalokat. Azok a srácok, akik tulajdonképpen nem feldolgozásokat csinálnak, hanem, hogy mondjam, csak valahogyan újra hasznosítják a muzsikát, és másféle hangulatban, másféle szájízzel szólnak az ő dalaik, de ismert dalok csak az ő megvilágítására, az ő látószögükben. Nagyon jól csinálták meg a Watermelon Sugar-t is, ezt fogjuk most meghallgatni. Egyébként ez a dal egy igen érzéki dal, amiben nagyon romantikusan meséli el Harry Styles az ő szerelme iránti érzéseit. Azt mondja először, hogy olyan, mint nyári estén az eperíze. Aztán utána később jön ez a Watermelon Sugar hasonlat is, de az azért következik, mert a lány, akiről Harry Styles énekel, és akiről nyilván most a Scary Packet és énekelni fog. Camille Rowe modell, akivel Harry Styles randizott egy éven keresztül 2017 nyarától 2018 nyaráig, és annak idején 2017-ben az Elle-nek nyilatkozott Camille, és elmondta, hogy Richard Brautigan posztapokaliptikus regénye, a Watermelon Sugar az ő egyik kedvenc könyve. Na hát ezért lett ennek a dalnak ez a címe. Camille Rowe egyébként egy nagyon csinos és nagyon szép hölgy, akit érdemes megnézni az Instagramon is, érdemes megnézni a róla készült fotókat, nagyon kedves arcú, tehát nem az a nagyon korszerű modell, tudjátok mire gondolok, aki olyan nagyon-nagyon sovány és nagyon furcsán karakteresen, akár mondjuk fiús arca van, hanem neki klasszikusan nagyon helyes baba arca van, hosszú haja, vastag szép íves szemöldöke, francia-amerikai származású, és nem csak modell, hanem színésznő is, Párizsban született, amerikai az anyukája is modell volt és táncos, a Le Lido klubban táncolt, az apukája pedig francia, akinek a teljes családja az éttermi üzletágban dolgozott, az egész gyerekkorát Franciaország, New York és Kalifornia között élte, és amikor a Párizsi Le Marais-ban, a kávézókban élte az egyetemi éveinek a nagy részét, akkor fedezték őt fel, és lett először a Chloé kozmetikai márkának az arca, nem véletlenül szeretett bele Harry Styles. Egyébként nagyon helyesek, mert Harry Styles a maga kisfiús arcával, és közben a sok tetoválásával, az óriás ezüst gyűrűivel, a Robbie Williams-et is megszégyenítő, Freddie Mercury-t is megszégyenítő mozgásával viszont mégiscsak egy nagyon férfias jelenség, és olyanok, mint két fiatal, aki lóg a suliból. Tehát nagyságrendileg így töltötték el az együtt töltött egy évet is, és ezért volt nagyon emlékezetes, vagy lett nagyon emlékezetes a Watermelon Sugar című dal. Úgyhogy így történt az, hogy ez megszületett, és nyilván ennek az érdekesség és a kedvessége, meg az érzelmi túlfűtöttsége miatt, meg a nagy igazságok miatt, amit megénekel Harry Styles ebben a dalban, hiszen mindannyian próbálunk mindenféle hasonlatot találni akkor, amikor nagyon szerelmes az ember, ahogy Radnóti Tétova Óda című versében is elhangzik a mondat, ugye, hogy hasonlat mit sem ér, felötlik s eldobom, mert mindig még a hasonlat is a legszebb is, amit találunk, a számunkra a legkedvesebb dologhoz hasonlítani a szívünknek legkedvesebb embert is olyan kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy mennyire szeretjük őt. Na ez a gyönyörűség feldolgozva egy még izgalmasabb köntösben, Scary Packets, Harry Styles dala, ez a Watermelon Sugar, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

98.6 Manna FM az örömre hangoló zenei finomságok között egy egészen különleges dal jön, abból a szempontból különleges, egyrészt, hogy egy afféle Hiánász az Avaron típusú kapcsolatot énekel meg, de ez most nem az eredeti előadónak a prezentálásában lesz, aki is a The Weeknd volt, hanem az Ex-Ambassadors, akiknél, és egy kicsit most akkor időzzünk el ennél a csapatnál, akiknél egy olyan fajta nagyon emberközpontú, nagyon kedves, nagyon fontos társadalmi üzeneteket hordozó dalokról és jelenlétről van szó a zenevilágban, egy olyan közönségcentrikus és folyamatos jótékonykodással is foglalkozó, és közben pedig elképesztő elsőprő lendülettel működő csapatról van szó, akik nél ezeket a dolgokat nem lehet nem kiemelni. Az Ex-Ambassadors kapcsán ugye 2009 óta létezik ez a zenekar, és tulajdonképpen amikor a zeneszakma azonnal felfigyelt rájuk, akkor olyan előadók voltak ezek, mint például Valerian Sleitner, azaz Lights, vagy az Imagine Dragons frontembere Dan Reynolds, aztán ugye többek között nagy kiadós szerződésüket is ennek köszönhetik, például annak, hogy Eminemmel is dolgoztak együtt. A legnagyobb slágerük már 200 millió megtekintés felett tart, és ami nagyon érdekes velük kapcsolatban, hogy tavaly előtt májusban a Microsofttal közösen kifejlesztettek egy alkalmazást, aminek a segítségével, képzeljétek el, a látássérültek is meg tudják tapasztalni a videoklipek élményét. Hogy ez hogyan lehetséges? Hát ez nyilván egy egészen különleges munkának az eredménye, de nem véletlenül, inkább ez a lényeges rész benne, nem véletlenül ennyire fontos ez a téma a zenekarnak, mert a testvérpárból, ugye Sam Harris a frontember, és a billentyűs Casey Harris az ő testvére, egyébként hárman vannak az Ex-Ambassadorban, és Casey Harris gyermekkorában a bizonyos Senior Loken-szindróma következtében megvakult. Pontosan emiatt volt fontos nekik, hogy minden ehhez kapcsolód, és ezzel kapcsolatos dologban benne legyenek. A dal maga, az tulajdonképpen arról szól, a Blinding Lights, mert hogy erről van szó, hogy hogyan írja le az eredeti előadó The Weeknd a Bella Hadiddal való kapcsolatát. Gyerekek, hogyha létezik tényleg on and off kapcsolat, amikor se vele, se nélkül, legyen magyarul erre ezt mondjuk, na ez ennek az ékes példája. Éveken keresztül, hosszú éveken keresztül randiztak, szakítottak, összejöttek, hivatkoztak arra, hogy nem tudják az időbeosztásokat összeegyeztetni, ez tönkreteszi a kapcsolatokat, aztán hivatkoztak arra, hogy nem tudnak a békülésnél, hogy egyszerűen nem tudnak meglenni egymás nélkül, és ez olyannyira igaz, hogy The Weeknd, vagyis Abel, ugye, úgy hívják eredetileg a srácot, Abel Tesfaye, ő maga mesélte el, hogy egyszerűen ezt a dalt is azért írta, nagyon sok a Heartless is például Bella Hadidról szól egyébként, de a Blinding Lights az konkrétan arról szól, amikor teljesen mindegy, hogy mibe vagy, hol vagy, hanyatszor szakítottatok, miért vagytok külön, beülsz az autódba, elvakítanak a fények, ugye így is szól az egyik sor a dalban, hogy azt mondtam, hogy elvakítanak a fények, de nem tudok aludni, nem bírom ezt ki, amíg nem érzem az érintésedet. Hát nyilván az énekes nincs békében, ha csak nincs a szeretett hölgynek a társaságában. Nyilván egy csomóan voltatok már ti is így, hogy olyan szakításban vagytok, amiről tudjátok, hogy igazából nem szakítás, de mégis egy olyan fajta végtelen világvége hangulatot ad az, hogy nem vagy a szeretett személynek a társaságában, hogy ahogy egyszerűen szoktunk volt mondani, mész neki a falnak fejjel, vagy mész passzulnak, beülsz a kocsitba, és bár elvakítanak a fények, te csak mész, amíg oda nem érsz ahhoz, akit szeretsz. Nagyon sokféleképpen és nagyon sok dalban énekel a Bella Hadiddal való kapcsolatáról a The Weeknd, és ezt dolgozta fel az Ex-Ambassadors, ők egy kicsit más vetületben, de nagyjából ugyanezt tálalják, hiszen mindannyian voltak már itt a három fiú is az Ex-Ambassadorban ilyen helyzetben, amikor nem vagy meg vele se, de nem vagy meg nélküles, és olyannyira nem vagy meg nélküle, hogy az egész világ rád borul akkor, és mindig minden ráemlékeztet. Amit látsz, amit hallasz, amivel kapcsolatba kerülsz, minden arra a kapcsolatra emlékeztet. Erről szól a Blinding Lights, ez jön most itt a Mannán.

0: Vacsora délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Jönnek a vagány srácok Oregonból, azok, akiket úgy hívnak, hogy The Dandy Warhols, akik annyira jellegzetes és annyira szeretnivaló és többnyire vidám muzsikát játszanak, hogy tulajdonképpen felismerhető abban a pillanatban, hogyha megszólalnak bárhol, még akkor is, hogyha nem mondják mondjuk a rádióban, hogy a Dandy Warhols következik. Oregon Portland, onnan indult az egész. Courtney Taylor Taylor, aki az énekese, ilyen kis vicces neve van, Zaya McKay, Peter Holström gitáros és Eric Hetford a dobos, ők voltak, akik alapították a zenekart. Hetford aztán 98-ban kiugrott a brigádból, és akkor Taylor Taylor, az énekes unoka testvére, Brenda Boer dobos helyettesítette őt. A csapat neve egy szójáték nyilván Andy Warhol nevével. A Andy Warhol szerezte egyébként a Veronica Mars című sorozatnak a főcímdalát is, hogyha ezt néztétek, ezt a sorozatot, akkor tudjátok, hogy miről is van szó pontosan. A Andy Warholsnak van egy nagyon érdekes dala, méghozzá az egészen furcsa című, és akkor most ezt el fogom nektek mondani, tessék kapaszkodni, mert az ember azt gondolja, egy ilyen hülye címet nem adnak egy dalnak, pedig igen, Not If You Were The Last Junkie On Earth. Pontosan ez a címe a dalnak. Nem kívánom, hogy megjegyezzétek. Not If You Were, mondjuk ennyi legyen elég. Nagyon érdekes a története a dalnak. Arra az időszakra mondjuk úgy, hogy kacsint vissza és reflektál, amikor nagyon nagy divat volt az úgynevezett cérnavékonyság, vagy ez a heroin look, bocsánatot kérek, de tényleg így volt, amikor azok a modellek kapták a legtöbb munkát, akiket gyakorlatilag a szél elfújt, tehát hogy oldalról szinte nem láttad őket. A 90-es években volt, illetve 80-as évek végén ez az időszak talán inkább legkicsúcsosodottabb pontja, amikor Twiggynek köszönhetően, ugye, aki behozta ezt a nagyon lapos, inkább kamaszfiús testalkatot a nőknél a modellvilágban, és onnantól kezdve ez lett a divat. Előtte simán mentek a gömbölydedebb formák is, bár teszem hozzá, hogy annak idején, amikor George Michael Freedom című klipje elkészült és felvonultatta az akkori időszaknak a legfoglalkoztatottabb, leghíresebb, leggyönyörűbb modelljeit, akkor azért ott már volt a gömbölydedebb formák, de ha mondjuk két most nézzük, akkor ő is ebbe az időszakba és ehhez a csoporthoz tartozott, és tulajdonképpen ezt a trendet, ezt az időszakot gúnyolja ki az egész dal, pontosan azért, mert Courtney Taylor Taylornak a barátnője, akit ő nagyon szerette, nagyon szerelmes volt, azt mondta, hogy 4 éve voltak együtt, és az, abban az időben, amikor összejöttek, ez a lány volt a legdögösebb, legokosabb, legmenőbb csaj Portlandben, és amikor Courtney elhatározta azt, hogy valahogyan megpróbálja ezt megmutatni egy dalban, akkor azt is eldöntötte, hogy nem fog szomorú dalt írni, csak azért sem. Azt mondta az interjúban és több interjúban, amikor kérdezték erről a dalról, hogy én nem tisztelem ezt az ócskaságot annyira, hogy én emiatt szomorkodjak, úgyhogy inkább elkészítette ezt a lendületes rockszámnak titulált muzsikát, aminek a szövegében folyamatosan gúnyolja egyrészt a barátnőjét, másrészt a magát a függőséget, harmadrészt azt, amitől függ, és az egész korszakot, amikor azért, hogy ne legyenek éhesek, inkább függővé váltak a lányok, főleg a modellek, legalábbis ő így magyarázta el több interjúban is. 2003-ban volt ez, amikor a Mojo-nak nyilatkozott Courtney Taylor Taylor is ezt elmesélte, és igazából az volt a legfontosabb számára, hogy ezt érthetővé, fogyaszthatóvá és ismerté tegye, mint tényt, főként a fiatal lányok előtt, hogy nem ez a menő. Nem az a menő, hogyha valaki cérna vékony, és ezért az életét is kocka kára teszi, úgyhogy tulajdonképpen amikor a régi barátnőről ez kiderült, akkor megírta ezt a dalt, mert hogy egy hét leforgása alatt lett egyébként a lánya Dandy-nek a turnéján függő, és nyilván itt érzett egy kis felelősséget is Courtney, de aztán ebből ki tudtak jönni, volt rehabi is, volt több terápia is, amikor ők együtt is mentek, külön is mentek, de azt mondta, hogy a legfontosabb eredmény mégis az lett, hogy a Dandy Warholsnak lett egy dala erről, amivel kapcsolatban mindig is nagyon remélte, hogy eljut majd a fiatal lányokhoz. Jön a Dandy Warhols, itt a Mannán.

finomságok között most a következő a sorban, a csodálatos Whitney Houston, és egy olyan dal tőle, ami először ábrázolta a sportolókat úgy, hogy megmutatták lassított, főleg lassított felvételekben a dal videóklipjében azt az elképesztő küzdelmet, a felkészülési időszak emberfeletti erőforrásokat megmozgató időszakát, azt a hihetetlen kitartást, amivel egy olimpikon, az olimpiai játékokra készül. Ez a One Moment in Time című dal Whitney Houstontól. A következőkben ezt fogjuk most meghallgatni. Az 1988-as dél-koreai Szöulban megrendezett olimpiai játékoknak lett ez a vezető dal. Egyébként ki is adtak egy albumot ezzel a címmel, hogy 1988 Szöul nyári olimpia, és azon a lemezen jelent meg a One Moment in Time több zseniális zenekar és énekes dalával együtt, például Taylor Dane és a Bee Gees is szerepel azon az albumon, de az NBC ezt a dalt választotta főcímdalnak az NBC olimpiai közvetítéseiben 1988-ban, és tulajdonképpen azért fontos ez a dal, mert itt a dalszöveg az élet csúcsának eléréséről beszél, valamint arról, hogy az ember hogyan tud félni sportolóként a lemaradástól, hogy hogyan tud félni attól, hogy valami nem sikerül, és hogy ez a félelem tulajdonképpen nem szorongássá változik át benne, hanem küzdéssé, kitartássá. És nagyon szépen ábrázolja mindezt a videóklip is, ami a megnyitó ünnepségről is tartalmaz képkockákat, és tartalmaz egyébként nagyon-nagyon sok lassított felvételt, olyan sportolókról, akiken látni, és szépen meg is mutatják egyébként különböző felkészülési időszakban készült felvételeken is, hogy milyen emberfeletti küzdelemmel készülnek az olimpikonok, hogy másról nem szól az a 4 év, az olimpiát megelőző 4 év, mint arról, hogy folyamatosan küzdenek, hisznek magukban, nem hagyják magukat eltéríteni, minden erejüket és energiájukat ebbe fektetik bele, és a dalnak a címe, a One Moment in Time, az szinte már szívfacsaron és könyvfakasztóan arról szól, csak még egy percet hadd kapjak. Még egy percet, amikor javíthatok az eredményeimen. Nagyon szépen reflektál egyébként ez az életnek a küzdelmeire is. Teljesen hétköznapi emberként is megíjjük ezeket a pillanatokat, amikor azt mondjuk, hogy csak még egy percet. Tudom, hogy tudok jobb lenni. Hadd kapjak még egy esélyt. Számomra valahogy mindig erről szólt ez a dal, hogy mindenkinek jár még egy esély. Mindenki kaphat még egy percet, amikor jobb eredményt érhet el, gyönyörű szépen lehet sokféleképpen lelki szempontból is értelmezni ezt a dalt. Ez idő tájt az olimpiáról szóló televíziós közvetítések egyre kevésbé szóltak a versenyről, sokkal inkább a sportolók történetét mutatták meg. Legtöbbször a kommentátorok is erről beszéltek verseny közben, úgyhogy ehhez a témához kötődött az egész album ezekkel a típusú dalokkal, mint a One Moment in Time, vagy mint Eric Carmentől a Reason to Try, vagy a Willpower Taylor Dane-től, akit már említettem. Az amerikai olimpiáról szóló jövőbeli közvetítések aztán később még inkább képesek voltak bemutatni ezeket a típusú felvételeket, és meg tudták mutatni a sportolóknak a hétköznapjait is. Egy-egy villanásnyi időre teljesen más képet

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Délután több felé lehet zápor, zivatar. Technikai segítséget nyújt hazánk az uniós migrációs paktum alapján. Jó minőségű a nagy tavaink és folyóink vize a fürdőzéshez. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. A miniszter beszámolt az osztrák kollégájával folytatott egyeztetésről is, amelyen a határellenőrzések megszüntetése érdekében egy közös határrégiós ellenőrzési rendszer kialakítását javasolták. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves korhatár kijelölését. Csak nem ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Napközben mindenütt csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Én mit sem sejtve megérkeztem egy fotó kiállításra. A kiállító művésznő barátnője hívott el, hogy jöjjek el. Kedvet éreztem, megnéztem a szélágnes.com oldalt, és becsöppentem valami olyanba, amit nagyon nehéz megfogalmazni. A színpadon három hölgy és Feledi Balázs művészeti író, aki felvezette az egész könyvbemutatót, idézőesen mondtam, és megkértem Feledi urat, hogy meséljen nektek is, kedves hallgatók, hogy kicsoda Széll Ágnes, és hogy hol is vagyunk. Öné a szó, Feledi úr.
2: Nagyon jó a kérdés, de eleve azzal kell kezdeni, hogy egyáltalán fotoművész kiből lesz. Borzasztó érdekes, én nagyon régen működöm a képzőszet, iparművészet, fotó, vizuális területen. Ugye nagyon sajátos a fotoművész képződés, mert ugye mindannyian fotózunk, legtöbben minden művészeti ág közül a fotográfiát művelik, de hogy kiből lesz művész, ugye annak vannak bizonyos titkai, rengetegféle szocializációval. Ugye a fotoművészetnek még máig is ellentmondásos a képzése, mert a Moholy Nagy Egyetemen ugyan van fotószak, hosszú évtizedekig nem volt. Ennek a gondolatmenetnek a lényege az, hogy örökölni kell és észrevenni valami érzékenységet ez iránt, és számtalan szakmából képződnek fantasztikus fotográfusok, pedagógusból, esztergályosból, mérnökből, humánból, de engem mindig nagyon érdekel a genezise, hogy mi az indítás. Na most itt jön Széll Ági, aki hát építészmérnök, tehát építész szakon végzett, de nagyon érdekes az egyetemen, hogy amikor elvégezte, ő hosszú évekig még nem fotografált. Tipikus női sors, hogy férhez ment, külföldre került, külföldön dolgozott, gyerekeket szült, kereste önmagát, dolgozott építészként, és tulajdonképpen évtizedek után egy vizuális érzékenységgel felfedezi magának, hogy ő nagyon jó fotografál, érzéke van, kiemelkedik az átlagfotósból, és mit fotografál? Épületeket. Tehát a végzettségét az ő vizuális érzékenységével szintetizálja, és az ő életművének ez egy óriási IVV emelkedik ki a legjobb magyar építészeknek, ami borzasztóan fontos egy építésznek, hogy hogy van dokumentálva az ő anyaga, válik egy tulajdonképpen csúcs fényképésszé, és hát csak hirtelen, mert kevés az idő, utána ő marad ezen a racionális területen, de mivel Ági mindig is érzékeny a filozófia, a meditatív gondolkozás iránt, mindig erős a természet iránti vonzalma, érdeklődése elmegy a természet felé, a flóra és a fauna és az organikus világnak a felfedezése, és tulajdonképpen eltávolodik a civilizációtól, és belehelyezkedik ebbe a természeti világba, aminek a szerelmese lesz. Úgy is mondhatnánk, hogy kívülről befelé, mert ebben a bebújik a növényekbe, ha megnézzük a fotóit, ilyen a makroból a mikroból, na ez még fontos, hogy a hatalmas épületekből nem is csak a növény maga, hanem a növény mikroszerkezete, ha nézzük a fotográfiáit. Na most ebbe ő nagyon magasra jut, a vízvilág, a természeti világ, és ebbe egy nagyon, nagyon izgalmas területet alakít ki, valamint ezzel együtt elkezd írni, ahogy itt szó esett erről is, hogy nem is lehet tudni, hogy ezek versek, vagy szabadszövegek, rendkívül filozofikus alkat, spiritualitásra nagyon érzékeny gondolkodású művész, és hát tulajdonképpen 2000-es évek elején sikerül az első olyan könyvet kiadni, amiben csak a saját fotói vannak, aztán többen belehelyezik könyveikbe az ő fotóit építészettől természetig, majd újabb könyvei, és ami most létrejött, az egy egészen kivételes alkalom, ez a élet élek, mert én már a szójáték, hogy még úgy is lehet folytatni, hogy élet lélek, és úgy is lehet folytatni, ami nincs itt, hogy élet félek. de ez az, ami Ágitól messze van, mert ő sosem fél, hanem ő mindig él, és hát tulajdonképpen a könyvnek a projektje egy rendkívüli vállalkozás, igazi művészkönyv, amennyiben ismerős a hallgatók előtt ez a műfaj, tehát egy kis példányszámú, ahol a kraftwerk, a kézművességnek a fontossága, az egyedisége, amikor tulajdonképpen a könyv szoros funkcióiból ki is nől, és egy könyvtárgyá, egy objekté, néha plasztikává válik, és egy ilyen komplex értékeket sugal, és hát a szerzőtársaival, akit még akkor hallanak a hallgatók, erről fognak beszélni, kitűnő könyvtervezővel, kitűnő bölcsész kollégával, kolléganővel találkozott, és ez a könyv így aztán nagyon egyedi értékeket ad, és aki lapozni tudja, az nem egy sima könyvet olvas, mert könyvet olvas, de ugyanakkor zseniális fotográfiákat lát, kitűnő technikai megvalósításban.
1: És egy kitűnő moderátor, aki vezette a beszélgetést, és most titeket, kedves hallgatók, egy picikét képbe tett, hogy kivel is fog beszélgetni, és miről. Köszönöm szépen, Feledi úr. Ezek, higgyél, nagyon kellettek ehhez a műsorhoz. Köszönöm szépen. Zene, aztán folytatjuk az alkotó hölgyekkel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Olyan remek zenék voltak most itt előttünk, ami a remek eseményen voltam én, amit Feledi Balázs nekünk is felvezetett. Egy picit bemutatta azt a művésznőt, aki most velem szemben áll. Szél Ágnes, aki építészmérnökből lett fotóművész, nem is akármilyen. Nekem nagyon tetszett egy mondata, hogy korábban megbízták önt naptárkészítéssel, de nem dokumentálni kell, hanem egy-egy épületből észrevenni a részletet. Én megnéztem az ön munkáit, gyönyörű részleteket vett észre az épületekből. Kell, hogy legyen az emberek ilyen fotós, hogy a születettem, nem?
2: Igazából elvonatkoztatni kell tudni, tehát hogy is mondjam, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy én szótagokat fényképezek, és a szótagokból áll össze mondjuk egy könyv, vagy végül is egy kiállítás, tehát egy-egy kép, vagy egy-egy részletkép, mondjuk épületeknél, aztán kivált kép így volt. Igen, és valahogy úgy érzem, hogy a részletben egy jól megalkotott épületnek kicsi részletében benne van az egész épület szellemisége, olyan, mint egy új lenyomat, egy részlet. Tehát, tehát a mi újunkban és új lenyomatunkban benne van az egész mindenünk. És egy épületnek a kicsi részleteiben is benne van az egész. Úgyhogy ezt így próbáltam közelíteni.
1: Ezt megérti a kedves hallgató, hogy fölmegy a szélágnes.com oldalra, kiválaszt az épületfotókat, és akkor elkezd nézni, és már is megértitek, hogy miről beszélt a művésznő. No, amikor ön éppen géppel a kezében fotóz valamit, akkor az egy más állapot, egy picikét, nagyon egy ilyen más. Nagyon más állapot?
2: Nagyon más állapot. Igen, tehát a fotózás hozta meg nekem azt az érzést, hogy saját magam, ami mondjuk, hogyha ezt az egómat, vagy a személyiségemet értem alatta, az teljesen el tudja az ember veszíteni, mert nincs rá szükség. Uh-huh. Tehát ott nekem, egy antennává kell válnom, és fogni azt, amit üzen a táj, vagy a ház, vagy egy bármi, ami a fényképezésemnek a tárgya, tehát annak kell magam teljesen átadni. Úgyhogy ott ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én utólag jöttem rá, hogy én a fotózással kezdtem el jogázni, vagy meditálni, aha, vagy hogy mondjam. Tehát, mert hogy egy ilyesmi más állapot, tehát nagyon át kell lényegülni, és azt is észrevettem, hát még amikor településeket, meg házakat fényképeztem, hogy ezt a fajta nagyon érzékeny nyitottságot, tehát hogy az összes antennámat kiengedem, és fogom a környezetemet, ez egy felfokozott állapot, amit én nem tudtam fenntartani csak mondjuk 2 napig. Harmadik nap én már nem működött ez. Nem, aha, voltam rá képes. Úgyhogy és ez nagyon érdekes. Megkérdezték tőlem anno, hogy a hasonló házak közül miért az egyiket, és miért nem a másikat fényképezem, és nem is tudtam hirtelen rájönni, hogy mi lehet az oka. És aztán utólag fejtettem meg, hogy az egyik ház valamiért vonz, a másik meg nem. És az a valami, amiért engem vonz, az, hogy azt a házat, azt megteremtették. Nem megcsinálták, teremtették. Uh-huh. Tehát belekerült valami olyan többlet az építő, vagy a gazda, vagy a részéről, ami onnan sugárzik, és ez sugárzott, ez a szeretet, ami belekerült abba a létesítménybe, az vonzott engem oda, és nem a másikhoz.
1: Erről beszéltem, hogy önnek a kovanya receptorájára, hogy akkor ezt itt tudja érzékelni, ez a fotós látásmód. Amit ön megérez, lehet, hogy valaki nem, lehet valakinek ez két egyforma ház, önnek viszont nem. Ön észrevette benne az alkotást.
2: Igen, lehet. Nem, igen, ezt nem is tudom. Tehát...
1: akkor már még ezen gondolkodunk, zenélünk, aztán folytatjuk a téma. Hát egy remek, igaz, ez műtárgy volt, ugye nem is könyv, ezt már megbeszéltem.
2: Ez egy könyvműtárgy, igazából ez egy könyvműtárgy, ez a bizonyos Élek című alkotás.
1: Feledi Balázs tovább gondolta, élet, képek, félek, még tovább gondolta itt az előbb nekem. Neki meg erre van meg a szatja.
2: Igen, lehet ezzel még tovább játszani. Persze. De a magyar nyelv az amúgy is egy csoda. Úgyhogy igen.
1: Na, zenélünk, aztán folytatjuk Szél Ágnessel, kicsit megnézzük magát a kiállítást. Hát megpróbáljuk itt rádión keresztül átadni zene, aztán folytatjuk a művésznővel.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: családos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók, mellettem Szél Ágnes, és itt vagyunk azért a fal előtt, ami a kiállítás, ami 30-áig látható itt a 12. kerület önkormányzat mellett. Hogy mondjam, amikor én ide bejöttem, és ezeket megnéztem, akkor egy picit tényleg elrepített egy más világba ez a kép. Igen, én tömegbusszal jöttem, metróval jöttem, szóval ez a furcsa világ vett körbe, amiről beszélt ön is, és egyszer csak itt álltam egy csokor, aminek talán pont van, nyári címe van, most csak fejben mondom a címeket, de hogy úgy gondolkodtam, hogy miért pont így mutatta meg a művésztő. Nehéz ezt rádión átadni, de hogy mondjam, szóval van egy olyan stílus, ami nagyon jellemző önre.
3: Nem
2: tud ezzel vitatkozni, mert ez így van. Igen, ezt én, mint külső szemlélő. Igen. Mennyit gondolkodik egy... Megyük ezt a csokrot.
3: Hát, én ezzel játszottam, mert ez egy anyáknapi csokor, amit a lánykámtól kaptam, és hát legalább egy hétig, egy gyönyörű, hatalmas tulipáncsokor volt, amivel én egy hétig együtt éltem, és játszottam, és fényképeztem mindenhogy, és végül is ez a Táncoló Létöröm címet kapta ez a kép, mert hogy ez szerintem az, egy táncoló létöröm, ami onnan sugárzik ebből a tulipáncsokorból.
2: Mikor készült ez a fotó?
3: Ez 2023, azt hiszem.
2: Elmondom, miért kérdeztem, mert kicsikét leviszem ezt a hétköznapok szintjére. Amikor ön kezdte az egész fotózást, még nem voltak digitális képek, ugye még nagyon gondolkodni kellett. Ön áttért a digitálisra, vagy megmaradt?
3: Áttértem. Én először analóg fényképezőgéppel.
2: Amit nem lát az ember rögtön, ugye? Hanem
3: ez
2: fejbe van.
3: Egy analóg kép ez.
2: Ez az a kép, ami amikor megvan az exponenciál, akkor nem látta, nem tudja, mi a végeredmény.
3: Igen. Is egy fantasztikus dolog volt. Én nagyon szerettem az analóg korszakot, mert igen, tele volt egy csomó rejtéllyel, tehát az ember készített képeket, és utána én azt több lépcsőben válogattam, készítettem róla, előhívattam, utána kontaktot, a kontaktokból válogattam képeket, amikből készítettem nézőképeket, utána még tovább válogattam, mert onnan már jobban kiderült, hogy mi az, meg attól függ, hogy milyen célra, tehát azt mindig kell tudni, hogy mire kerül, vagy készülnek a képek, hát, és elég sok kiállításom volt, úgyhogy nekem elég sok képem kiállításra készült, és oda azért nagyon-nagyon meg kell válogatni, mert oda nagyon erős képeket lehet csak falra tenni. Úgyhogy...
2: Itt sikerült. Ön tud nem fotósként létezni a városba? Teszem, az utazik valamerre. Abszett. Tehát ki tudja kapcsolni a fejében a fotógépet?
3: Most... Teljesen. Hát én Ne, abszolút. Sőt, tehát amikor fényképezek, akkor kapcsolok ki minden egyebet. Mm-hmm. Egyébként meg én nem fotózok állandóan. Sőt, egyáltalán nem fényképezek, ha... Meg ez a fajta fotós lét engem egyáltalán nem is vonz, tehát engem nem érdekel a mindennapi világunk, meg a nyüzsgés, tehát az abszolút nem. Tehát én szoktam mondani, hogy én akár egy négyzetméteren is nagyon jól tudom érezni magam, hogyha ott van valami fény, és van valami téma, azzal boldogan el vagyok.
2: A témát ön megtalálja, és ön megmutatja nekünk. Tehát itt nem szociófotokról van szó, tehát nem a hétköznapunk valósága van, hanem ez egyfajta, már egyfajta művészi látásmód, ahogy ön látja, aztán hogyan tálalja, most talán is mondom azt, hogy itt kikerülnek a falra, bekerül egy könyvbe egyébként. Hogyan fogadták ezt a könyvet? Ugye ez egy pályázatra készült egyébként New Yorkban. Van-e valamiféle visszajelzés?
3: Igen, befogadta a New York-i Aperture kiadó könyvtára, és ott lehet, ha valaki New Yorkban jár, ott nyugodtan megnézheti. Úgyhogy igen, jól fogadták, és dicsérettel abszolút, tehát ez sikeres volt.
2: Ez jó dolog. Kedves hallgatók, Ágnesnek köszönöm szépen, aztán most a következőbe pedig megismerjük azt a másik két hölgyet, akinek szintén köze van a könyvhöz. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapé adását, a remek, hát nem is könyvbemutató, ugye erről beszélgettem már Feledi úr, és több mint egy könyv, ugye egy úriember és három hölgy volt a színpadon, az egyik hölgyen már beszélgettem, és akikkel még nem, itt van velem, itt emlem, Sziklamári Anna már és Hévzi Mónika, az önök szerepe is azért megmásítatlan emberek a könyv, vagy mi ez tulajdonképpen, hogy mondjuk ezt ékszerkönyv, mi ennek az egésznek, ami ezt csak kesztyűvel szabad hozzáérni, ez is kiderült a végén.
2: Hát ez egy műtárgy, és egyben egy kiállítási anyag japán kötéssel összekötve. Egyedi tárgy, mindegyik számozott példány, 36 darab készül belőle, gyönyörű Hanemühle metalik papírra nyomva, pauszra nyomtatva a szöveg, és mindezt egy aranyszállal, japán kötéssel elkészítve, egy tokkal beborítva, és az egészet egy dobozba tesszük, amivel megvédjük magát a könyvet.
1: Milyen hangulat kell az, hogy az ember kezébe vegye ezt a műtárgyat? Azért ez nem egy átlagos olvasnivaló.
3: Én azt gondolom, hogy egy ráhangolódás kell. Mint ahogy Móni mondta, hogy ez egy műtárgy, és a műtárgyra az ember ráhangolódik. Amikor a kezembe veszem, akkor már maga a fogása is olyan, hogy üzen, hogy nagyon finoman kell vele bánni. És amit menet közben a pauszra nyomtatott szövegek, és a mellette lévő kép üzen, és átjön ez az üzenet, az egy fantasztikus utazást jelent.
1: Ugye szóba jött a pausz itt a bemutatón, és ezek a régi fotóalbumok, nekem van, 70-es vagyok a gyerekkoromról, van rengeteg ilyen, ahol ilyen pauszpapírt tettem odébb. No, ez csak egy zárás megjegyzés volt. Önök hárman azért egy több, mint munkakapcsolatban voltak, azért itt ez egy mélyebb kapcsolat, gondolom, amiből ez a könyv is született.
2: Ez szerintem a könyv elkészítése során alakult ki, ez a mély kapcsolat, mély baráti kapcsolat. Én az a Panival nem találkoztam előtte, ez alatt a munka alatt ismerkedtünk meg. Az Ágival dolgoztam előtte, az előző fehér könyvén, amit az életmű kiállítására készítettünk.
1: A végére berendezte magát ugye az Ágnes is a képbe, ezt említják. Kinek ajánlják ezt a könyvet? Van egy ilyen szokásos kérdés szerintem, azért ez kell egyfajta, hát hogy mondjam, egyfajta nagyképp az a szint, hogy az ember ezt a könyvet megértse, és fel tudja dolgozni, és bele-bele tudjon gondolni valami szépet.
4: Kinek ajánlják, bárkinek egyébként. Tehát akinek igénye van mindenféle minőségre, tehát nem csak anyagi, hanem szellemi, lelki minőségre, azoknak abszolút ajánljuk a könyvet, mert ez mindent tartalmaz. Tehát igen.
1: Ez a könyv az el tudott készülni? Tehát úgy adták ki a kezükből a hölgyek, hogy ez a könyv kész van, vagy amikor be lehet-e fejezni ezt a könyvet, vagy hú, ezt másképp csináltam volna, más tettem volna, én tovább él a könyv a fejekben.
4: Nem, ez kész. Lett. Kész lett, igen, igen. Nem volt semmi olyasmi, hogy nem volt hiányérzetünk. Mert ez menet nincs. Mert menet közben dolgozódott ki minden, ami nem illett bele. Tehát ami egy kicsit is nem volt harmonikus vele, az kipatyogott. Tehát úgyhogy ami benne maradt, az már annak ott a helye.
1: Néhány praktikus információ végére, meddig látható a kiállítás, és hol is vagyunk pontosan, hova a kedves hallgatók eljöhetnek.
4: 12. kerületi kulturális szalon épülete, és annak az első emeleti Tamási Áron terme, ahol a kiállítás látható, és 30-áig látható a kiállítás, június 30-áig.
1: Köszönöm szépen, minden kedves hallgatón kívánok ilyen eseményt, aminek részt vettem, egy picit elvarázsolódtunk itt ugye Feledi Balázs vezetésével, és ugye ez a végeredmény, nem csak kezdő lehet megfogni, hát az akkor maga elbeszél. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm. Mi is köszönjük. Ez a cél, szeretnénk elvarázsolni mindenkit, igen.
1: Remek végszó, köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magát

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Délután lehetnek záporok, zivatarok. Tömeges drón és rakétatámadást indítottak az oroszok Ukrajnában. Alaptörvényben korlátozzák a miniszterelnöki ciklusokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legalább 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra barlangkolostor épület együttese szintén megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta: ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette: a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A szükséges jogszabályok kidolgozása után az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt. A válaszadó szülők 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Ciroka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Külön köszönöm Füle Viktornak, hogy személyesen érkezett a stúdióba, nem annyira közeli, majdnem Tiszaújváros mondtam, Tiszaújvárosból. Az apropója pedig az, hogy mi régről ismerjük egymást, hát nem annyira nagyon, de dolgoztunk egy, voltunk egy helyen, ez a Stand Up Brigád, én azóta követem az ő példát, belé egy picikét több kitartás szorult, és hát a gyümölcs úgy látszik kezd beérni. Köszöntelek Viktor a stúdióban. Gencsi Attila barátom fogta magát, és felhívott, hogy mától Fülöp Viktor a kedvencem, és átküldött egy kis videót, egy Reels videót, ami nekem néha-néha már feljött, azóta pedig már számlatlanul. Egy buszvezetőt alakítottál, és elkezdtem belemenni, és egy óriási videótár, vagy nem is tudom, hogy karakterek halmazát találtam meg, ahol nagyon szűken, kevesebb, talán kevesebb, mint egy percben, de mindenkinek ott van az eszenciája, csak néhány címet mondok, kompetencia, egyébként vírus a tanáriban, mobil a suliban, tovább megyek, jó kérdés, unokásfotó, nyári gyereknevelés, benzinkutas, taxis, japán autó. Mik ezek tulajdonképpen? Valami szintet lépett a te humorista pályát szerintem.
2: Hát köszönöm először is a meghívást, Attila, örülök, hogy újra találkozunk, és annak is örülök, hogy így rátaláltál a videóimra, és a barátodnak ezek szerint nagyon jó ízlése van, hogyha tetszik neki, amit csinálok, de most már akkor kiderült, hogy neked is. Tulajdonképpen úgy jött, hogy én Duma Színház társulati tagja vagyok közel 10 éve, és hát régóta mondogatták a Duma Színház vezetői, hogy azért önmagában az, hogy az ember a színpadon mit nyújt, az egy dolog. Nyilván az a jó, hogyha az az alapfeltétel, hogy a színpadon megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni magunkból és szórakoztatni a közönséget, de ahhoz, hogy szintet lépjünk és egy saját közönséget építsünk, hogy elkezdjenek járni a saját önálló estjeinkre, ahhoz ez ma már kevés az, hogy látnak a színpadon, vagy esetleg látnak a tévében, hiszen a tévénézők nagy része most már nem a potenciális jegyvásárlók, hanem inkább más réteg is, sokkal inkább a social médiában kell jelen lenni, és hát ez nekem sokáig hát ilyen, hogy is mondjam, nagyon féltem tőle, nagyon gátlásos voltam ezzel kapcsolatban. Egyébként is az életben az vagyok, de hogy ezzel végképp az voltam, hogy ó, hát ez most még ott is tegyek ki magamból, lehet, hogy nem jó, lehet, hogy bizonyos dolgok csak nekem tetszenek, és akkor ott rögtön jönnek a negatív reakciók, szóval ettől volt egy ilyen félsz bennem, és akkor egyszer csak valami úgy átbillent, és akkor tettem egy próbát, és hát mint az élet más területén is, hogy rögtön akkor az első az nagyon sokszor jól sikerül. Egyébként így voltam a tehetségkutatón, és a Duma Színház tehetségkutatóján, hogy az első nagyon jól sikerült, akkor egy kicsit el is bíztam magam, és aha, akkor utána jöttek a nehézség, na mindegy, szóval...
1: Mi volt az első videó, amit kitettél? Ebből a fajtából?
2: Ebből...
1: Milyen karakter?
2: Melyik karakter? Hát így a tanárosokkal kezdtem, én ugye tanár voltam sokáig, középiskolai tanár, és még most is óraadóként az vagyok, és eleinte ezekkel a tanáros dolgokkal próbálkoztam, és onnan... Arra ugye azért nagyon hamar rá tudtak csatlakozni, ugye azért többnyire az emberek járnak, vagy jártak iskolába, és akkor azzal kezdtem, de aztán egy idő után az úgy alakult egy közösség, és akkor az úgy bezárult, szóval hogy az úgy véges volt, és akkor, hát ha így visszagondolok, talán ez a volt egy olyan, amikor a Orbán Viktor felhívja Kapu Tibort, talán, talán az, vagy egy ilyen olaszos nyaralás, ugye ez találkozunk, biztos, vagy találkozol te is azzal, megyünk olaszba, a pizza az, nem tudom én, olyan vékony, hogy át lehet látni rajta, és na, szóval ez az ilyen olaszos, most nem tudom pontosan melyik, és akkor ott az elég hamar nagyon jó Számokat produkált, úgyhogy az úgy erőt és önbizalmat adott.
1: Csak intettem, hogy szólni kívánok, mert 4 ilyen beszélgetésünk lesz. Innen folytatjuk, kedves hallgató Fülöp Viktor, most azon zenélnünk kell. Jön némi kellemes zene, aztán folytatjuk egy remek témával. Ezzel, amit elkezdtünk, Fülöp Viktor és a social media, mert erről még azért beszélünk, hogy mit adott neked ez a világ. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mi a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Fülöp Viktorral. Szóval minek is lehet ezeket hívni, ezeket kis videókat? Mondom, egy ilyen karaktervideóbázis, egy embergyűjtemény. Igazából görbetükör, mi magunkat látjuk vissza. Én már várom, hogy valami riporteres is lesz itt, vagy valami tévés riport, és lehet, hogy ötletet adtam. Azon meglepődtem azért, hogy egy kicsit ilyen izgulós embernek adtad elő magad, hiszen mi a színpadról ismerünk meg téged. Itt mitől féltél? Az, hogy te kiadod magad, vagy az, hogy sok munka van vele, vagy csinálni kell, szokatlan volt a dolog?
2: Inkább az, hogy nagyon gyorsan jöhet kritika. Ami úgy éreztem, hogy az igazán attól féltem, hogy nem tetszik, és akkor nem tetszik az embereknek, és mert azért itt nagyon sokszor ilyen határon táncol, hogy a gagyi vagy a nagyon jó, és hát attól féltem, hogy azt hiszik, hogy jó, hát ez egy ilyen, ezt mindenki tudja, hogy...
1: Ami még nagyon jó ebben, hogy az összes kis, amit én megnéztem, igen, nagyon sokat, olaszban voltunk, pont látom, aha, mind vágatlan. Tehát igazából itt vágást nincs benne. Hogy ezeket te lepróbálod, vagy azért előre az improvizációs képességed, és tehát a szövegváza megvan, és akkor egyszer fogod a telefont, és felveszed.
2: Körülbelül úgy, hogy a szövegváza az megvan, igen, ezt jól mondod, hogy nagyjából úgy kigondolom, de ezek ilyen pillanatok, hogy egyszer csak így jön egy ilyen gondolat, mint egy ilyen ökörnyál a fejembe, és akkor az úgy beindít valamit, és akkor néhány percet, hogy akkor még ide teszem, ezt még úgy oda, és akkor azt vettem észre, hogy olyan sokat nem is kell vele várni, mert hogy akkor a gondviselés akkor áld meg ezzel, vagy nem tudom, ezt valahogy úgy érzem, és akkor előveszem a telefont, és akkor már mondom is rá, és az a tapasztalat, hogy ha elsőre vagy másodjára nem sikerül, akkor utána már elengedem. Igen, akkor utána már nem is. Mert persze van olyan, hogy meg felveszem elsőre, visszanézem, és akkor érzem, hogy még valami kéne bele. És akkor felveszem másodjára, és akkor lehet, hogy több viccesebb gondolat kerül bele, de mégis inkább az első a jó. Szóval, hogy olyan nincs, hogy tökéletes. Szóval...
1: Na legyen az, hogy akkor most megmutatjuk azok hallgatóknak, igen, akik nem tudják, egy rövid részletet, a lelkes ovis szülőből egy rövid részlet következik, aztán tudjátok, hogy miről beszélünk. Íme.
3: Bocsánat, ha menjék, ha tudna jönni. Azt szerintem kézni, mi volt a Batikával? Nem volt semmi. A kis egyen meggel, de... De volt vécén. Milyen kis vécén, nagy vécén. De amikor ő kiment vécére, akkor utána akkor vissza is jött. Akkor ügyesen visszajött utána. És hányszor volt? De akkor ebett. Ebett. Nem sokat, de úgy pont ebett. Jó. Mert megállapították neki most, voltunk Miskolcán, egy nagyon jó orvost találtunk, hogy ő a laktózmentes vízre intolerál, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy ilyen marmonkannába, a férjem a Mókuton dolgozik, és akkor így hozna be egy kicsit. Egy ilyen marmonkannát, és akkor ráírnánk, hogy ez a Botika vize jó, és akkor abból leígyom már senki jó.
1: A lelkes ovis szülő, ugye, akinek csak az ő gyereke van, azt hiszi, érte épült az egész óvodakomplexum, azért neked nagyon jó receptorai vannak, azért figyeled a körülötted lévő világot, hogy ilyen szülők azért vannak, de mondhatnám a szobafestőt, arra, bármit, tehát, hogy te úgy jársz kelsz a világból, hogy hopp, ez egy figura, ez egy karakter, ugye?
2: Igen, de most már az az igazság, hogy most már kicsit nehezebb, mert hogyha most már beszélek valakivel, akkor sok esetben már arra gondol, hogy jaj, majd belőlem is fog csinálni, és nehogy az legyen, szóval, hogy kicsit így inkognitóba kell lenni, de tulajdonképpen ezek már úgy az eddigi életemben összegyűlt karakterek. Nyilván nincs olyan, hogy egyik nap találkozok a festővel, másnap a karbantartóval, a harmadik nap az ovis szülővel, hanem valahol szerintem ezek így nyugodnak bennem, és akkor valakiről eszembe jut, és akkor az, mint hogyha így kinyitná azt a Kizsilipet.
1: Olyan apró részletek vannak ebben, kedves hallgatók, hogy fölmentek Fülöp Viktor, most én nagyon ezt ilyen boomer vagyok Facebook oldalán, ott van az Instán is, és ezek mind megtekinthetők. Tényleg nem hosszúak, ugye max egy percesek, vágatlan anyagok, akkor megértitek, hogy miről beszélek. Szóval az a típus vagy, aki kiteszel egy videót, és akkor ott ülsz, és várd az első lájkokat, az első kommenteket.
2: Egyébként igen, és ez erről jobb lenne leszokni, mert ugye, ahogy mondtam, eleinte féltem tőle, akkor utána jött a siker, amikor már úgy látszott, hogy azért erre van piac, és kedvelik az emberek, és akkor át tud egy olyanná csapni, hogy akkor már méred magad, hogy ha az első 5 percben van rajta 100 like, akkor értem. Az már jó, de ha nincs rajta csak nem tudom én 15, akkor az már nem jó, és akkor levegyem mellett, hogy nem jó, feltegyem. Aha, értem, hogy ezt még tanulom, hogy ezt úgy valahogy úgy el kell engedni.
1: Hogy ezt elenged, igen. Igazából neked produkálni kell magad, az tökre megy, föl kell tenni, és majd visszanézel egy-két hét múlva. Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Megint picikét hosszabbak lettünk, de amikor a műsor készítő is átmegy hallgatóba, azt jelenti, hogy érdekes vendéget hívott be. Ez jelen esetben Fülöp Viktor, aki a kedvünkért jött fel Székesfővárosba, hogy személyesen beszélget velem, és veletek, zene, aztán folytatjuk.
4: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Kora délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Az én zenei szerkesztő kollégám ismételten remek zenéket szerkesztett. A kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Fülöp Viktorral és az ő remek videóival, az ő remek karaktereivel. Ugye ott tartottunk, hogy fölteszed, megnézed, még várod az, hogy menjen lájkolják. Pedig ki tudja, az algoritmus most éppen feldobja, vagy nem dobja fel, de ezek mind jó dolgok. Mikor érezted azt, hogy rátaláltál valamire? Az első több százezres megtekintés, vagy visszajelzések, vagy amikor olyan sínre tettek?
3: Nekem utána elkezdtek hát ilyen ismertebb színészek is esetleg lájkolni, akkor már úgy éreztem, hogy úristen, de jó, és akkor legerősebb visszajelzés az volt, amikor a Reisz Gábor felhívott, hogy készít egy új filmet, és akkor ott gondolt rám egy karakterre.
2: Nem ismerted őt eddig?
3: Egyáltalán nem. Nem. A filmjeit ismertem, és hát így az tényleg egy olyan élmény, amit soha életemben nem fogok elfelejteni, amikor beleszól, hogy Reisz Gábor, és akkor így előtte nem sokkal láttam a legújabb filmjét, a Magyarázat mindenrét, és szóval az így nagyon jó élmény volt, és akkor behívott, hogy az új filmjéhez keres egy karaktert, és tulajdonképpen ez volt az, amikor, hogyha egy rendező, aki általam nagyon nagyra tartott filmeket rendezett, és tényleg egy kortárs, igazán jó gondolkodó művész ember, olyan is azt gondolja, hogy ez jó, akkor talán attól erősebb.
2: Azt el lehet mondani, hogy melyik karaktert látta, és mi leszel a filmben?
3: Én csak annyit mondok, hogy ilyen kivitelezéssel kapcsolatos. Hát a címét is el lehet mondani, Ember végez, az lesz a címe, és most már megvoltak a forgatások, most tegnap volt még pont egy pótforgatás, úgyhogy...
2: De már meg is volt?
3: Igen.
2: Premier mikor várható?
3: Én úgy tudom, hogy ősszel. Úgy tudom, hogy őszre meg is lesz, úgyhogy hát nagyon kíváncsi leszek. Azért nyilván nem egy nagyon nagy szerep, ez egy kicsi, és ráadásul eléggé szabad kezet adott nekem a rendező abban, hogy inkább az improvizálásra ment. Nyilván voltak olyan tartalmi elemek, aminek benne kellett, hogy legyen, de igen.
2: Ki tudja, ez mit indít el majd ezen a pályán? Úgyhogy én már fel is fogom egy Reisz Gábort akkor behívom beszélgetni a premier kapcsán majd, és akkor erre a momentumra azért rá fogunk térni, hogy azért hogyan nézegető karaktereket. Ami még nagyon jó, és éppen ezek kedves hallgatók, nem elég csak hallgatni Viktornak a szösszenetét, ha nevezhetem annak, hanem nézni is kell. Fantasztikus mimika van, ahogy egy kócs, ahogy az önmaga fontosságát az arcára kiteszi, vagy ahogy egy taxisofőr beszél arról, hogy megéri-e taxizni, vagy nem éri meg. Szóval mindenben ott van, tehát igazából röviden, te nem akartál soha színész lenni?
3: Nem, arra úgy nem gondoltam sose, inkább olyan volt bennem, amikor így szüleimmel elmentünk színházba, és akkor a végén megtapsolták őket, akkor elfogott egy ilyen irigység, hogy úristen, de jó nekik, hogy őket megtapsolják, de valahogy olyan távolinak éreztem azt, hogy én arra még gondolni ismerjek, hogy színész legyek, hogy az nem volt.
2: Pedig ezek azért színészi produktumok, azért jócskán, és mindegyiknek ott van, tehát mindegyiknek ott van az arcán az aggódó apuka, a festő, a coach, a japán autó, német autó, hát amikor valaki mesél a kínai autókról, és olyan szövegek jönnek elő, kedves hallgatók, amiket mi is megbeszélünk egymás között, csak akkor jön egy hozzáértő szakértő, akit éppen Viktor alakít, és akkor rögtön arcot kap az egész, és hogy ott van. Ezek milyen gyakran készülnek, ezek a kis produktumok?
3: Hát ez érdekes, van olyan nap, hogy van, hogy egy nap kettő is, van olyan, hogy két napig semmi.
2: Szóval, akkor érzed, hogy már valamit csinálni?
3: Akkor igen, akkor úgy valahogy jön egy ilyen isteni szikra, vagy nem tudom minek mondjam, egy olyan ihlet. Egyébként ebben is olyan érdekes volt, hogy amikor elkezdtem, akkor ugye jöttek a visszajelzések kollégáktól, meg így az ismeretségi körömből, hogy jó, és akkor utána már jöttek a nyilván segítő szándékkal, de hogy figyelj, csináld úgy, hogy az algoritmus úgy szereti, hogy nem tudom, 3 naponta, de ugyanakkor tett ki, és akkor, de valahogy ez meg, az meg nem én vagyok, hogy azt meg úgy érezném, hogy hogy amikor elkap, akkor azt nem tudom konzerválni.
2: És rögtön ki is megy akkor?
3: Igen. Aha. Akkor az már rögtön ki is megy, igen. Hogy az ahhoz nem tudom, valahogy az ahhoz
2: pedig
3: nincs.
2: Lehet, hogy valamit azért néztek meg
3: igen.
2: Kevesebben csak, mert hogy rosszkor ment ki, nem? Lehet, hogy ugyan már jó.
3: Lehet, de akkor az akkor abban annyi volt. Valahogy úgy érzem, hogy ami igazán jó,
2: az megtalálja a gazdáját.
3: Az úgy is megtalálja, igen.
2: Kedves hallgatók, hát továbbra is átmentem hallgatóba, beszélgetünk még Fülöp Viktorral egyet. Arra leszek kíváncsi a következőben, hogy mikor lehet elengedni teljesen a civil életet és átmenni abba, hogy valaki főállású humorista legyen. Fiatal emberről van még szó, még bőven 50 alatt van, úgyhogy erről még tudunk beszélni. Zene, aztán folytatjuk Viktorral.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, és folytatjuk a beszélgetést, ami folytattuk is a zenék alatt a beszélgetést Viktorral, és azt kérdezte, hogy nincs olyan, mert mondtam neki, hogy mennyit is ezt is láttam, meg azt is láttam, és titeket is erre bíztatlak, hogy menjetek fel Füle Viktor Facebook és Instagram oldalára, rá a Reels videókra, és akkor meglátjátok, miről van szó, és függők lesztek. Viktor azt kérdezte, hogy nincs olyan, hogy besokalsz. Megmondom, hogy nekem nincs, mert nem nézek meg rögtön 5-6-ot, de azt a 3-4-et, én, hogy mondjam, tehát mint riporter, elég széles körű látásmódra rendelkezem, ismertem kócsot, benzin, mindenkit. Tehát ott van benne. Nem sokaltam még be, nem sokaltam még be. Nyilván, hogyha most leültetnének az egészet, illetve, de akkor sem lehet, hogy besokalni. De észreveszem, minden az ötletet észrevenni, azt, hogy most a kamerálás egy kicsit izé, vagy amikor éppen pizába vetted fel a fedetoronynál valami. Tehát mindennek oka van, minden mimikának oka van. Hogy le a kalappal. A családod mit szólt ahhoz, hogy ilyen szinten kitetted magad?
2: Azért eleinte hát eleinte, hogy őszinte legyek, a feleségemet le is tiltottam, hogy ne is lássa, mert valahogy nem akartam azt, hogy ő azért elég kritikus, ráadásul elég jó az ízlése, és féltem attól, hogy már az elején lebeszél, és hát aztán utána a kolléganői elkezdték mondani, meg az ismerősei, hogy úristen, milyen jó, amit csinál, és akkor utána úgy valahogy úgy átbillent, és hát amikor meg, ahogy mondtam, ez a rendező is megkeresett, akkor azért már úgy rájött, hogy na hát akkor végülis mégiscsak hagyom ezt a virágot, hogy virágozzék kedvére, és ne gátoljon, úgyhogy néha azért olyan van, hogy nem sok, egy kicsit, de maximum ennyi szokott.
1: Valahogy úgy bekötve, hogy a feleségeink azok egyszer-kétszer szerintem így vissza-vissza tartanak. Igen, mintha csak az én feleségemről meséltél volna, kritikus, művelt, okos, és hogy ez sok, és ugyan valakinek meg tetszik, amit csinál az ember, de ezeket át kell lépni ezek fölött, és át is lépni.
2: Igen, remekül. Igen.
1: No, van már egy óriási, hát nevezzük ezt most egy videótárnak a birtokodban, ja. Ugye, hogy van ezzel valamiféle terv, hogy a film már megtalálték, és ez tök jó, és akkor fogok még Reisz Gáborra beszélgetni erről, de hogy esetleg tovább menni, és egy olyan film fordult elő, amiben minden szerepet szinte te játszol, ez lehet kicsit túl nagy lépés, de hogy a képességed az megvan így rá. Most ezzel még el vagy egy darabig? Mert szerintem most megtaláltad most, az igazi hangodat, nem?
2: Most az a tervem, de igazán nincs még úgy konkrétan koncepció, inkább csak ilyen gondolatfoszlány, hogy a YouTube-ra valamilyen ilyen, hát valami sorozatot, most ez nem egy film sorozatra gondolok, hanem ami egy kicsit úgy talán rólam, vagy rólunk szól, és az egy kicsit hosszabb lenne. Tehát ilyen 6-7 perces videókat csinálni. Aztán...
1: Egy karakterrel, vagy többel?
2: Hát, figyelj, nem tudom. Néha olyanra is gondolok, hogy mondjuk, vagy így vegyíteni a karaktereket. Tehát most csak úgy mondok valamit, hogy az autószerelő, ha bemegy tejfölt venni, és akkor ő hogy választ tejfölt. De ezek csak, most lehet, hogy nem ez lesz, vagy de valami ilyesmi. Szóval, hogy valahogy így még többet adni valahogy.
1: A lényeg az, hogy nem állsz le, és hogy folytatod.
2: Ja, igen, csak egy kicsit másabb.
1: Mi volt a legutóbbi, ami legfrissebben került fel ebbe a sorozatba?
2: A legfrissebb az tegnap volt, amikor felhívom Magyar Pétert a vagyonnyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozatban mit írjak be.
1: Igen, mert nagyon reagálsz azért itt a közéleti dolgok, hogy a választás után volt egy 13-án, ugye 12-én a választás, és hogy annyit látok, ugye mindennek jelentőség van, kedves hallgatók, egy rohanó autóból kiabálsz kifelé, végig, vagy amikor az igazgató bemegy, vagy tanár, hogy örülünk, akkor nyertünk, hogy és annyira ott van a közélet, ahogy Füle Viktor látja, úgyhogy én azt mondom, hogy ez amit te rátaláltál, addig is volt egyfajta nagyon egyéni hangot ugye a tanáremberség miatt, a feleségem azt szólt, hogy tanárember, azt utálja, de azért onnan hoztad a poénokat, de ezzel szerintem igazából megtaláltad azt, amit ki tudsz teljesedni, és ugye ez mit kell kívánni, hát az, hogy tök nagy sikert, a film az már most érdekel, amiben szerepelni fogsz, nem mondjuk el, hogy mit, az legyen meglepetés, azt nem mondhatjuk el, És hát Viktor, várjuk a YouTube verziót akkor, jó?
2: Jó.
1: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűkre szabott időnk volt, most ennyi jutott erre, az egész egy picikét hosszabbak is voltunk, a nézők ezt hallgatók elnézik ezt nekünk, de várlak nagyon nagy szeretettel a TV Pucba, hogyha van kedved, ha van kedved, és ott vetítünk, és akkor sokkal bőven megbeszéljük. Főleg Viktort hallhatnak kedves hallgatók, aki egy igazán nagy tehetségű, és egy igazán szerény ember, és maradj meg ilyenek, és akkor mindenki szeretni fog. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is a meghívást, és további szép napot a kedves hallgatóknak.
1: Pont ez vár ránk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6

0: remény.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütésre számíthatunk, csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A 2 évente megszervezett seregszemlén a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be.
1: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy mindenkinek hello a mikrofonnál, már István Dániel, már is indul a Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Rögtön passzolom a stafétabotot az óra sztárjainak, ők indítják a délután, Calvin Harris és Marshmello három slágerével startolunk, aztán majd a pillanatot élvezzük, itt lesz ide passzolóan, vagy a Portugal The Man Pitbull, illetőleg a Lifehouse Hanging By A Momentje, és az utolsó órában időutazunk, majd jól kinyitom az ollót, 1988-ig és 1998-ig megyünk vissza az akkori slágerista vezető. Nagyon várom, két kedvenc korszakom, de egyelőre Alanis Morissette-tel indulunk, Miley Cyrus.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéken működik már SMS számunk, én nézem egészen délután 5-ig, mi a helyzet a kifelé vezető utakon, leginkább ez a sláger téma, erre vagyok kíváncsi a mai délutánon is, hozzá a számsor, tehát Viberes is 0677098-at. Fokozatos felmelegedésben lesz részünk, olyannyira felmelegszünk majd, hogy a hétvégére már szerintem tikkasztó lesz a hőség, 31-32 fokkal dübörög majd a hétvége, addig pedig olyan 2-3 fokokkal emelkedik napról napra a hőmérséklet, a mai 22 után holnap 26, aztán szerda csütörtök 27, és péntekre megérkezik majd a 30 fok, addigra már verőfényes napsütéssel, úgyhogy ennek megfelelően lehet majd öltözni az utolsó tanítási hetem. Egyébként az órasztáraival múlatjuk az időt, ami azt jelenti, hogy 3 dal érkezik egy előadótól most, aztán újabb 3 majd egy másiktól. Calvin Harris érkezik elsőként, eredeti nevén Adam Richard Wise, skód lemezlovas, énekes, dalszövegíró és producer, akinek debütáló albuma az I Created Disco 2007-ben jelent meg, és olyan top 10-es slágereket tartalmaz, mint az Acceptable in the 80s és a The Girls. Második stúdióalbuma a Ready for the Weekend 2009-es, ez meg is szerezte az első helyet az Egyesült Királyságbeli lemezlistán. A lemezen lévő számok közül az I Am Not Alone többször vezette a slágerlistákat, csak úgy, mint a UK Top 5-ben szereplő Ready for the Weekend, a Flashback és a You Used to Hold Me. Remix albuma a LED Festival címmel 2010 júliusában jelent meg a Mixmag ingyenes mellékleteként. Harris harmadik albumát az 18 Months 2012-ben, októberben adta ki, ami olyan számokkal tarolt, mint a Bounce, a Feel So Close, a Let's Go, a Will Be Coming Back, a Sweet Nothing és a Drinking From The Bottle. Több felvétel esetében producerként és íróként is közreműködött, olyan előadók mellett, mint Kylie Minogue, Sophie-Alice Baxter, Dizzy Rascal, Sherry Cole, Example Rihanna, ugye vele csinálta a nemzetközi listákon taroló We Fun Love-ot is, illetőleg együtt dolgozott Kesával is. Tínézserként kezdett el érdeklődni az elektronikus zene iránt, és 1999-ben készítette első demóit a hálószobájában. Egy a News of the World-el készült interjú szerint, mialatt zenéket készített, egyre inkább egy antiszociális emberré vált, ami kiadott a személyiségére. 2013 májusában röppentek fel a pletykák, miszerint Calvin a brit énekesnő Rita Ora oldalán talált rá a szerelemre, később ezt meg is erősítették, és egészen 2014 júniusáig boldog párt is alkottak, majd szakítottak egymással. Egy évvel később kezdett el randizni az egykori country csillaggal, Taylor Swift-tel, majd 2016-ban a pár közös megegyezés alapján a szakítás mellett döntött. Calvin később a mexikói szépségű Eiza González társaságában mutatkozott. Na hát ennyit róla, szóljanak inkább a zenéjé. Volt miből válogatnom, tény is való. Már is azzal a dallal indulunk, amivel elindult a sikertörténet, ez lesz a Ready for the Weekend, aztán itt lesz a Feels, és talán a legsikeresebb Calvin Harris dal, ami Rihannának is köszönhető volt, de egyébként mind a ketten win-win helyzetbe kerültek a dal kapcsán, hiszen Rihanna újból a slágerlisták élére került, Calvin Harris pedig olyat alkotott, amit nagyon kevesen addig, az lesz majd a We Found Love pillanatokon belül Calvin Harris hármasában, aztán majd egy másik neves DJ érkezik, aki egy fiatalabb kiadás, de természetesen már tőle is 3 dalt bőven össze tudok kaparni, Marshmallow érkezik majd, de csak is Calvin Harris és a Ready for the Weekend után, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel.

Itt a 98.6 Manna FM, életöröm, zenéker, hogyha valakinek van ideje, és egyébként akár munka közben is nem néz oda, a főnök szeretné bekövetni a kedvenc rádióját, akkor megteheti a különböző közösségi oldalakon is. Ott vagyunk, érdemes egyébként mind előre, mind utólag szoktunk tenni beszélgetéseket, figyelemfelhívásokat, hogyha valami olyasmi történik az adásban, amire érdemes odafigyelni, akkor időben lehet róla értesülni. Szóval a lényeg, hogy mindenki kövesse be a kedvenc rádióját. Miközben egyébként már is az óra sztárival folytatjuk. Marshmallow érkezik hozzánk, aki egyébként Christopher Kamszak néven látott napvilágot, természetesen ez egy művésznév. Ő is, mint egyébként oly sok társa, gondolok itt például a Daft Punkra, arról volt híres, hogy általában árruhában muzsikál, hát valószínűleg meg akarta őrizni a privát életét saját magának, illetőleg tulajdonképpen egy ilyen misztikumot vitt színpadra, amikor fellépett a különböző fesztiválokon, hogy nem lehetett tudni, hogy ki ő. Aztán elérkezett néhány éve egy Valentin nap, amikor a barátnője megelégelte ezt, hogy nem tud dicsekedni azzal, hogy milyen jóképű fiatalember a barátja, aztán posztolt róla egy közös képet, és innentől fogva mindenki megismerte az arcát, de Marshmallow egyébként nem engedett abból, hogy továbbra is a fején egy ilyen furcsa kockával lépjen fel. Amerikai elektronikus zenei producer, DJ, ha szóban forgó úriember, nemzetközi ismertséget akkor szerzett, amikor Jackie és Zed zenének remixelt változatait tette közzé. Debütáló szólóalbuma Joy Time volt, mely 2016. januárjában jött ki, rajta az album vezető slágerével, a Keep It Mellow című számmal, melyben még a mexikói rapper Omar Lynx működött közre. Legismertebb dalai az Alone, a Happier és a Friends, melyek a világ számos országában platina lemez szintet értek el az eladási listákon, továbbá feltűntek a Billboard Hot 100-as lista első 30 száma közt is. Ahogy mondtam, általában egy ilyen lámpabúraszerű valamivel lép fel a fején, amin két X jelzi a szemét, illetőleg egy ilyen hosszan elnyúló fekete nyílás a száján. Hát nem lehet egyébként kellemesebben fellépni, hogy lát-e benne, azt nem tudom. De hogy általában ezek a fesztiválok ugye 40 fokban zajlanak, az is biztos, úgyhogy igazából, hogy levegőt kap-e benne, az is egy másik kérdés. Ahogy az óra sztárja, ő is már is három dallal érkezik majd hozzánk. Hát eléggé gazdag egyébként az utóbbi idő zenei repertoárja, hogyha Marshmallow-t tekintjük, úgyhogy olyan nagy fejtörés nem okozott, hogy mely három dalt válogassam ki. Pillanatokon belül érkezik majd a Be Kind, aztán a Slow Motion, és talán a legnagyobb első nagy átütő siker, amivel nagyon sokan tudjuk azonosítani, és hogyha azt mondja, hogy Marshmallow, akkor még aki annyira nem szakavatott a zenében, az is rá tudja vágni, hogy Happier, na az érkezik majd harmadikén. Közben egyébként félszemmel mindig az SMS falon vagyok, hogy tovább tudjam adni a közlekedési információkat a többieknek, úgyhogy ha valaki autóban hallgatja a kedvenc rádióját, és tud a budapesti forgalomról nekünk némi nemű itinárt adni a kifelé vezető utakról, akkor tegye meg, hogy aztán jöjjenek az információk, és én aztán tovább tudjam adni a többieknek. 0677098-at, ez az SMS és Viber számunk, ide várom ezeket. No de akkor most jön a Marshmallow 3-asban a Be Kind, a Slow Motion és a Happier az életöröm zenék között, itt a 98.6 Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, a hétvégén indul a szűnő, ennek megfelelően egyébként beköszönt az első nagy kánikula is, lehet, hogy hőségriasztást is majd beiktatnak a hétvégére, bőven 30 fok felett lesznek az értékek. Parov Stellár is egyébként ebben a témában nyilvánul majd meg, mikor, ha nem most, már is érkezik a szám.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna víz minősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Dunafürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szent Gellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipót városban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbezsdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jávor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vazari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárd, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet.
4: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel és igazi Carpe Diem hangulatban, majd a következő órában, hiszen megéljük a pillanatot, de nem csak minket ihletett ez meg, meg Horációt annak idején, hanem a könnyű zenei előadókat is. Van ide passzoló témája a Noel Gallaghernek és a bandájának, de egyébként a Portugál Dembernek, Pitbullnak és a Lifehouse formációnak is, ők mind-mind érkeznek majd egymás után, de egyelőre Cory Wong indítja az órát, már is szól a Golden.
1: Órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Reklám hangzott el.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlangkolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, igazi Carpe Diem, mindegy hangulatban leszünk ebben az órában, hiszen abszolút megéljük a pillanatot. Egyébként mindez a dolog megiklette a könnyű zenei sztárokat is, úgyhogy hat olyan dalt választottam, ami a pillanat élvezetéről szól. Jön a Live in the Moment, a Feel the Moment, vagy a Hanging by a Moment rögtön az első körben. Itt lesz a Portugal The Man, Pitbull és a Lifehouse egy-egy dala, de úgyis mondom a részleteket. Jó szórakozást kívánok mindenkinek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Look

98.5 FM élet öröm zenéke. Jó időnk lesz a hétvégére, szerintem már lassacskán be lehet üzemelni a klímákat is. El kell majd a segítségük, 32 fok lesz a hétvégére. Fokozatosan egyébként 1-2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet napról napra, úgyhogy tulajdonképpen a mai még egy ilyen elég jó lélegzős idő volt a 25 fokkal, de ez majd fokozódik. Pillanatokon belül egyébként Carpe Diem hangulatba kerülünk, hiszen jönnek az előadók, akik a pillanat élvezetéről muzsikálnak majd nekünk. Itt lesz a Living the Moment, a Feel the Moment, vagy a Hanging by a Moment, később aztán a Jason Mraz, Noah Gallagher, illetőleg a Kings of Leon dala is, de egyelőre a Portugál The Man kapja ezt a hangulatot a Living the Moment-tel. Hát ők egyébként egy portlandi alternatív rock zenekar, két alapító taggal, Bill John Gorley és Zach Carothers, még középiskolás korukban kezdtek el együtt zenélni egy alaszkai gimiben. A csapat mindez ideig összesen 8 stúdióalbumot adott ki, melyek közül a 2017-es a Woodstock címet kapta. Érdekes a sztori egyébként, hogy miért ez lett a címe. Tulajdonképpen alkotói válságban küzdött a formáció két tagja, úgyhogy visszavonultak méghozzá egyikük gyerekkori házába apukájukhoz, és ugye elkezdtek kutatni a különböző relikviák között, és aztán megtaláltak egy kis dobozkát, amiben a tag édesapjának a dolgai voltak, és ott volt egy Woodstocki képes lap, amit ugye elolvasgattak, megtapintották, és érezték, hogy na, ez az a hangulat, amit szeretnének a zenében megvalósítani, úgyhogy ezért lett az első album címe Woodstock, és óriási sikert is arattak egyébként, többek között azon is a Living the Moment volt az egyik legnagyobb siker, amit mindjárt hozok. Aztán majd Pitbull érkezik hozzánk, aki idén kétszer is fellép a magyar fővárosban. A Grammy-díjas amerikai rapper a korábban július 21-ére a Puskás Arénába bejelentett koncertje után november 24-én visszatér, és az MVM Dome-ban is műsort ad. I Am Back című turné őszi folytatását a produkció iránt Európa szerte mutatkozó óriási érdeklődés alapozta meg. A folytatódó koncertsorozat újabb portugál, spanyol, svájci, olasz, francia, szerbiai, szlovákiai, német, osztrák, cseh, lengyel, litván, finn és magyar állomásokkal egészül ki. Pitbull sójában előadja pályafutása meghatározó dalait, így komoly parti hangulat várható. A kubai származású világsztárt nevéhez egyébként olyan slágerek fűződnek, mint a Gimme Everything vagy a Timber. Eredeti neve egyébként Armando Cristian Perez, és jó néhány éve egyébként ő uralta a könnyű zenét. Nagyon sok sztár köszönhette neki a visszatérését, Jennifer Lopez például, vagy Mark Anthony. És aztán majd a végére a pillanat élvezetét és annak hangulatát a Lifehouse formáció hozzá számunkra. Az ő daluk lesz a Hanging by a Moment. Ők egyébként egy alternatív rock együttes, énekesük, dalszövegírók és gitárosuk, az egyedüli állandó tag évek óta. 5 albumuk jelent meg, az utolsó 2010-ben, aztán 2011 augusztusában jelentette be az együttes, hogy a 6. nagy lemezükön dolgoznak. Arról azért olyan nagyon sok siker nem futott ki. Igazából azt mondom, hogy Lifehouse, akkor egyetlen egy dal ugorhat be nekünk, úgyhogy talán, ha azt mondom, hogy egy slágeres előadó, úgysem hallják, nem sértődnek meg. Mindjárt jön a Hanging by a Moment, de egyelőre indulunk a Living the Moment-tel, és aztán jön majd a Feel the Moment Pitbull-lal. Biztos majd az a dal is felhangzik a budapesti koncerten. Most nálunk hamarabb, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Bőven írják már a gyerekek a vakációt. Már rég túl vannak a felkiáltó jeleken. Péntek az utolsó tanítási nap, de egyébként múlt hét pénteken már láttam ilyen kis fehér inges évzáró sugalta a gyermekeket, ugye szerintem nagyon sokakat korábban elengedtek, de egyébként kitartást kívánok mindenkinek. Hát megadja a nyár a módját a vakáció kezdésnek, ragyogó igazi napsütéses, már kánikula idő lesz a hétvégére, addig pedig kitartást minden nyárrajongónak. Nézzömre ez a Noel Gallagher féle Fly High Birds és a Kings of Leon hozza majd el a pillanat örömét, hiszen ez a témánk ebben az órában, Carpe Diem hangulatban vagyunk, élünk a pillanatnak, Hanging by a Moment, Living the Moment és az In the Heat of the Moment érkezik hamarosan. Noel Gallagher, tehát elsőként, aki ugye főként az Oasisből ismert, a tesójával együtt alapították a formációt, aztán Liam Gallagherrel úgy összevesztek, hogy az egyik koncert előtt pár perccel kilépett a zenekarból, ezt követően 2010-ben alapította meg azt a formációt, ami mindjárt zenél nekünk, ez lesz a Noel Gallagher's High Flying Birds zenekar, amiben az énekesi feladatokat már egyedül látta el. Egyébként a szigeten is felléptek, hát akik ott voltak, úgy valószínűleg Oasis hangulatot vártak, teljesen más stílusban nyomják a zenélést, és nagyon sokan így kritikával is illették, hogy olyan plagymatag volt az előadás. Hát nem tudom, én még nem élveztem élőben ezt a felállást, de az In the Heat of the Moment az egyébként klasszikus lett, úgyhogy igazán jó zenével leszünk mindjárt. Jason Mraz is érkezik hozzánk, ő egyébként elsőként egy amerikai énekes, cseh gyökerekkel rendelkezik, nagyapja 1915-ben költözött az Amerikai Egyesült Államokba. Egyébként Jason Mraz gyerekkora óta a Dave Matthews-ben rajongója volt, azt olvastam róla, a Lee Davis középiskolában tanult, egy ideig a Longwood University járt, aztán egy kis ideig dolgozott, majd New Yorkban a Dramatic Akadémián tanult klasszikus értelemben zenét, úgyhogy ezen képzett muzsikusról van szó. Kettőjük között pedig majd a Kings of Leon érkezik, egy három testvérből és egy unokatestvérből álló elismert rockzenekar, Tennessee államból jönnek hozzánk, ők is megjárták többször a Sziget Fesztivált, úgyhogy aki akarta, láthatta őket élőben is. A zenekar korai stílusa, hát valahol a Southern Rock és a klasszikus blues közt helyezkedik el, de egyaránt megtalálható az alternatív és az aréna rock hangzás is. A zenekar nagy sikereket ért el az Egyesült Királyságban, hiszen a BBC Top 40-es listán 9 daluk is szerepelt, 2008-ban 2 Brit Award-díjat is nyertek, illetve 3 albumuk is bekerült a UK Albums Chartba. Only by the Night 2008-ban jelent meg, igazán nagy sikereket ért el, elképesztő dalokat tartalmazott 2008-ban, azonban a Sex on Fire vagy a You Somebody és a Notion című számuk is. Egyébként az első albumuk platina lemez lett az USA-ban, Ausztráliában, 2008-ban a legtöbb példányszámban elkelt album címével is dicsekedhet. Mindjárt érkezik tőlük is nekünk témába vágóan a Waste a Moment, de egyelőre Jason Mraz indítja a kört, már is jön a Living the Moment, aztán majd Noel Gallagher és a csapata is az In the Heat of the Moment, és a végére érkezik majd a testvér formáció három testvérből álló csapat, a Kings of Leon. Itt a 98.6 Manna FM most az életöröm zenékkel, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzájuk. Közben egyébként várom a közlekedési információkat is. Egyre többen ülnek autóba hazafelé, 077 098-at. Ide jöhetnek ezek.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt a Vogue the Moon érkezik, és a Time Bomb. Előtte még azért hozok programajánlatokat is, főleg, hogy így a gyerekeket szabadjára engedik majd hétfőtől, ne legyen unalom a fővárosban, mindjárt összegyűjtök egy csokorra valót, aztán majd jön a Time Bomb.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljes sem megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. részét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke, jó utat kívánok hazafelé, várom a közlekedési információkat. Én fix helyen ülök, de a Manna FM hallgatói A-ból B-ben haladva sokkal többet látnak, mint én, úgyhogy a többiek hálásak lesznek, hogyha jönnek az infók, majd jól továbbadom nekik. Hozzászámunk 077.098-at. Egyébként a utazás, tulajdonképpen mi is azt tűzzük majd, időutazunk a következő órában. 1988 három fantasztikus dalt hoz majd el, itt lesz Michael Jackson vagy a Fine Cannibals, és aztán majd 98 is terítéken, azt majd három hazai slágerrel idézzem meg. Miközben Marshmallow-val indulunk, Mari Sting egykori dalát dolgozza fel, jön a Dreamin' Pink-el. When it's said and done, I'll keep holding on,
1: even in silence. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár! Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd! Vagy egy Samsonite bőröncettet! Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
6: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban. Építs velünk élményeket, csöpp

0: www.hungaroringcastor.hu.
1: Reklám hangzott el. Sok napsütésre számíthatunk, súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese is megrongálódott. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható.
2: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Manna délután.
4: Már is indítom az újabb órát a mikrofonnál István Dániel. Hello mindenkinek. Egy jó kis időutazással öblítjük le a délután pillanatokon belül. Most jól kinyitom az ollót, úgyhogy messzire megyünk. 1988 terítéken majd például a YouTube-val és az Angel of Harlem-mel, és aztán majd 98-at három hazai előadóval idézzük meg. Itt lesz Roy és Ádám is, első nagy sikerük a trambulin, de aztán majd a jazz meg az is. Marshmallow pedig indítja az órát, igazán komoly összefogásban készült el a Dreamin Sting egykori dalát dolgozták fel. Stinggel, Pinkkel, úgyhogy már is érkezik a Dreamin.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó meleg lesz, egész héten fokozatosan melegszik majd az idő, úgyhogy a folyadékpótlásról még talán idén nem is beszéltünk, szokás szerint minimum 2 liter már a napokban is, egyébként a hétvégén aztán főleg, amikor már 30 fok felett lesznek az értékek. A 0677986-os SMS és Viber szám pedig működik, várom a közlekedési információkat, vagy ha valakinek esetleg személyre szóló élménye lenne 1988-ból, mert már eszénél volt, mint például én, 80-as születéssel, akkor azokat is várom, hiszen már is ott kötünk ki. Hát szeptember 17-én kezdődtek meg 1988-ban a 24. nyári olimpiai játékok Szöulban, 160 ország részvételével. Egerszegi Krisztina úszó olimpiai bajnok, olimpiai ezüstérmes, háromszoros ifjúsági Európa bajnok, amerikai bajnok igazán jól szerepelt a tornán. Ayrton Senna pedig megnyerte pályafutása első Forma 1-es világbajnoki címét a McLaren Honda Bolánjánál csapattársa Alain Prost előtt. Sennáról is egyébként már látható egy mini sorozat az egyik streaming oldalon. Érdemes megnézni, én télen néztem, nagyon-nagyon szórakoztató, még azoknak is, akik esetleg a száguldó cirkusz nem annyira nagy rajongói. Ekkor ment a moziban a Drágán az életed is a segítség, felnőttem, ez is két remek ötlet, hogyha valaki jó kis old school filmekkel szeretne szórakozni. Na már is érkezik, elsőként megidézve az évet a Will You Make Me Feel Michael Jackson dala, ami 1988-ban aratott nagy sikert, ez a Bad című albumának egyik zászlós hajója volt, Jackson, illetőleg Quincy Jones voltak a producerei, a megjelenésekor pozitív kritikákat kapott, és ez lett az album harmadik dala, ami az első helyre került az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistán, több országban is előkelő helyezést ért el a slágerlistákon, videóklipje nagy hatást gyakorolt egyébként más előadó klipjeire, Jackson minden szóló énekesként tartott turnéján előadta a dalt, és 88-ban a Grammy díj kiosztón is. Aztán majd a U2 érkezik hozzánk, és az egyik legkultikusabb daluk az Angel of Harlem 1988-ból. Hát maga a formáció egy világhírű rock együttes, bőven léteztek 88-ra, hiszen 76-ban alapította Paul Hewson, vagy művész nevén Bono Vox, énekes, de egyébként a csapattagja David Evans Edge gitáros, Adam Clayton basszusgitáros és Larry Mullen dobos Dublinból érkeznek hozzánk. Egyébként a 80-as évektől a világ egyik legnépszerűbb zenekarának számítanak, világszerte eddig hozzávetőlegesen 170 millió eladott albummal büszkélkedett a csapat. Amerikában 6, Angliában 9 lista vezető lemezük jelent meg, és különböző kategóriákban eddig összesen 22 Grammy-díjat nyertek, amivel abszolút rekorderek. A zenekarnak egyébként a 2000-es években is sikerült megőrizni a kritikai és közönség sikerét. A Rolling Stone magazin minden idők legnagyobb művészeinek listáján a 22. helyre sorolta a csapatot, 2002-ben pedig beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. És aztán majd a Fine Cannibals érkezik, hát a U2-hoz képest egy picit litty-lötty csapat, de egyébként ők is hozzák abszolút a 80-as évekbeli feel good vibe-ot. Egy angol alternatív rock new wave együttesről van szó, 84-ben alakultak Birminghamben, 92-ben aztán feloszlottak, majd 96-ban újra összeálltak egy rövid időre. Legismertebb daluk a She Drives Me Crazy, illetőleg az a Good Thing volt, amivel én megidézem már is 1988-at. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel.

98.6 FM életöröm zenékkel. Itt a nyár, most már ez klasszikusan elég, hogyha a hőmérséklet értékeket nézzük a következő napokban, meg a gyerekeknek is. Lassacskán sartol a vakáció, 2,5 hónap pihi, nekik jó, hát a szüleiknek is végül is, csak nagyobb fejtörést okoz, hogy mit csináljanak a gyerekkel, hogyha nincs kéznél a nagymama. Egyébként remek tábor kínálatokról olvastam a hétvégén, meg a híradóban is, mindig bemutatják az aktuális kínálatokat, tudom, hogy nem olcsók ezek, de hát remek program egy gyereknek, még akár képességfejlesztés címszó alatt is. Mi egyébként 1988 után az időutazást 98-ban folytatjuk, 3 hazai slágerrel, Roy és Ádám, a Jazz meg az illetőleg a Ladányben 27 képviseli majd az évet, amikor elindult Magyarország legnagyobb kereskedelmi rádiója, a Sláger Rádió. 98-ban, áprilisban adták át a forgalomnak a világ legnagyobb támaszközű függőhídját, az Akashi Kaiko hidat a Japánban lévő Kóbe városa mellett. Szintén áprilisban Magyarországon megszűnt a sorkatonai szolgálat a határőrségnél, és július 2-án volt az azóta már a magyar kriminalisztika egyik fő eseményévé vált Aranykéz utcai merénylet 4 elhunytal, köztük az alvilágból is jól ismert Boros Tamással. Szeptemberben alapította meg Larry Page társa a Google-t, és 98-ban volt labdarúgó világbajnokság, Franciaország lett a világbajnok, első alkalommal hódította el ezt a címet. Mika Häkkinen nyerte a Forma 1-es világbajnoki címet a McLaren Mercedes csapattal, nálunk Iton pedig az Újpest nyerte az NB1-et, ez volt a klub 20. bajnoki címe. Jöjjenek a zenék, azokkal mindig könnyebben elkapunk egy-egy évet. A Roy és Ádám formáció 98-ban már abszolút sikereket ért el, a Csapból is Én folyok után jött a Trambulin, ami szintén megmászta a slágerlisták élét, Kohánszki Roy és Nagy Ádám alapította a zenekart. A Roy és Ádám formáció a Tramps Klub zenekar felbomlása után vált ki, és aztán az első a Csapból is Én folyok maxi CD-jük 98 májusában jelent meg, szeptemberben pedig a Tartsd életben című debütáló korongjuk, később aztán együtt dolgoztak Cseráti Zsuzsával és Presser Gáborral is. Aztán majd a Jazz meg az érkezik, ugye 98-ra már a repülők feloszlott, és Geszti Péter egy új csapaton gondolkodott, azt biztosan tudta, hogy egy lányjal szeretne énekelni, arra viszont ő sem számított, amikor Dés Lászlóval meghirdették a castingot, hogy rögtön 3 partnert kiválaszt majd ott. Annyira erős volt a kínálat, hogy nem nagyon tudtak dönteni, úgyhogy végül is az lett a megállapodás, hogy lépjen be mind a 3 lány a Jazz meg azba, Váci Eszter, Behumi Dóri, illetőleg Kozma Orsi, azóta pedig, amit együtt műveltek, az tulajdonképpen már legendás, ha megint hétfő volt az egyik nagy slágerük. Egyébként kapóra jött, hogy a Kalózok című filmhez is készítettek betétdalokat, úgyhogy több fronton is támadt a Jazz meg az egy pillanat alatt sikeresek lettek. A Ladánybene 27 zárja majd a 98-as kalandozásunkat, érkezik a Kellegyház. Ők az első közismert regi zenekar Magyarországon. Ők készítették el a magyarországi első regi albumot, az első dub albumot, valamint az első rhythm albumot 2007-ben. Elidegeníthetetlen érdemük van a regi zene magyarországi meghonosításában és megismertetésében. Nagyon sokan egyébként húzták a szájukat, amikor ők az egyik tehetségkutatóban megjelentek, hogy van-e helye egyébként a magyar könnyűzenében a reginek, és azóta már bebizonyította bőven a Ladányben a 27, hogy igenis van. Jön a Kellegyház, legyelőre a Trambulin, és aztán a megint hétfő, 98-ból, itt a 98.6 Manna FM-en.

film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, miatt Pink érkezik hozzánk, és a Try, szépen megnőttek a gyerekei, múltkor láttam egy ilyen családi képet, hát ugye a lányával már egyébként együtt is dolgozott, nagy valószínűséggel majd énekesnő lesz, anyukája pedig ebben teljes messzélességgel támogatja. Ugye a másik gyermekkel mi lesz, azt nem tudom, ő egyelőre nem tűnik showbiz érzékenynek. Egyébként a legfrissebb iparági pletykák szerint Pink majd a Bon Jovi formációval tervez egy turnét. Egyelőre szólóban jön hozzánk, már is szól a Try.
1: Cross-GPS. Cross-GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross-GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadság híd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a budai arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 000 négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körúti épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranda szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a PTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel sose rosszabb hétfőt, mint amilyen a mai délutánon volt. Én nagyon jól éreztem magam, és bízom benne, hogy a Manna FM hallgatói is. Holnap találkozunk majd legközelebb 2 órától. István Dániel viszont most búcsúzik, holnap tehát jövök, addig pedig jó szórakozást az életöröm zenékhez és a jobbnál jobb műsorokhoz. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
8: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élmények!

0: Hírmonitor.hu.
1: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Magyarország továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karateedzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrugott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet még nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében, Solta és Brács szigete között. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
1: Manna Hits.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now I'm still waiting. The song is deeply personal.
2: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A főüzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velük.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: És újra

Vladislav. Szóval mi az, hogy what is love? Ez a világ egy hajó, csak és úgy hívják, hogy Amistad. Nem Bruce Lee viccel, itt egy film, nem Bruce Willis-szel. Egy ukrán srác élőben küzd egy ruszki tisztel. A húgot hazajön, kezdődik a hiszti szópár baj, ezt nem bírja már a pecse. Csak viszki szód.

0: lesz mi?
1: Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigén termelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is. Ez volt

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind.
2: All alone.
1: Chapter 8, verses 3 and 4 say, when I consider your heavens, the work of your fingers...
3: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.
2: I've read the words in red.

0: kell.
1: Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
4: Változékony idő lesz, másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatosan van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, Ceglédi Kanna workshop, táncos tálatvezetés és éjszakában nyúló ajánlott táncház is.
3: Időjárás.
4: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
0: Ez a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Tudjátok, a Bőség kosara az egy nagyon nagy kosár, belefér sok minden. Most éppen a vegán mozgalmat tesszük bele, illetve annak egyik képviselővel beszélgetek, Máté Kristóffal. Ő a radikális vegán. Lesz itt mindenről szó, radikális megfogalmazás, radikális téma, a veganizmus. Zene, aztán jön hozzánk Máté Kristóf.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a Bőség kosarát, mert igaz, hogy most is ennivalókról lesz szó, de egy picit rendkívül az adásunk. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó, mindjárt beszélünk erről. Hogy is került ő ide, hogy ismertem én meg Kristófot? Ugye hát sokan Facebookozunk, és egyszer csak feldobott elém egy fiatalembert, a fülében ilyen, hát majd boci fül, boci szar, majd elmondja pontosan, mi van most is a fején, valamint a szarvasmarhák számozására használt fülbe akasztható fülbevaló volt rajta, utcai riportokat készít, és arról faggat emberek, hogy miért esznek húst. Nekem nagyon kellő határozottsággal beszélget, próbál bizonyos lelkiismeret fundást okoz az embereknek, ami szerintem nem rossz, de pontosan miről is van szó, és ki is van itt, azt elmondja ő, tehát a vendégem Máté Kristóf. Hogyan lettél te vegán aktivista? Mióta vagy te az?
2: Köszönöm a meghívást. 3 éve vagyok vegán aktivista. Először a Hungarian Animal Rights Corps nevű állatjogi csoportnál kezdtem az aktivizmust. Velük csináltunk sok performance-t, amit páran ismerhetnek is, például a tejkiöntést. Az volt az első komolyabb vegán aktivizmusom, akcióm. Aztán Balatonon csináltuk ezt a hústálcás, véres emberhús performance-t ugyanazért, hogy felhívjuk a figyelmet a faizmus problémájára, ami olyan, mint a rasszizmus, csak nem egy bőrszín tartja magát felsőbbrendűnek a másiknál, hanem egy faj, az ember tartja magát sokkal felsőbbrendűnek a többi állatnál, és annyival felsőbbrendűnek tartja magát, hogy azt gondolja, hogy joga van kizsákmányolni az állatokat, használni az állatokat a saját céljaira, amire a 21. században, főleg étkezési célra az égvilágon semmi szükség nincsen, mert tudunk egészségesen teljes életet olcsón élni vegánként is. Nem gondolom, hogy bármilyen racionális érv lenne arra, hogy jelenleg vágóhidak létezzenek, ahol ártatlan lényeket erőszakkal beterelnek, elvágják a torkukat, gázkamrába zárják őket, élve ledarálják őket, amik mind ipari standard folyamatok, ezt szívesen kifejtem majd részletesebben később is. Ugye az állatok ugyanúgy éreznek fájdalmat, mint az ember, ugyanúgy élni akarnak, és mivel nincs szükség arra, hogy vágóhidak létezzenek, ezért ez mind felesleges állatkínzás, és aki nem vegán, az ehhez hozzájárul, és nem nevezhetjük magunkat civilizáltnak, hogyha állatok holttesteit fogyasztjuk el.
1: Radikális szavak ezek, de az ő titulusa radikális vegán, ugye? Tehát te az vagy, te nagyon...
2: Így van.
1: Mi történt 3 éve, mikor átfordultál? Akkor mit, addig húsevő voltál te is?
2: Azelőtt vegetáriánus voltam egy ideig, mert mindig is nagyon nagy állatbarát voltam, én még a rovarokat is próbáltam megvédeni, és nem értettem, hogy miért kell őket bántani, vagy rájuk lépni, vagy ilyesmi. De aztán rájöttem, hogy teljes ellentmondásban élek, mert én a nagy állatvédő, ugyanúgy megeszem az állatokat. Erre úgy jöttem rá, hogy volt egy vegetáriánus osztálytársam, én nagyon nagy húsevő voltam, szóval gyerekként rengeteg húst tettem, többet szerintem, mint az átlagember, és volt egy vegetáriánus osztálytársam, és belegondoltam, hogy miért lesz valaki vegetáriánus, ki az az őrült, aki elhagyja a húst, tehát az annyira jó. És akkor kötöttem össze, hogy én állatokat eszem, én a nagy állatvédő, és rájöttem, hogy ez így nem tudok így ellentmondásban élni, ezért vegetáriánus lettem. Aztán szembe jött velem egy pár videó a tejiparról, tojásiparról, ahol ugye megtudtam, hogy a teheneket például erőszakkal termékenyítik, mert ugye minél több tehenet, minél többször kell megtermékenyíteni, mert...
1: Tejet adjon.
2: Így van, a legtöbb ember nem tudja, pedig elég egyértelmű lenne, hogy a tehén ugye ugyanúgy emlős állat, mint például az ember, és akkor ad tejet, amikor teherbe esik. Szóval először termékenyíteni kell, ugye megszületik a gyereke, megszületik a borjú, aki inne a tejét, viszont ugye minden tejet el kell adni a profitért, ezért elveszik tőle a gyerekét. Ne gondoljuk azt, hogy az állatok nagyon másképp működnek, mint az emberek, ugyanúgy ragaszkodnak a gyerekeikhez, a tehén anyák sokszor hetekig depressziósak, miután elvették tőlük a gyerekeiket, nem hajlandóak sokszor felkelni, ezért ütik őket, hogy ugye betereljék őket a tejelő gépekhez, és lefejék a tejüket, eladják. Ugyanezt történik a tojásiparban is, hogy kihasználják a nőstény állatokat, és amint nem termelnek elég tojást vagy tejet, őket is a vágóhídra küldik, és levágják a fejüket. A tojásiparban még ehhez hozzájön az is, hogy a kakascsibék, a hímek, ők ugye nem termelnek tojást nyilvánvalóan, a nemüknél fogva, és mivel nem broiler csirkék, szóval nem nőnek olyan sebességgel, hogy a húsukért megérné őket felnevelni, megérné őket etetni, ezért egynapos korukban élve bedarálják őket, vagy gázkamrába küldik őket. Ezek nem különös kegyetlenségek, hanem ipari standardok.
1: Radikális módszereket hallhatunk radikális vegántól, hát így működik az élelmiszeripar, kedves hallgatók. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Lesz még miről beszélünk, én már attól félek, hogy kevés lesz az idő. Tehát hamarosan folytatjuk zene, aztán vissza a vegán életmódhoz.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a témánk nem is az életmód, vegán életmódot mondtam, hanem a vegán szellemiség, ez inkább egy szellemiség, mint
2: vegán
1: életmód.
2: Filozófia, vegán etikai filozófia, etikai minimum a 21.
1: etikai században. Etikai minimum a 21. században. Ugye azt mondtad, hogy most a napjainkban, a 21. században minden megvan ahhoz, hogy az ember vidáman éljen, jól lakottan éljen, ahhoz, hogy ne egyen húst. Ez így most van. Ebbe egy picit a divat is rásegít, vannak ugye divat vegánok, ez kikerülhetetlen, van, aki pedig meggyőződéses, mint te. Tehát most miért könnyebb most, mert rá, az ipar rá készült erre?
2: Így van, hát divat vegánok nincsenek, magukat lehet, hogy vegánnak hívják, inkább növényi étrendet követő emberek vannak, mivel most egy trendnek számíthat az, hogy növényi étrendet követnek az emberek, mert egyre több tanulmány jön ki arról, hogy ez mennyire egészséges, de nagyon fontos különválasztani a veganizmust a növényi étrendtől. A veganizmus egy állatjogi filozófia, aki vegán, az azt gondolja, hogy nincs jogunk feleslegesen kizsákmányolni az állatokat, és minden állatnak meg kellene adni ugyanazokat a jogokat, amiket egy olyan ember kapna, aki annak az állatnak a szintjén van. Tehát például egy sertés körülbelül egy 3 éves gyerek intelligencia szintjén van. 3 éves gyereknek sem adok szavazójogot, de ilyen nagyon-nagyon minimális jogokat, mint a saját életéhez való jogot. Nem hinném, hogy ez akkora nagy kérés. Meg kéne adni az állatoknak, mert élni szeretnének. Igen, vannak sokan, akik növényi étrendet követnek, egyrészt azért, mert egyre inkább kiderül, hogy egészségesebb, egyre több növényi alternatíva van, mert ugye a húsnak a formáját, ízét is le tudják utánozni, ha valaki ezeket a termékeket nagyon ragaszkodik hozzájuk, és úgy érzi, hogy nem tudna róla lemondani. Most már ezeket az ízelményeket is be lehet pótolni.
1: Ilyeneket te fogyasztasz, vagy nem?
2: Én nem nagyon szoktam.
1: Tehát te tisztán növényi vagy.
2: Hát ezek is ugye növényi ételek. Egyébként vegán szempontból, filozófiai szempontból teljesen mindegy, hogy mit fogyaszt az ember addig, amíg az nem egy állatnak a testrésze, vagy anyateje, vagy tojása, amíg az nem egy állatnak a rabszolgatartásával jár. De én főleg inkább egy teljes értékű növényi étrendet követek, azért csak mert az egészségesebb.
1: A vegán filozófia mióta van ilyen szárnyalásban? Ennek most van egy fellendülés, tehát hogy emberek rájönnek, tehát nyitottak az emberek erre? Most világszerte kérdezem, nyilván jobban képbe vagy, mint mi.
2: Így van, hát a vegán filozófia az ugye már régóta létezik, például Pitagorasz nagy terjesztője volt, és el is várta a követőitől, hogy akkor még vegetarianizmusnak hívták, de ugyanezt a filozófiát követték, és ő terjesztette annak idején a vegán filozófiát, de úgy igazán, hát ugye 70-es évektől indult el a vegán mozgalom, az állatjogi mozgalom. Még Angliában voltak kifejezetten nagyobb akciók, ahol aktivisták be is törtek vágóhidakra, a laborokba kimenteni az állatokat.
1: Nagyon radikálisan foglalkozol te ez a témával, hogy utcának kimész, utcai riportokat csinált. Mennyire néznek rád furcsán az emberek? Nem azért, mert hogy ez a fű rajtad van, hanem azért, hogy amiket mondasz neki, hogy ilyen a henteshez bemegy az ember, akkor állati szerveket látott, vagy testrészeket lát, ugye radikálisan fogalmazva. Próbáljuk őket leszedni. Mi a legtöbbet hallott ellenérv, hogy ők miért nem jönnek le erről az egészről? Gondolom, van egy ilyen példatárad már a mondatokból, amiket hallottál.
2: Igen. Még az előző kérdésre gyorsan annyival reagálnék, hogy ugye nagyon sok jogi mozgalmat most sikerre vittek az emberek, a női jogi mozgalmat, a feketék jogának a mozgalmát, rabszolgák felszabadítása, ezek nem annyira régen történtek, és ezért szerintem ennek egy jó folytatása lenne
1: és
2: az állatjogi mozgalom.
1: És ez várt tulajdonképpen, hogy egy ilyen expanzióba lesz ez a vegán filozófia és a vegán mozgalom?
2: Igen, ugyanúgy egy jogi mozgalom, szerintem ez lenne a természetes tovább kiterjesztése az emberi jogoknak, mert az állatok sem különböznek semmi lényegesben, ami miatt megérdemelnék azt, hogy elvágjuk a torkukat csupán egy ízélményért és megszokásért, és akkor a mostani kérdésre választ adva. Az emberek érveket nem nagyon hoznak fel, én inkább kifogásnak nevezném ilyeneket, például a leggyakrabbi, hogy az oroszlán is eszik húst, meg a növények is éreznek olyan dolgok, amikről ők is tudják, hogy egyrészt vagy nem igazak, mint például a növények esete, vagy nem relevánsak, mert ugye az oroszlán sok minden mást is csinál, amit nem akarunk utánozni. Ezek inkább úgy érzem, hogy ilyen védekező kifogások. Szerintem a valódi ok, amiért jelenleg még nem vegán a társadalom, de szerintem az lesz, az hogy egyszerűen ez a megszokás, ezek a normák, ehhez szoktunk hozzá, és nagyon-nagyon nehéz szembe menni azzal, amit mindenki más mond. Ugye vegánként sokan tapasztaljuk is, hogy nem valami kedvesek velünk az emberek, mert ezt a bűntudatot elindítjuk bennük, ami miatt elindul ez a védekezés, de szerintem hosszú távon ez változni fog.
1: Na, hogy mikor lesz vegán a társadalom, erre kíváncsi vagyok, erről beszélgetünk hamarosan a zene, aztán folytatjuk. A vendégem Máté Kristóf vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Szóba kerül majd a vegán tartalom, és hogy pontosan mit jelent ez. Zene, aztán folytatjuk.

0: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát egy rendhagyó témával, a vegán filozófia, a vegán életmód, a vegán szellemiség, és ennek egyik, hát én azt mondom, a hazai egyik legradikálisabb képviselő, hogyha ezt a címkét így rád aggaszthatom, úgy ismerkedtünk meg, hogy láttam a Facebookon utcai riportokat, ahol hát nem azt mondom, hogy jelmezben, hanem hogy majdnem, hogy állatnak öltözve próbálsz az emberekkel beszélni, hatni a lelkiismeretükre, hogy miért esznek húst. Azt mondtad az előző szegmensben, hogy nincs más választás, hogy vegán lesz a társadalom. Ez egy kicsit ilyen hihetetlenül hangzik, főleg egy olyan országban, ahol ott tradíciók vannak, ahol disznóvágás van, ahol hússal lesznek az emberek. Igen. Szinte. Mi a terv? Na, akkor azt kell, mi a terv? Tehát radikális performance-ek lesznek, vagy tudományos ismeretterjesztés? Mi az eszköz, amivel dolgoztok?
2: Először is a radikális szó az sok mindenkiben negatív érzelmeket kelthet, de a valódi jelentés az, hogy a probléma gyökerére koncentrál, én a probléma gyökerére koncentrálok, a probléma gyökere pedig a faizmus, az, hogy az ember felsőbbrendűnek tartja magát az állatokkal szemben. Ami a vegán jövőt illeti, az is teljesen elképzelhetetlen volt az embereknek, hogy a nők kapnak szavazójogot, az is teljesen radikális és felfoghatatlan, és még vicces is volt az embereknek, hogy a rabszolgákat egyszer felszabadítják. Vicces gondolat volt az, hogy a feketék egyenlőek a fehérekkel.
1: Igen, de itt az ember dönt az emberekről, nem? Az ember, tehát ugye a hölgyek is emberek, a feketék is emberek voltak itt, pedig ugye most a közgondolkodás azt mondja, de hát ők állatok, ők alattunk vannak.
2: Hát ezek... akkor pedig az volt, hogy de hát ők nők, ők alattunk vannak. De hát ők feketék, ők alattunk vannak, jelenleg ugyanezt gondoljuk az állatokkal, de ha belegondolunk, akkor nincs olyan tulajdonságuk az állatoknak, amiben különböznek tőlünk, ami miatt megérdemelnék azt, hogy megöljük őket, és ne érdemelnék meg az élethez való jogot. Hiszen sok mindenben különbözünk, de alap dolgokban, abban, hogy élni akarunk, érzünk fájdalmat, szabadok akarunk lenni, ebben nem különbözünk. És látva, hogy hogyan vittek sikerre más jogi mozgalmakat a történelem során, szerintem ez is meg fog változni, és már látható a változás egyébként.
1: Miben látható? Mit látsz?
2: Például abban, hogy ez egy társadalmi párbeszéd témája lett, és sokkal gyorsabban, mint amire például én számítanék egy jogi mozgalom esetében.
1: Ez történik most is, párbeszéd van tulajdonképpen.
2: Így van.
1: Beszélgettünk, megmutatjuk, hogy van ilyen is.
2: Magyarországon ez az egész mozgalom, ez... hát maximum 10 éve indult el, de úgy komolyabban 3 éve. Uh-huh. Ez szinte semmi, és senki nem beszélt előtte a veganizmusról, senki nem beszélt előtte arról, hogy az ember elnyomó az állatokkal szemben, amit én problémának éreztem egyébként gyerekkoromban is, de azt gondoltam, hogy egyedül én gondolom így, aztán megtudtam, hogy nagyon-nagyon sokan így gondoljuk, és épült erre egy mozgalom, és jelenleg itt vagyok a rádióban, és beszélgetünk erről a témáról, ami minden változásnak az első lépése.
1: Mi van azokkal, ugye most idézek én kézműves termelőket, hogy boldog tyúkok, szabadon tartott tyúkok, boldog tejnek, forgatom is olyan tehenészetben, ahol 20-valahány tehén volt, nem nagy üzemről beszélek, ahol tehén masszírozó volt, tehén párásító volt, a tyúkok több hektáron szabadon élnek, vidáman tojnak, ezekkel mi van? Tehát még lehet valaki vegán, vegetáriáns, hogy ezeknek az állatoknak a, nem mondjuk azt a termékét, hanem a nem termékek ezek, tojás az nem termék. Az is egy valami, nem?
2: Nem, az nem termék, az, ami
1: kerestem a szót pontosan.
2: Termel egy...
1: Na, tehát, hogy ez se egy, mondjuk ilyen módon nem lehet egy egész társadalmat, tehát egy egész népsereget heteti, nem? Tehát ez is egy ilyen elítélendő mód, a szabadon tartottjuk, a boldog
2: egyrészt
1: tehén,
2: ugye, ahogy nincs mondod, ilyen? Egyrészt, ahogy mondod, nem megvalósítható, mivel ennyi embert nem lehet, ezt az igényt nem lehet ezzel eltartani, másrészt ugyanúgy nem etikus, mert amint ezek a boldognak nevezett tyúkok és tehenek nem tojnak elég tojást, és nem termelnek elég tejet, nekik is levágják a fejüket, és nem tisztelik az élethez való jogukat, valamint termékként tekintenek az állatra, azt nézik, hogy mit tudunk elvenni tőlük. Ráadásul szerintem alapból ezeknek a szerencsétlen állatoknak a tenyésztése sincs rendben, mert egy tyúk, sokan nem tudják, de a tyúk egyébként létezik a természetben, bankivatyúknak hívják, 15 tojást tojik egy évben. A tyúkokat jelenleg úgy tenyésztettük ki, hogy körülbelül 250-et tojnak, ami eleve szenvedés nekik, eleve rengeteg vitamint vesztenek emiatt, gyengébb lesz a testük, szóval egyáltalán nem adaptív a testük, az alap létezésük, a tenyésztésük is már a kizsákmányolásra épül, mint ahogy a teheneknek is, ők is ilyen 8-10-szer több tejet adnak, mint ami normális lenne, ugyanúgy elveszik a gyerekét általában, de ha mindez nem történne meg, akkor is úgy végződik, hogy levágják a fejét, ami szükségtelen, és jelenleg egy állatrabszolgaság, állatrabszolgatartás zajlik, amiben mindenki részt vesz, aki nem vegán.
1: Radikális módszerek még mindig, de már tudjuk a szó mit jelent, gyökeresen megváltoztatni mindent. A vendégem, aki ennek Magyarországban élharcosa most, és szerintem az is marad, Máté Kristó, vegán aktivista. Vele folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a radikális vegánnal való beszélgetésünket. Máté Kristóf, vegán aktivista és vegán tartalomgyártó. Nyugat-Európa egy picit előttünk jár ebben? Hogy látod, hogy van nemzetközi kitekintésed, hogy ott mi a helyzet? Ott az elf barátaid, mert ugye nevezhetjük így, ez egyfajta elf. Ott többen vannak? Tisztábbak azok az emberek? Jobb, könnyebben megértik?
3: Igen, benne vagyok a nemzetközi vegán közösségben. Vannak országok, ahol előrébb jár ez a mozgalom, de szerintem csak azért egyszerűen, mert korábban indult. Például Angliában, ahogy mondtam, a 70-es években indult a vegán mozgalom, szóval természetesen előrébb jár. Már ott vannak növényi étrendes egyetemek, ahol csak növényi ételt adnak a diákoknak. Eléggé felfejlődött ott a mozgalom, minden évben van állatjogi vonulás, ahol nagyon-nagyon sok ember Londonban vonul az állatjogokért, de szerintem csak azért, mert korábban kezdődött. Egyébként az emberek, ugye az átlagember reakciója erre a témára, én úgy tapasztalom, hogy megegyezik országonként. Németországban sok aktivistával vagyok kapcsolatban, akik teljesen ugyanazt tapasztalják, hogy hogy valószínűleg minden ember tudja, hogy hol az igazság, minden ember tudja, hogy vegánnak kéne lennünk, csak ott van az a bűntudat, amit néha nehéz feldolgozni, ott vannak a megszokások, ott van az a társadalmi norma, ami visszatartja az embereket, nyilván senki nem akar kilépni a megszokásaiból, senki nem akar szembe menni olyan alap gondolatokkal, amik már nagyon régen megvannak a társadalomban. De mivel a történelem során ez többször megtörtént, ezért szerintem csak időkérdése, hogy nálunk is, meg minden országban ez megváltozzon.
2: Létezik egy film, egy német film, a Mindennapi kenyerünk, láttad-e?
3: Nem.
2: Majd akkor elmondom pontosan, mert most csak megelmítjük. Ez a nagyipari élelmiszerellátást mutatja be. Semmiféle szituáció, csak szituációk vannak benne, meg atmoszférikus hang. Tehát úgy, hogy a nagy zöldség és ez a húsgyártás. Hát aki azt meglátja, az erősen elgondolkodik azon, hogy vegán legyen. Őszintén picikét a kérdés, amellett, hogy mind, amit csinálsz, az tök szimpatikus, de ez nem picikét szélmalomharc. Tehát, hogy persze, szerintem könnyebb volt elintézni, hogy a nők szavazójogot kapjanak és hogy a feketék felszabaduljon. Az nem volt annyira elképzelhetetlen, mint az, hogy itt egy egész társadalmat áttenni. Csak úgy kérdezem, hogy ez egy ilyen szélmalomharcnak tűnik, de úgy, hogy tök szimpatikus, amit csinálsz, hogy csináltok, de hogy ez még az itt, nem? Főleg egy ilyen hagyományokkal rendelkező országban, mint itt Magyarország.
3: Azért az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy a rabszolgákat felszabadítják, annyi különbséggel, hogy ugye ott maga az áldozat tudott felszólalni önmagáért.
2: Igen, az állat
3: nem tud. Mint a nők esetében is. Az állat, hát szegény, ugye kiabál a vágóhídon, de hiába, mert nem hallja senki, szóval ezt nekünk kell megtenni helyette. Én továbbra is reményteljes vagyok, mert látom, hogy nő a mozgalom itthon is, látom azt, hogy párbeszéd tárgya ez az egész, látom azt, hogy egyre több a növényi alternatíva a boltokban, és természetesen ez egy lassú folyamat, nem vagyok benne biztos, hogy az életemben meg fog változni, viszont azt gondolom, hogy ezt el kell kezdeni, mert minden társadalmi elnyomásnak az alapja az állatokkal szembeni elnyomás, mert ez az első fajta diszkrimináció, amit megtanítanak az emberekkel, az első fajta kiközösítés, diszkrimináció, amit egy gyerekkel megtanítunk, az, hogy a kutyát szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, az embert szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, pedig nincsen olyan morálisan releváns különbség, ami mondjuk egy kutya és egy malac között, ami igazolhatná ezt a különböző bánásmódot, csupán annyi, hogy ehhez szoktunk hozzá, mert régen ugye a túlélésünkhöz szükség volt arra, hogy állatokat tartsunk és húst tegyünk, viszont jelenleg nincs, ezért kötelességünk ezt abba hagyni.
2: Még azt nem beszéltünk meg a végén, hogy te mindezt társadalmi munkában nyomod, van egy civil szakmád, vagy tanulsz még valahol, tehát mi az, ami még kitölti az életedet?
3: Korábban tanultam képzőművészetet, ezzel szerettem volna foglalkozni, de mivel egyre inkább zavart engem ez a kérdés, az állatokkal szembeni elnyomás, ezért most ebben az évben próbálom felépíteni azt, hogy ezt tudjam csinálni teljes munkaidőben, és fel tudjak szólalni az állatokért, amennyire csak lehet, amennyit.
2: Ez egy mozgalom mögötted? Vannak társaid?
3: Hát a Magyarországon ugye a Hungarian Animal Rights Corps, a harc, akitől például ezt a hústálcás akciót ismerhetitek. Igazából ez a magyar vegán mozgalom szerintem jelenleg. Én ezt a radikális vegán platformot ezt külön csinálom, inkább nemzetközileg működöm együtt olyanokkal, akik szintén ezt csinálják, például Németországból a Die Militante Veganerin, ő a mentorom, nagyon sokat segít abban, hogy ugyanazt elérjem, amit ő, mert például ő már teljes munkaidőben tudja ezt csinálni, és mindenhol megismerik, és mindenhol tudják. Jelenleg Németországban a legtöbb fiatal, akik ugye TikTokon, akikhez TikTokon eljut ez a tartalom, tudják, hogy mi az a faizmus, tudják, hogy mi az emberi felsőbbrendűség, tudják, hogy működnek az állattartó iparok, és ha még eleinte viccesnek is találják, ha ezt sokszor újra és újra és újra hallják, akkor szerintem be fog következni bennük a változás.
2: Kedves hallgatók, akkor ha tehetitek, akkor hallgassátok meg még egyszer az adást, hallgassátok vissza, és gondolkodjatok el. Kemény szavak voltak ezek, radikális módszerek voltak a húsiparból itt megemlítve, és hát így lett Máté Kristóf a radikális vegán. Keresétek őt, hogy így vagy hogy a radikális vegán. Így megtalálni téged minden platformon, és hát nézzétek meg, és hát akkor gondolkodjatok. Az ember így 50-en túl, ahol én vagyok is, gondolkodik. Mi talán már ott vagyunk, a feleségem az teljesen hajlik erre, én pedig az, hogy hát egyre kevesebb, mert az ember mögé gondol, hogy mi is van. Valami út, ha ráléptünk azért, de lehet, hogy a te életedben még nem, de ki tudja, nem tudom. Sok sikert ez a munkához, Kristóf, és amíg ez a műsor van, és van itt esetleg valami stáció, akkor ez az ajtónak egy nyitva van, és akkor bejössz és beszámolsz, hogy éppen mi meg hogy van. Köszönöm szépen a figyelmet, Máté Kristófot hallották, a radikális vegánt. Maradjunk így. Szívesen.
3: Legyen szép vegán napjuk.
2: Így van.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony idő lesz, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma, ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet, hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ma a megbocsátásról beszélgetünk. Szakértő vendégem Csay Móni, szociálpedagógus. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük a kapcsolatainkkal. Ugye itt van manapság a megosztottság, az eltávolodás és a türelmetlenség, mint főbb nyomvonalak, amik mentén elkezdhetünk a megbocsátásról beszélgetni, hiszen már önmagában a világ éket tud verni közénk. A rohanó világ, a social médiának a jelenléte, ugye ami veszőparipán kedvenc témánk, hogyan tudunk ebben szépen és egészségesen megmaradni?
2: Tehát először lehet, hogy borús lesz a kép, amit festek. Rengeteg kutatás van az elmúlt években az emberi kapcsolatokról, mert mindenki érzi, hogy valami nem stimmel, valami nem oké. És ugye minden kapcsolat, a mikro, tehát családi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, a munkahelyi, a társadalmi kapcsolatok, a kisebb-nagyobb közösségek, egy stabil ponton kéne, hogy álljon az a bizalom. És az a baj, hogy most a felmérések szerint a magyar társadalom minden szempontból bizalomvesztett lett. Ennek számos oka van, nyilván a politikát felhozhatjuk, de most nem ez a fő csapásvonalunk. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, meg olvasgattam, hogy hol lehet ennek az egésznek a gyökere, mert azért ez egy világtendencia, de Magyarország különösen rossz helyzetben van most a bizalom terén. És én azt gondolom, hogy azért a történelmünk során, de akár a mi kis életünk során is annyiszor játszották el a bizalmunkat, hogy már önvédelemből eleve óvatosak vagyunk. Rengeteg ágát föl tudnám hozni, ha csak ránézünk egy egyszerű dologra, ami mindenkit érint minden nap, az élelmiszer. Hogy ugye volt, amikor megtermeltük, vagy fölhozták a városba, akik megtermelték vidéken az élelmiszer, tudtuk, hogy mi az, tudtuk, hogy a burgonya az burgonya, a répa az répa, levágták a disznót, felhasználták az elemeit, és akkor hát nem olyan rég, egy-két generációval ezelőtt, vagy emberöltővel ezelőtt ezek az abszolút feldolgozott élelmiszerek bekerültek a képbe. És nem tudom ki, hogy emlékszik rá, amikor az áruházak polcain először megjelentek ezek a csomagolt termékek, akkor úgy örültünk neki, hogy hát mennyire klassz dolog, mennyire leegyszerűsíti az életünket, hogy nem kell ott kínlódni, úgyis futunk, pénzt keresünk, stb. Rengeteg dolgunk van, azért a városias lét az nem a gazdálkodásról, meg a háztai dolgokról szól, hanem egy teljesen más ritmusban élünk. És meg se néztük, hogy miből van, nem? Tehát egy olyan ősbizalom volt bennünk, hogy ennivaló, ennivaló. Aki elkészíti nekünk, az biztos tudja, hogy mit csinál.
1: És miért akkor akarna nem rosszat?
2: Miért akarna rosszat? Hát evidens, hát csak megkönnyíti az életem, és ő is jól jár, mert pénzt keres, én is jól járok, mert időt nyerek, ez tök jó win-win helyzet, gondoltuk, mi naivan. Igen, a naivitásunk volt nagyon sokszor a csapda, most meg az a baj, hogy már egyáltalán nem vagyunk azok sok esetben. Szóval, hogy ott voltak az élelmiszerek, találkoztunk vele, és nagyon sok év kellett, hogy elteljen, amikor elkezdték felhívni a figyelmünket az E betűsökre. Ugye 30 évvel ezelőtt tudtuk, mik azok az E-k. Nem tudtuk, fogalmunk, vagy 40 évvel ezelőtt. És akkor szép lassan felviláglott egy kép, hogy úristen, miket eszünk. Tehát, hogy amikor ezzel szembesültünk, és most már egyáltalán nincs bizalmunk. Megvesszük, megesszük, dömping van, felét kidobjuk, meg se romlik bizonyos élelmiszer, nézzük, hogy ott marad hónapokig, semmi baja nincs, de fura. De hogy műanyagokkal tömnek minket, és én arra jöttem rá, amikor ezeken gondolkoztam, hogy itt két dolog mozgatja talán az egész világot, aminek úgymond az áldozatai vagyunk, de közben meg mi is közrejátszunk ebben, a pénz és a hatalom. Semmi más. Hogy annyira elszaladt velünk a ló, hogy ez ment a rovására kapcsolatainknak, hogy amikor bejöttek az MLM rendszerek, amikor túlárazott vackokat sóztak ránk, amikor ömlik ránk a tárgyak sokasága, a látszatvilág, az mind-mind a pénzről szól. Én azt látom, vagy idejutottam a kis saját gondolataim, abszolút szubjektív vélemény, hogy a pénz vitt el a kapcsolatainkat. Uh-huh. Én azt gondolom minden területen.
1: Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A megbocsátásról beszélgetünk, de hát nyilván az ehhez vezető utakat is vizsgálnunk kell, helyzeteket és állapotokat, úgyhogy jön majd most a családi kapcsolatok, azoknak az alakulása. Ott volt a kaláka régen, aztán itt van az individuum, tulajdonképpen bejártunk egy nagyon nagy ívet. Kinek jó ez a szétmorzsolódott család? Jó egyáltalán valakinek, hiszen régen generációk éltek együtt, és úgy hisszük, Móni is, meg én is, aztán majd nyilván a hallgató az végig gondolja, hogy ő mit érez ezzel kapcsolatban, hogy ez úgy volt jó, mert hogy azt hiszem, hogy így vagyunk igazából kitalálva, de hát más irányba visz bennünket az élet. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A mai műsorban Csai Moni szociálpedagógussal a megbocsátásról beszélgetünk, és mindenről, ami ennek a holdudvarába tartozik. Családi kapcsolatok alakulása. Kinek jó ez a szétmorzsolódott család, mert azt gondolom, hogy a családtagoknak nem annyira.
3: Érdekes dolog, a sok rossz hangulatú kép mellett azért a család Magyarországon még mindig erős. Tehát a magyar társadalomban a család a legstabilabb, legerősebb alap. Igaz, hogy összezsugorodott, tehát itt arra kell gondolni, hogy az abszolút szűk családról beszélünk, nem a kiterjedt rokonságról sajnos, mert azok a kapcsolatok szétmorzsolódtak, pontosan azért, mert ilyen a világunk, vagy még kicsit talán boncolgathatjuk, hogy miért, de azért még mindig a mikro család a legerősebb pontja, sőt, sok nyugati nálunk úgymond fejlettebb országnál is erősebb ez a családi kötelék, a szűk családi kötelék. És akkor, ahol a távolabbi rokonok, a másodunok, a testvérek, meg a nagybácsik, ott megint a pénz, a politika és az idő, tehát, hogy ez morzsolta talán szét. Én azt gondolom, hogy a pénzvilágnak nem érdeke az, hogy egy nagy család együtt megoldjon dolgokat. Mert hogyha van egy nagy, több generációs ház, ahol többen élnek, az nem annyira gazdaságos a gazdasági szereplők szempontjából, mint ha mindenki egyedül él. Egyedül fizeti a számláit, egyedül tart fel egy ingatlant, külön kocsival jár, nézzük meg, hogy most egy családban hány autó van, és régen mennyi volt. Tehát a gazdasági szereplőknek egyáltalán nem érdekük, ezért lehet, hogy ez picit ilyen összeesküvés elméletnek hangzik, de azt sugallják ezek a social médiák, amiket annyira szeretünk, meg ezek a reklámok is azt sugallják, hogy valósítsd meg önmagad. Rázd le magadról ezeket a családi kötelékeket, ezeket a láncokat, mert te más vagy, mert te jobb vagy, mert te külön vagy, mert te megteheted, és ezzel lemorzsolják azt a nagyon erős köteléket, vagy nagyon erős kapcsolatrendszert, ami egy kiterjedt családra jellemző. Mert ugye mi volt, összefogtak, és ha valakinél valami nagyobb teendő volt, megjelent ott 20 rokon, és pikpak megcsinálták. Most ki kell hívni egy szakembert, mert nincs, nem tudsz összeszedni 20 embert, aki neked a teraszt lebetonozza. Hanem meg kell bíznod valakit, és akkor mozog a gazdaság. De minek mozog az a gazdaság, hogy még több tárgyad legyen, még újabb legyen, még színesebb, még szagosabb.
2: Még nagyobb feleslegesen, igen. Tehát, hogy az óriás van, házak, a még újabb autók, amiben annyi az elektronika, hogy azonnal elromlik, megjavítani sem tudják. Szóval
3: azt nem lehet az út szélén meg, mikor megállnak még hárman az út mentén, igen, és gyorsan megszerelik, igen, együtt az autót, ez elképzelhetetlen. Még vontatni sem lehet a legújabbakat, ki van ezt találva. És lehet engem vádolni ilyen divatúsággal, de én azt gondolom, hogy még ezzel sem lenne baj, ha nem esnénk megint át a ló túlsó oldalára. Tehát, hogy mindent feláldozok ezekért a látszatokért, minden kapcsolatomat odadobom, ugyanolyan használati tárgy lett, amit hamar lecserélünk a fogyasztói társadalomba, a kapcsolatrendszer, akár a távolabbi rokonokkal, mert hát, ha nem értünk egyet, akkor inkább ne is találkozunk, viszlát, szevaszt, nem beszéljük meg, nem oldjuk meg, nem bocsátjuk meg, hanem megyünk tovább, mert én vagyok a fontos, én vagyok a központ, nekem legyen minden úgy, ahogy én szeretném. Tehát ez nagyon felerősödött, és mondom, a bizalomvesztés mindennek az alapja, és az alatt meg ott van a pénzvilág szerintem.
2: Az összetevői a problémáknak a kapcsolatrendszereinkben, és ehhez kötődően természetesen a megbocsátás. Erről beszélgetünk a mai műsorban Csai Moni szociálpedagógussal, és folytatjuk majd a barátságokkal. Ugye szokták mondani, hogy a barátaink a választott család, valóban így van-e, és most is így van-e mai napság? Ezzel folytatjuk.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Megbocsátás és a kapcsolataink, minden, ami ennek a holdudvarába tartozik, és hát természetesen ez egyik legfontosabb része ennek, a barátságok, a barátságaink. Mit jelent most egy barát? Mit jelentett régen egy barát? Miért más most, ami van és ahogy van, mint ahogy lennie kéne egy analóg világban?
4: Én a kedvenc nagynénémet szoktam mindig hozni mindennel kapcsolatban, aki egy zseniális életet
3: ír. Őt már én is nagyon szeretem.
4: És neki, ő 76 éves, 77 most már, és neki 70 éves barátságai vannak. Tehát az általános iskolában, ahogy összekerültek, és nem is egy, és nem is kettő, hanem több, azóta tart, és teljesen más életet éltek, és sokszor más a politikai nézetük, vagy éppen nem értenek egyet sok mindenben, de a barátságuk kitart, napi szinten beszélnek telefonon, és együtt utaznak, ha mód van rá. Tehát, hogy volt egy ilyen erős kötelék, és én azt látom, hogy ez most fellazult és könnyen cserélhető az aktuális változásaim és aktuális érdekeim mentén, és szerintem a másik fő pillére ennek a hatalmas kérdéskörnek, hogy nem tudjuk a konfliktusainkat kezelni. Tehát, ha nézeteltérés történik egy barátságban, akkor azt beáldozzuk. Nem szánunk rá időt, energiát, nem rakjuk egy picit lejjebbi polcra az egónkat, hanem beáldozzuk ezt a barátságot. Teljesen átalakult a barátság fogalma. Aki kiszolgálja, és most itt ne vegye magára, akinek nem inge, aki kiszolgálja az aktuális visszajelző igényemet, visszajelző rendszer igényemet, az jöhet. Aki már esetleg megkérdőjelez dolgokat, kritikát fogalmaz meg, vagy nem ért velem egyet, nagyon könnyen megszabadulunk egymástól, mert miért ne? Hát az a lényeg, hogy én boldog legyek, és nekem jó legyen. Csak én azt gondolom, hogy a befektetett energia hozzá azt a vágyott boldogságot, csak ezt most valahogy kevésbé ismerjük fel ebben a pörgős világban.
3: Az is nagyon érdekes egyébként, hogy vajon ez egy időben és egy vonalban kezdett el változni, amennyire gyorsult a világ, ahogyan a social media felületek adnak egy látszatbarátságot, ahogyan a social media felületeken látott kis videók szerint megpróbálunk élni és belelátni valamibe azt, ami nincs benne. Érted, mire gondolok, hogy ez...
4: Abszolút, 30 éve kezdődött itt Magyarországon, hogy ennyire könnyűvé váltak ezek a kapcsolatok és elengedhetővé, ez pontosan mérhető, tetten érhető a pillanat, amikor ez elindult ez a folyamat, mert könnyebb lecserélni, könnyebb a neten újat és újat és újat találni, meg van egy nagyon durva elmagányosodás is ebben, hogy nincs is szükség barátokra, hogyha megkapom a lájkokat a videómra, akkor az nekem kiszolgálja azt az igényemet. Tehát egy elmélyült barátság az idő, energia, lemondás, a többi befektetett energia is egyszerűbb a szociális

0: A média megjelenésével igen, tetten érhető és mérhető, hogy megcincálta a baráti kötelékeket. Uh-huh. Ez az új világ.
1: Ez az új világ, ami annyira gyors már, és annyira más már, hogy szerintem nem látjuk saját magunkat. Tehát én nem azt mondom, nem akarok képmutató lenni, mert én is nagyon sokat vagyok a telefonommal, és nagyon erősen próbálom leszoktatni magam róla, mert olyan szinten viszi el az életet, és húz be, és okoz olyan érzelmi kilengéseket, amivel egyébként nagyon nehéz megküzdeni, és ami egyébként nem lenne jelen az életemben. Viszont nagyon sokan, mert a mi generációnk még azért tisztában van azzal, hogy van ez a világ, meg van a való világ, de azért az a generáció, aki utánunk van, meg az alattiak, tehát a fiatalok, 10-20 évesek, ők már ebben nőttek bele, és ott vannak olyan barátságok, amik online barátságok.
0: Abszolút, vagy, sőt,
1: vagy azt se tudjuk. Na, ez meg a másik.
0: Na, hát ennyi.
1: Tehát az, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a ChatGPT barátnak, barátnőnek tekintetik valaki, bárki által, az már önmagában nemhogy furcsa, hanem dermesztő is lehet. A kapcsolatainkról beszélgetünk, és ezen, vagy ehhez kapcsolódóan a megbocsátásról is, azzal folytatjuk, hogy hogyan alakulnak a munkahelyi kapcsolataink, mert hogy gyakorlatilag, ahogyan a barátságok és a kapcsolataink családon belül és napi szinten megváltoztak, úgy természetesen ezzel egyenes arányban változott meg az is, hogy a munkahelyünkre miként tekintünk, vagy a munkahelyi kapcsolatainkra miként tekintünk, ezzel folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A kapcsolatainkról és a megbocsátásról beszélgetünk Csajmoni szociálpedagógussal a mai műsorban. Jönnek a munkahelyi kapcsolatok, mert hogy az is vastagon megváltozott.
2: Abszolút teljes mértékben, azt hiszem mindenki tapasztalja a bőrén. Van egy alaptétel, hogy már nem töltünk annyi időt egy munkahelyen, már hogy nem években számolva nem töltünk annyi időt, tehát könnyebben váltunk eleve munkahelyet. Ugye amíg 40-50 évet lehúzott valaki egy munkahelyen, most ha 4 évet, az már szép. Tehát elszméletlen nagy a rotáció és a forgás és a változás. Ez nem biztos, hogy baj, egyébként hozzáteszem, ezt akár fejlődésnek is vehetném, hogyha jó kapcsolatokat tudnék kialakítani a munkahelyen, pláne ahol többen dolgoznak, úgymond összezárva, és én azt gondolom, én azt feltételezem, hogy előbb-utóbb a vállalkozóknak és a cégtulajdonosoknak fel kell ismerniük azt, hogy érdemes abba energiát fektetni, hogy a kollégák között legyen konfliktuskezelés, mediáció. Ez Magyarországon még gyerekcipőbe jár, de egy nagyon mérgező légkör tud létrejönni nagyon sok munkahelyen. Egy-egy ember beilleszkedési problémái, vagy viselkedés zavarai, vagy mentális problémái miatt. És én azt gondolom, hogy azért túl sok időt töltünk egy munkahelyen ahhoz, hogy ez ne menjen egyrészt a teljesítményünk rovására, másrészt a lelkünk rovására. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó vezető, vagy egy jó cégtulajdonos, vagy egy jó vállalattulajdonos előbb-utóbb fel fogja ismerni azt, hogy az ő érdeke, hogy milyen munkahelyi légkör van, mert az mindenképpen előre viszi azt a céget, és aki ezt nem ismeri föl, és cserélgeti a munkatársakat, vagy semmibe veszi ezeket a konfliktusokat, kapcsolatokat, az nem lesz olyan sikeres cég, szerintem.
1: Móni, a kapcsolatok, bocsánatot kérek az erős szóhasználatért, silányulásának az eredménye az is, hogy a megbecsületlenség olyan gyakran jelen van az életünkben?
2: Igen, és ezt is a bizalomra vezetném vissza. Tehát azért vagyunk darab-darab, mert nincs bennünk bizalma már a tulajnak sem, mert ő is csalódott már. Lehet, hogy amikor indította a céget, vagy amikor ő vezető beosztásba került, akkor még olyan tervei voltak. És akkor csalódott, és ezek nem lettek megoldva, nem lettek feloldva, nem lettek elrendezve, nem volt ventiláció, nem volt szupervízió. És ezáltal ő is bizalomvesztett le. Tehát visszaérünk a gyökerekhez, és ha bizalomvesztett, akkor már nem fogja értékelni és megbecsülni a kollégáit, mert nem bízik bennük. De ugyanezt mondhatnám a pedagógusokra, ugye sokszor beszélünk, hogy hol a tisztelet a pedagógusokkal szemben. De közben annyi megbeszéletlen téma maradt, annyi tüske maradt emberekkel a saját pedagógusaik által, és annyira nincs megtámogatva például ez a hivatás sem, szupervíziókkal, esetmegbeszélésekkel, probléma megoldásokkal, mediációval, hogy a szülők és a gyerekek is bizalomvesztettek a pedagógusokkal szemben egy-két-három rossz tapasztalat miatt. És olyan feltételezések születnek a megbeszélés hiányába otthon a négy fal között, amik nem validak, nem valósak, de úgy képzeli, hogy úgy kell fel a pedagógus, hogy kínozni meg nyúzni fogja a gyerekét. Uh-huh. Tehát, hogy az egész társadalmunk egy borzasztó bizalomdeficitben él, egy bizalomvesztésben él, és ez kiterjed, igen, kiterjed a vállalatokra, a munkavállalókra, a barátságokra, a pedagógusokra, és nagyjából úgy mindenre. Uh-huh. Én így látom, meg a kutatások is ezt támasztják alá.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy amellett, hogy ez a helyzet most, ennek van egy tendenciózus jellege is, és hogyha ezt vesszük, akkor hogyha nem figyelünk oda egyénenként erre különösen, és nem beszélgetünk róla legalább, ahogy most mit tesszük, és hogy hallják ezt a hallgatók is, akkor ez a tendencia tovább megy.
2: Én azt gondolom, hogy én nagyon optimista vagyok, én azt gondolom, hogy ezeken így át kell jutnunk, mint egy-egy krízisem. Ez egy társadalmi krízis az én szememben, ez az egész bizalomvesztés, és az emberek elkezdenek ébredni rá. Először csak érzik, hogy valami nem oké. De amikor már például az iskolában én leülök, mediálok egy konfliktust két diák között, akkor azt gondolom, hogy tettünk egy lépést, ő már fogja tudni, hogy van ilyen. És én azt gondolom, hogy minél több emberben megszületik erre a vágy, akkor azért egy pár tíz éven belül, tehát én nem vagyok annyira pessimista, hogy ennek a kultúráját mi ne tanulhatnánk meg, és ne lenne rá igény, mert ha van egy társadalmi igény, hogy ez így nem jó, nem jó árkotásni, nem jó ennyire széttöredezett társadalomban élni, akkor lesz igény erre, és akkor fogunk tenni lépéseket. Volt már arra példa, hogy tettünk lépéseket, ami jó irányba vitte a társadalmunkat.
1: Na, hogy mit tehetünk meg még a kapcsolataink érdekében, és annak érdekében, hogy ezt a folyamatot, amiről eddig beszéltünk, vissza tudjuk fordítani, vagy meg tudjuk változtatni. Erről, emiatt, és ehhez kapcsolódóan beszélgetünk még tovább a kapcsolatainkról és a megbocsátásról, ami megbocsátás ebben az esetben úgy értendő, hogy minden, ami ideig szóba került, az igényel némi megbocsátást és újragondolást magunkon belül is. Csajmoni szociálpedagógus a vendégem, vele folytatjuk majd a Lélekszörf második órájában azzal, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat. Itt van, akinek van igaz a háború, és most már nagyon nehezen tudjuk elengedni a magunk igazát, a vélt vagy valós igazát is. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgass

0: 98.6 Manna FM-et. Hallgasd! Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. Ami hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
0: Időjárás.
2: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula. 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
3: Hi, this is James Blunt.

0: Tehát én azt gondolom, hogy, hogy most egy kicsit felhízott az egónk, és veszteségnek éljük meg. Annyi veszteség ér egyébként is naponta, és frusztráció, amit nem tudunk kiventilálni, nem tudjuk kiadni, nem tudjuk feldolgozni, hogy egy ilyen helyzetben csattan, és most már pedig aztán tényleg, én most már ebből nem engedek, mert az már megint egy vesztés érzés lenne, és annyi megaláztatás, meg annyi próbatétel van nap, mint nap, hogy akkor, ha van egy olyan helyzet, ahol végre győzhetünk, akkor abba beleállunk. És nem halljuk, nem látjuk a másikat, egy felfokozott állapotban vagyunk, amikor a lilaköd, tudod, azt végén is mondták, igen, hogy elönti az agyunkat a lilaköd, nincs belátásunk rá, mert azt érezzük, hogy akkor sérülni fogunk már megint. Uh-huh. Úgyhogy én így látom, hogy van egy ilyen nagyon erős, frusztrált alaphangulat, amire ilyenkor ez rádob egy lapáttal, és akkor muszáj, hogy nekem legyen igazam, hogy egy picit jobb legyen a napom, vagy nem tudom, sok ilyen összetevője van. Nyilván vannak gyerekkori, hogy mondjam, minták, amiket láttunk a családban, amiket láttunk a társainknál, hogy aki ráhagyja a másikra, az vesztes, az múja, az kicikizik, szóval sok összetevője van, hogy miért akarjuk, hogy igazunk legyen, de ezzel én is szenvedek, én is azt akarom, hogy igazam legyen, és nagyon nehéz egyet hátralépni, hogy fontos ez most, vagy pedig van egy másik szempont, ami lehet, hogy az ő igazát igazolja, de nagyon nehéz, nehéz meglépni.
1: Na, hogy ez mennyiben befolyásolja a kapcsolatainkat, erről is beszélünk ma még. Kapcsolatok és megbocsátás, és a megbocsátás most nem a klasszikus értelemben értendő, hanem minden olyan pillanathoz, amiről ideig beszéltünk, kapcsolható ez. Önismeret, a személyiségfejlődés, vagy ennek a hiánya. Itt vannak az elmagányosodott fiatalok és a digitális látszat kapcsolatok, amiről már érintőlegesen beszéltünk, de mivel ez a veszőparipánk Mónival, ezért erről most egy kicsit részletesebben beszélünk. A mai Lélekszörf hamarosan folytatódik Csay Móni szociálpedagógussal.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: fantasztikus. Vagy a kettőt meg lehet úgy is találni, hogy olyan tengerparthoz megyünk, ahol egyébként vannak ilyen hegyek, és akkor el lehet menni túrázni is. Tehát, hogy
1: arany középút.
0: Igen, tehát nem vagyunk kompromisszum képesek. Valahogy azt érezzük, hogy az veszteség, ha kompromisszumot hozunk, pedig nem, az a win-win helyzet, az én meglátásom szerint ez az egyik. A másik, hogy mediáció. Tehát amikor már egy elmélyülő, súlyos konfliktusról beszélünk, akár munkahelyi, akár családi, akkor kérjünk, nagyon sok mediátor van. Ő csak annyit csinál, hogy a megfelelő kérdéseket fölteszi, és nem engedi, hogy átmenjen egy agresszivitásba vagy egy személyeskedésbe a helyzet, hanem hogy fókuszáljunk arra az adott konfliktusra. Én tényleg nem dicsekvésképp mondom, de mindenkinek nagyon szívesen ajánlom, 3 perc alatt egy kamasz vitát helyre lehet rakni. De tényleg. Hát leültetem egymással szembe a feleket, itt tudom én, egy 1,5 méter távolságra, szemtől szembe, úgyhogy nincs köztük asztal. És elmondhatja mind a kettő, megbeszéljük a játékszabályokat, elmondhatja az ő saját sérelmét egyeszem első szemébe, és utána a másik is elmondja, és megkérdezem, csak rávezetem őket, hogy oké, és mi lehet ebbe a megoldás. És ők tudják, hát tudják, csak ezt nagyon nehéz meglépni egy mediátor nélkül, hogy melyik szóljon előbb a másiknak. Aha. És egy csúnya vita 2 könycseppel és egy öleléssel le van zárva. De tényleg. Mert én soha nem azt kérem, hogy kérjen bocsánatot. Ilyet sose kérek egy gyerek. Miért? Nem, nincs rá. Így szükség, nincs rá. Belátással van rá szükség, hogy belássa a másikat is, hogy empátiával forduljon felé, és hozzanak egy közös megoldást. Én ebben hiszek, és én azt gondolom, hogy ha ennek a kultúrája elterjedne az iskolákban, akkor a kamaszaink a konfliktusaikat meg tudnák oldani, és nem mérgesedne el egy bántó, személyeskedő irányba az egész.
1: Csajmoni szociálpedagógus volt a Lélekszörf mai szakértő vendége 2026. június 13-án. A kapcsolatainkról, azoknak a dinamikájáról és az ehhez kapcsolódó megbocsátásról, annak mindenfajtájáról beszélgettünk ma. Moni, hálásan köszönöm az idődet.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna sztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez. How

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM. I know that it seems sometimes that no matter what you do, no matter

0: Kismeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Atyám, köszönjük neked a te ígédet. Tudjuk, hogy az önzés mindannyiunkban ott van. Ezért szükségünk van arra, hogy újra és újra halljuk az ígét ezzel kapcsolatban, és le tudjuk ezt győzni. Ezért segíts ma nekünk, hogy nyitva lehessenek a füleink, és meghalljuk, amit te akarsz mondani Jézus nevében. Amen. Nos, nem jó úgy kezdeni a napot, hogy magadon gondolkozol. A Kolossé 3.2 szerint az odafennvalókon gondolkozzunk, és tartsuk is rajtuk a figyelmünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy üldögélünk, és csak a csillagokon, a felhőkön, meg az angyalokon gondolkozunk. Persze mindez jó, és meg is van a helye, de hiszem, hogy amikor ezt mondja, hogy az odafennvalókon gondolkozzunk, akkor arra gondol, hogy az Isten akaratán gondolkozzunk. Arra összpontosítsunk. Erre kell figyelnünk, és minél inkább megtesszük ezt minden nap, annál jobban járunk. Időnként, ha rosszul kezdődik a nap, akkor az egész rossz lesz. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy reggel, amikor kinyitjátok a szemeteket, vagy még mielőtt kinyitnátok őket, de már felébredtetek, ne engedjétek, hogy belesodrodjatok az én velem mi lesz gondolkozásba. Könnyű ott feküdni és azon gondolkozni, ami boldoggá tehetne aznap. Majd mérgelődni mindazokra az emberekre, akik nem adják meg neked azt, amire szükséged lenne. És így még mielőtt kibújnánk az ágyból, a gondolatainkkal jól belelovalhatjuk magunkat mindebbe. Én is ilyen voltam régen. Sok évig éltem így, és közben nyomorultul éreztem magamat, de aztán megtanultam, és meg is akarom tanítani ezt nektek, hogy kezdjetek el azon gondolkozni, hogy hogyan lehettek áldássá mások számára, és hogy már reggel gondolkozzatok ezen. Ne úgy kezdjétek a napot, hogy magatokon töprengtek, hanem úgy, hogy azon gondolkoztok, hogyan lehetnétek áldássá valaki számára, az Isten dicsőségére. Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről fogják megismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Hogy fogja megismerni a világ Jézust, ha ránk néz? És először is azt látják, hogy jóban vagyunk, és szeretjük egymást. Be kell fejeznünk a vitatkozást a gyülekezetekben, meg a felekezetek között. Kinek vannak 100%-osan tiszta tantételei? Egyikünknek sem. Amikor a mennybe érünk, mindannyian rájövünk majd, hogy volt, amiben igazunk volt, és volt, amiben nem. Isten pedig azt akarja, hogy igyekezzünk jól kijönni egymással, és maradjunk egységben. Aztán pedig ki kell nyúlnunk az emberek felé. A hívők felé, meg a nem hívők felé is. Nehéz vitatkozni olyas valakivel, aki újra és újra kedvesen viselkedik veled. Addig prédikálhatsz valakinek, amíg bele nem kékülsz, de ha nem mutatsz fel mellette tetteket is, akkor ez nem jelent majd sokat az embereknek. Ugyanakkor mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Azt mondtam, szerintem mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Persze semmi baj azzal, ha kinyitjuk a szánkat. De az emberek sokszor még nem jutottak el odáig, hogy elfogadják a prédikálásunkat. Mind szeretünk prédikálni. De szerintem Isten jobban örül, ha folyamatosan csendben, nap mint nap megéljük előttük azt az életet, amire ő elhívott minket. És kis idő múltán az emberek nem tudnak majd ezzel vitába szállni. A Biblia azt mondja, az apostolok cselekedetei 10.38-ban, nagyon szeretem ezt, azt mondja, felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett. Olyan egyszerűnek tűnik. Ami csodálatos, hatalmas, elképesztő Jézusunk felkelt minden reggel, ment és jót tett. És tudjátok mit? Nem hiszem, hogy ott feküdt a matracán, vagy nem is tudom, mint feküdt. És amikor felébredt reggel, kétlem, hogy saját magán gondolkozott. Kétlem, hogy ott feküdt, és azon gondolkozott, hogy milyen mérges a tanítványokra, amiért nem hallgatnak rá, és nem értették meg elsőre a dolgokat. Kétlem, hogy azon gondolkozott, és velem mi lesz? Hogyan kaphatnám meg ma, amit akarok? Nem. Biztos, hogy azon gondolkozott, hogy hogyan legyen áldás mindenki számára, és hogyan tegyen jót. Ha rosszat gondolsz, nem fogsz jót tenni. Másrészről, ha jót gondolsz, nem fogsz rosszat tenni. Amerre az elme tart, azt követi az ember is. Hadd mondjam el újra, ha rosszra gondolsz, nem fogsz jót tenni. De ha jóra gondolsz, akkor nem fogsz rosszat tenni. Mert az elmét készít fel a cselekvésre. Nos, csak hogy gyakorlatias legyek, mondok néhány példát. Szinte minden nap ezt mondom, Istenem, szeretnék ma áldás lenni a körülöttem lévők számára, hadd építsem őket. Épp elég időt töltöttem el az életemből azzal, hogy mindig elvegyek a körülöttem lévőktől. Én szeretném építeni az embereket. Tehát korán reggel gondold végig, hogy kikkel találkozol majd aznap, és döntsd el, hogy megáldod őket valahogyan, akár csak egy bókkal, vagy azzal, hogy elmondod nekik, hogy csinosak, hogy igazán értékeled őket, hogy segítesz nekik a szükségükben, vagy hogy imádkozol értük, ha azt látod, hogy olyasmi folyik az életükben, ami miatt imádkoznod kellene. Minél inkább, és most figyeljetek rám, minél inkább megfeledkezel saját magadról, annál boldogabb leszel. Néhányan azt gondoljátok, elvesztettem az örömömet, és nem is tudom, miért vesztettem el az örömömet. Nos, az egyik kérdés, amit fel kell tenned magadnak, miket tettem másokért? Talán egész gyorsan megtalálod az összefüggést. Lehetetlen igazán szeretetben járni, és közben nyomorultul élni. János 13:17. A János 13. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus csodálatos dolgokat tett. Megmosta a tanítványok lábát, majd közölte velük, hogy azért tette, hogy példát szabjon nekik, hogy ők is pontosan így tegyenek. És tudjátok, ez az egész történet, a teljes esemény lejegyzése nem a lábakról szól, hanem arról, hogy tegyünk meg dolgokat másokért, és a lábosás szó azt jelenti, hogy hajlandónak kell lennünk még kicsi, jelentéktelen dolgokat is megtenni az emberekért bármilyen élethelyzetben. Senki sem állt Jézus felett. Senkinek nem volt több hatalma, mint Jézusnak. Senkinek nem volt több hatalma, rangja vagy méltósága, mint Jézusnak. És ő mégis felvette a rabszolga kendőjét, és megmosta a koszos, büdös lábokat. Azt írja a Biblia, hogy levette a felső ruháját, és kendőt kötött magára. Amikor készen lett, biztos vagyok benne, hogy levette a kendőt, és visszavette a felső ruháját. Tudod, ha igazán tisztában vagy azzal, hogy ki vagy Krisztusban, és ha én is tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor nincs mit bizonyítanunk, és nem is alacsonyít le minket, ha kicsi, jelentéktelen dolgokat teszünk meg másokért. Éppenséggel ez az egyik dolog, ami mosolyt csal Isten arcára. És ha Isten nagyszerű módokon használ téged, vagy te vagy a főnök a munkahelyeden, vagy valamiféle hatalmad van valahol, akkor az az egyik módja annak, hogy ne fuvalkodjunk fel, és ne legyen nagy a fejünk, hogyha megteszünk kis dolgokat más emberekért. 1 János 13:17. Itt található a lábmosás lényegének az összefoglalása. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek, ha ennek megfelelően tényleg megteszitek ezeket. Tehát láthatjuk az összefüggést. Ha hajlandó vagy értéket hozzáadni mindenki életéhez, akivel találkozol, akkor az növelni fogja az örömödet. Tud valaki áment mondani erre? Hányan gondoljátok, hogy ránk fér egy emlékeztető arról, hogy több ember számára legyünk áldás? Tudjátok miért? Azért, mert olyan könnyű csak magunkra gondolni. Ez egy olyan üzenet, amit akár minden egyes nap meghallgathatnánk, akkor is hasznos lenne. Önzőnek születünk. Nem kell megpróbálnod önzővé válnod. Ha nem gondolod, hogy önzőnek születtél, akkor nézd meg egy kisgyermeket. Nekünk 10 unokánk van. A 2 legfiatalabb körülbelül 3,5 és 1,5 évesek. És tudjátok, ők nagyon áldottak. Tele vannak mindenféle játékkal, van nekik minden, egyszerűen csak áldottak. És az anyukájuk állandóan játszik velük, meg állandóan olvas nekik. A minap velük voltam, és az egyikőjük csinálni akart valamit, de az anyukája azt akarta, hogy majd később tegye azt a dolgot, és elvette tőle a kis elektromos játékát. Erre úgy viselkedett, mintha eljött volna a világ vége. Úgy értem, a sírás, meg a szomorú arc kifejezése önmagáért beszélt. csinálhat egy csomó dolgot. És most van itt egyetlen dolog, amit egy rövid ideig még nem csinálhat, és ettől már is áll a bál. Nos, tudjátok mit? Ha nem vigyázunk magunkra, mi is pont ilyenekké válunk. Könnyű azon gondolkozni, hogy mások mit nem tesznek meg értünk, és közben azt meg elfelejteni, amit megtesznek. Milyen könnyű azon gondolkozni, hogy mi az, amink nincs a helyet, hogy a régebbi vágyainkon gondolkoznánk, amiket Isten már megadott nekünk. És ő most szeretné, ha emlékeznénk ezekre a dolgokra, és folyamatosan hálásak lennénk értük, miközben a többi dolgokra várunk. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy egy eleve hálás szívvel kell imádkozunk azért, amit Isten tesz. Ha az életünkben lévő minden dolog miatt panaszkodunk, Isten szólt hozzám egyszer, amikor kértem tőle valamit, azt mondta, miért adjak neked egy újabb dolgot, állandóan csak panaszkodsz a már meglévők miatt. Ez csak egy újabb dolog lenne, ami miatt zsörtölődhetsz. Ó, szerintem ma jól fogjuk érezni magunkat. Mindig magamon gondolkoztam. 2 Korintus 5:15. Nagyon szeretem ezt az igét. Tudtad, hogy Jézus főleg azért halt meg, hogy megszabadítson téged önmagadtól? És amíg teljesen eleged nem lesz magadból, addig valószínűleg semmit sem teszel magaddal kapcsolatban. Egy önző embernek csak saját maga létezik az életében. Nagyon magányos, mert senki sincs, csak ő. Amikor kicsi voltam, senki sem volt belül, csak én. Minden arról szólt, hogy velem mi lesz, hogy kaphatnám meg, amit akarok, és mérges lettem, ha nem adták meg, amit akartam. Nos, ezt részben az okozta, hogy gyermekként nem gondoskodtak rólam megfelelően. Az apám soha nem tett értem semmit, csak bántott. És ilyenkor ígéreteket teszel magadnak. Amikor kijutok innen, senki sem fog újra bántani. Teszek róla, hogy gondoskodjanak rólam az életben. És könnyű az amúgy is önző természetet egy teljesen új szintre eljuttatni. Szóval Istennek beletelt egy kis idejébe, amíg eltávolította belőlem ezt az ostobaságot, nekem pedig sok időbe telt felismerni, hogy ez volt a problémám. Hihetetlen, hogy mi mindent gondolunk a problémám. Pedig valójában mi magunk vagyunk a legnagyobb baj. Úgy értem, ez tényleg igaz. Ne tégy felelőssé valaki mást a boldogságodért, csak döntsd el, hogy boldog leszel. Örömmel szolgáljatok az Úrnak. A boldogságunkhoz nem kell mindig mindennek a mi elképzeléseink szerint történnie. Rendszeresen imádkoznunk kellene, Istenem, nagyon áldott vagyok, és köszönöm az áldásaimat, de ha eljön a nap, amikor ezek már nem lesznek, én akkor is ugyanolyan boldog szeretnék lenni, mint most. Fejlesztétek ki azt a hozzáállást, hogy nem csak azok miatt vagytok boldog, amiket Isten megtesz értetek, hanem azért, mert ő szeret benneteket. Elküldte a fiát, hogy meghaljon értetek, és olyan emberek vagytok, akik örökké fognak élni. Azon tűnődöm, vajon hány ember nézi most ezt az adást? Mert ugye ez a konferencia bekerül a tévébe, és mondjuk, hogy keresztény vagy, gyülekezetbe jársz, de nem vagy boldog. Úgy értem, nem vagy boldog. Nagyon nem vagy boldog. Nincs békességed. Nincs örömöd. Soha semmi nem jó. Senki sem felel meg. Még a gyülekezetedet sem szereted. Hazamész onnan vasárnap, és utána minden elképzelhető dolog miatt panaszkodsz. Nos, tudod mit? Nem kell így élned. Én sokáig éltem így, és közben keresztény voltam. Azt hittem, szerettem Istent. És egy szinten szerettem is. De annyira az útban voltam az Istennel való kapcsolatomban, hogy sehova nem jutottam. Az Istennel való életem most már nagyon hosszú utat tett meg. És ha nézed a tévét, és te vagy az a személy, akihez beszélek, akkor azt szeretném tanácsolni neked, hogy tégy egy hitbeli lépést, és döntsd el, hogy elfeledkezel magadról, és elkezdesz áldássá válni mások számára, hogy tudatossá válsz ebben, és akkor garantálom, hogy egyre több örömöd lesz az életedben. Mi történne a világban? Mi történne akkor, ha minden keresztény keresztényként viselkedne? Nem telne el sok idő, és a világ meggyőződne arról, hogy Isten tényleg tett bennünk valamit, ami nem normális dolog. Teljesen természetes, ha önmagunkért élünk. Az viszont nem túl természetes, ha másokért élünk, de Isten pontosan erre hívott el minket. Nem kevesebbre hívott el minket, mint hogy hozzá hasonló módon tegyük le az életünket. Csak nekünk nem kell fizikailag meghalnunk. Pál apostol azt mondta, naponként meghalok. Tudjátok, mit értett ez alatt? Minden nap nemet kellett mondanom magamnak azért, hogy igent mondhassak Istennek. Ez nem mindig kényelmes, de hosszú távon mindig ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Hadd mondjak valamit. Ha megkapjuk, amit akarunk, az egy ideig örömöt adhat, de az olcsó örömökért magas árat kell fizetnünk. Neked lehet pillanatnyi örömöd. Ilyen pillanatnyi öröm. De amikor este lefekszel, akkor a régi nyomorult érzés még mindig benned van. És nem érted, hogy miért vagy nyomorult. Elmentem én gyülekezetbe. Meg kell tanulnunk, hogyan engedelmeskedjünk Istennek. Emlékszem, egyszer Dave és én vásároltunk valahol. Képet kerestünk a házunkba. És találtam valamit, ami tetszett, de ő nem volt odaérte. Ami gyakran előfordul. Tudjátok, amikor az emberek összeházasodnak, akkor különböző ízlésük van. Nem az a fontos, hogy mindenben egyetértsünk egymással, mert megtanultuk, hogyan tiszteljük egymás vélemény különbségeit. Szóval Dave-nek nem tetszett a kép. És ő utána, tudjátok, tovább akart keresgélni, amíg olyat találunk, ami mindkettőnknek tetszik. Nos, engem nem érdekelt, hogy tetszik-e mindkettőnknek, mert tetszett nekem. Hát igen, annyit nevethettek ma rajtam, amennyit csak akartok. De ez az igazság. Úgy értem, az esetek többségében nem igazán érdekel minket, hogy mások boldogok-e. Ameddig mi boldogok vagyunk, addig nem számít más. Mondtam előre, hogy ma jól fogok prédikálni. Szóval... Tudjátok, Dave a békesség embere. Szóval, miután volt egy pár... Hiszti rohamom az üzletben. Nye-nye-nye, neked semmi sem tetszik, ami nekem. Nye-nye-nye. Végül azt mondta, azt csinálsz, amit akarsz. Nos, tudjátok, ez nem az a igen, drágám, tégy, amit akarsz felelet volt. Meg kell figyelned a testbeszédet és a hanglejtést is. A szavak lehetnek ugyanazok, miközben a jelentése teljesen más. Amen. Szóval... Egy pillanatig önelégültséget éreztem. Ha, megkaptam, amit akartam. És tudjátok, mit mondott a Szent Szellem a szívemben? Azt hiszed, nyertél, de nagyot vesztettél. Tudjátok, miért? Lehet, hogy nyertem, és megkaptam, amit a test szerint akartam, de szellemileg teljesen elbuktam, mert nem úgy viselkedtem, ahogy Isten szerette volna. És nem voltam elég szeretetteljes sem, hogy egy kicsit tovább keresgéljek egy olyan után, amely mindkettőnknek tetszik. Nem érdekelt, mert nekem tetszett. Nos, hála Istennek sokat változtam. Hányan örültök, hogy növekedtem egy kicsit az évek során? És hiszem, hogy Isten ad kegyelmet elmondani nektek mindezeket, és nem szégyellem őket, hogyha segít nektek, mert hiszem, hogy mindannyian meglehetősen egyformák vagyunk. Csak a legtöbb ember nem fogja bevallani neked. Szeretünk a bizonságainkról mesélni, de nem szeretünk a próbákról beszélni. És szomorú, de sokan, miután átmentek a teszten, csak sóhajtoznak. Soha nem jutnak el a bizonyságig. Tudjátok, soha semmilyen, pénzért nem cserélném el az elmúlt 35 évben Istennel megélt tapasztalataimat. De jó ég! Hihetetlen! Hihetetlen! Hogy Isten mennyire meg tud változtatni egy embert. 2 Korintus 5:15. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámadt ő értük. Nos, ha jól értem az igét, akkor Jézus azért halt meg, hogy többé ne kelljen az önzés csapdájában élnem. Vagyis ne csak önmagamért éljek. Ő meghalt, hogy mi szabadok lehessünk önmagunktól. És higgyétek el, ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Hányan gondoljátok azt? Csak gondoljátok át egy pillanatra, milyen nagyszerű lenne annyira szabadnak lenni, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondolnak rólad mások. Vagy eléggé szabadnak lenni ahhoz, hogy ne aggódj állandóan amiatt, hogy hogy nézel ki. Hogy mit gondolnak, vagy mit mondanak rólad az emberek. Milyen csodálatos lenne, hogyha nem gurulnál be, valahányszor nem az történik, amit te akarsz. Úgy értem, az az öröm ne továbbja, hogyha nem kapod meg, amit akartál, és mégis ugyanolyan boldog tudsz maradni, mintha megkaptad volna. Milyen csodálatos lenne bízni Istenben, hogyha azt akarja, hogy rendelkezz valamivel, akkor ő képes odaadni azt neked. És ha Isten nem adja oda neked, akkor úgy sincs rá szükséged. Filippi 4:4-5. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti önzetlenségetek, a figyelmességetek, a türelmes lelkületetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Szóval hiszem, hogy van itt egy kapcsolat az öröm és az önzetlenség között. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Hogy vagyunk erre képesek? Hadd ismerje minden ember az önzetlenségeteket. Legyetek türelmesek és béketűrőek egymással. Miért? Azért, mert az Úr hamarosan eljön. Tudjátok, el kell engednünk a kis stílű életet, és meg kell találnunk az extravagánst. Jézus nem arra hívott, hogy kis stílű életet éljünk, hanem, hogy extravagáns, feltámadott életet éljünk. Pál apostol azt mondta, meg akarom ismerni őt, és az ő feltámadásának az erejét, mely kiragad engem a halottak közül, még amikor testben vagyok. A feltámadott élet az, amikor nem kapod meg, amit akarsz, és ugyanolyan boldog vagy, mint akkor lennél, ha megkaptad volna. A feltámadott élet az, amikor látod, ahogy egy barátod megkapja azt, amire te már 20 éve válsz, és mégis azt tudod mondani, örülök neked, mert hiszem, hogyha Isten meg akarná adni ezt nekem, akkor megadná. Miért van az, hogy amikor látjuk, ahogy valaki megkapja, amit mi akartunk, akkor az első gondolatunk, és velem mi lesz? Velem mi lesz? Tudjátok, Isten azt akarja, hogy felnőjünk szellemileg arra a pontra, amikor azt mondhatjuk, tudod mit, Uram? Én szeretném ezt, kértem is tőled. De azt választom, hogy örülök az ő áldásuknak, és bízom benned, hogyha te meg akarod adni nekem

0: Emlékezzetek rá, hogy ezt minden nap tudatosan kell csinálnotok. Amikor felébredsz reggel, gondolkozz egy kicsit, mielőtt kikelsz az ágyból. Istenem, mutasd meg, hogyan lehetek ma áldás valaki számára. Gondold át, hogy mit tehetnél a házastársadért. Ne úgy feküdj ott, hogy mérgelődsz, amiért előző nap nem tett meg valamit, amit szerettél volna. És nem arról beszélek, hogy engedjük, hogy mások átgázoljanak rajtunk. Igen, az embereknek meg kell tenniük értünk bizonyos dolgokat, de tudjátok mit? Azzal nem sokra megyünk, ha állandóan mérgelődünk. Hallottam ott egy kis áment. Hálás vagyok azért a testvérért, aki nagyjából egyet értett velem. Lukács 9:23. Aztán így szólt mindnyájukhoz, mindnyájukhoz. Szóval, ha azt gondoltad, reméltem, hogy Joyce ma valami másról fog prédikálni. Nem, ez az üzenet mindnyájunknak szól. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Felejtse el, és tegye félre saját magát, és minden önös érdekét. Tagadja meg, és adja fel magát. Ez nem hangzik túl izgalmasnak, igaz? Először is hagyd tisztázzam, hogy a dolgoknak mindig egyensúlyban kell lenniük. Isten mindig egyensúlyt teremt. Ez nem azt jelenti, hogy ne gondoskodj magadról. Nem azt jelenti, hogy soha ne tégy magadért semmit. Soha ne vegyél magadnak semmit. Vagy hogy mindig, minden helyzetben engedned kell, hogy az legyen, amit a többi ember akar. És soha nem lehet a tied, amit te szeretnél. Én egy általános alapelvről beszélek ma. Arról, hogy reggelente ne azzal kelj, hogy aznap a saját boldogságodra törekszel majd. Ne foglalkozz magaddal. Felejtsük el mindazt, amit mi akarunk addig, amíg nem jövünk rá, hogy Isten mit akar. Amen.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Időjárás.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap mi mindenről híres. Június 15-e van egyébként. 99 éve született Foki Otto, animációs film rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. Több száz estimesét, gyerekfilmet, reklámfilmet rendezett és tervezett, tárgymozgatott filmjei közül nem egy nemzetközi filmdíjas lett. 182 éve Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. A 13 beérkezett pályamunka közül választotta ki a zsűri, melynek tagjai voltak Vörös Marti Mihály és Szigligeti Ede. Az első bemutatók 1844. július 2-án és július 9-én voltak. Első nyilvános szabadtéri előadása az Óbudai hajógyárban 1844. augusztus 10-én történt, a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásá. A himnuszt a magyarok közmegegyezése tette nemzeti imádságá, azonban a Magyar Köztársaság alkotmányába csak 1989-ben került be hivatalosan. 178 éve született Láng Adolf építész, a magyar historizmus képviselője a mai napon. Prágában született, Bécsben tanult, majd 1870-től Pesten dolgozott. A Sugárút építővállalat vezetője volt, több bérházat és középületet épített, például a régi Zeneakadémia régi műcsarnok épületét. Ezután Bukarestben tanított, majd Budapestre való visszatérése után társult Steinhardt Antallal, később Bécsbe költözött és ott is hunyt el. 153 éve született Istók János szobrász. A két világháború közti időszak egyik legtöbbet foglalkoztatott köztéri szobrásza volt. Legismertebb alkotásai a Magyar Nemzeti Múzeum 100 éves fennállásának emlékéül, Széchenyi Ferenc Múzeum alapító szobra a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, Bemapó kétszeres életnagyságú szobra a Bem téren, ahol 56-os események és a megemlékezések kapcsán lezajlott felvonulások, tüntetések is voltak. 112 éve született Újlaki László színész, érdemes művész. Lendva hosszú falun látott napvilágot, a Szigligeti Színház és a Nemzeti Színház Társulatának tagja. 98 éve Temesváron látott napvilágot Tábori Nóra, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő. Főbb kitüntetései Kossuth díj, Jászai Mari díj, kiváló művész, érdemes művész, örökös tag a Halhatatlanok Társulatában. Temesváron látott napvilágot Tábori Nóra, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő tehát. 81 éve Budapesten született Harsányi Gábor színművész és író. Ő pályafutását 68-ban a Tália Színháznál kezdte, 79-től a Ma Filmnél dolgozott, később a Nemzeti Színház tagja volt. Elnyerte a filmkritikusok díját, valamint Jászai Mari és Szott díjat kapott. 82-ben megalakította a Hököm színpadot, amelyből Karinti Színház lett. 990-ben a Vállalkozók Pártjának volt országgyűlési képviselője. 64 éve született Rost Andrea, szoprán opera énekes. Főiskolásként már Júlia szerepét énekelte a Rómeó és Júlia című operában. 91-ben a bécsi Staatsoper magánénekese lett, ahol összes fontos szerepében megismerette a bécsi közönség. Zellinán, Adinán és Szuzannán keresztül Lammermoori Lucáig, valamint Violetta Parádi szerepalakítása mellett számos koncerten fellépett. A Milánói Scala 94-es Rigoletto bemutatóján átütő nemzetközi sikert aratott, és azóta Scala állandó visszatérő vendége. A Salzburgi ünnepi játékokon is számos produkcióban lépett közönség elé. 229 éve született szintén a mai napon Brassai Sámuel nyelvész, filozófus, természettudós. Születésének dátuma egyes források szerint 1800. február 13-a. Az utolsó erdélyi polihisztora, tudományos akadémia tagja. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatás ügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt, hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Nevelő volt a gróf Bethlen családnál. Kolozsváron megalapította a Vasárnapi Újságot, a kolozsvári unitárius főiskolán történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanított. Az ő nevéhez fűződik az 1841-ben elfogadott tanügyi reform, melynek során az oktatás nyelve a latin helyett a magyar lett. A kolozsvári tudományegyetemen 1879 és 80-ban egyetemi rektor volt. Fő művei többek közt a logika lélektani alapon fejtegetve, vagy a magyar mondat, illetőleg a módszerről. Budapesten utcát is elneveztek róla, Debrecenben iskola viseli a nevét.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Például arról, hogy egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a BRFK az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km per órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték, tartalmazza a közlemény. A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépés. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki. Európai turnéja már most az egyik legjobban várt zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lóc, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb eltéri koncert helyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz, illetve villamos járat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel. Parkolni a helyszín saját, korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható. Három helyszínen, három napon keresztül több tucat programmal várta a közönséget idén a Református Zenei Fesztivál, Budapest egyik legnagyobb ingyenes művészeti rendezvénye. A Kálvin tér és a Bakács tér közötti néhány száz méteres sáv ismét a református kultúra és kortárs zenei találkozó helyévé vált, ahol zarándokok és kíváncsiskodók, hívők és nyitott szívű városiak egyaránt otthonra találtak. A fesztivál szervezői szerint az eseménynek kettő célja van. Az egyik az identitás megőrzése és erősítése. Az ország különböző részéről érkező reformátusok közösségé kovácsolódnak a programok során. A másik, és talán ennél is fontosabb, a misszió. Nem véletlenül kerül a fesztivál közterületre, ahol bárki megállhat, meghallgathat egy zsoltárt, vagy becsatlakozhat egy áhítatba. Az idei fesztivál kínálata különösen gazdag volt. A nyitónapi istentiszteletet követően a Zámír projekt mutatta be legújabb albumát, lemez premier volt szabadtéri színpadon, városi zajok és zsoltár hangok közt. A zenekar tagjai elmondták, mindig különleges élmény szakrális vagy ahhoz közeli helyen játszani, hiszen a dalok ilyenkor másképp szólnak, más oldaluk villan elő. Őket egy igazi sztárzenekar a számos külföldi nagy színpadot is megjárt, Platon Karatoev követte, meglepő, mégis tökéletesen illeszkedő találkozás volt népi hangzásviláguk és a református közeg között. Közben a Time Out friss felmérése szerint a magyar főváros a világ 8. legjobb múzeumvárosává lett. A több mint 24 ezer városlakó véleményén alapuló listán Budapest olyan kulturális nagyhatalmak mellett szerepel, mint Párizs, London vagy New York, megelőzte többek között Bécset és Lisszabont is. A Time Out minden évben elkészíti a világ legjobb kulturális városainak listáját, ami ezúttal is több 10 000 helyi lakos véleményére épült. A múzeumok kategóriájában Párizs végzett az élen. A megkérdezett helyiek 97%-a nyilatkozott pozitívan a francia főváros kulturális intézményeiről. Nem meglepő eredmény, hiszen a Louvre vagy például a Pompidou központ önmagában is a világ legismertebb kulturális helyszínei közé tartoznak. A második helyet Madrid szerezte meg 90%-os elégedettségi mutatóval, míg a dobogó harmadik fokára London került 88%-kal. A múzeumok rangsorában New York a negyedik, Chicago pedig az ötödik helyet szerezte meg, de figyelemre méltó eredményt ért el Prága, Budapest, Bécs és Lisszabon is. Budapest különösen jól szerepelt, a magyar főváros a 8. helyen végzett, megelőzve több nagy európai kulturális központot. Májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-ben csökkentek a fővárosi lakóingatlan árak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás, Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, az Észak-Alföldön pedig 14,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakás árindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó. Budapesten májusban 7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decemberek között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Közben elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Torontó járata, amely október végéig csúcs szezonban heti 5 alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mint a szabadidős, mint pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat október 24-éig közlekedik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19 órakor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőséget kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaii-jal és több déli amerikai országgal is. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. június 15-e van, hétfő, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több parkolóhellyel és új szolgáltatásokkal készül a nyárra Ferihegy. Megújul a Mester utca, zöldebb és biztonságosabb lesz Ferencváros egyik fő útvonala. A Margit-szigeti ős platán lett a tudományfája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több parkolóhelyjel és új szolgáltatásokkal készül a nyárra Ferihegy. A nyári utazási szezonra jelentősen bővítette szolgáltatásait a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Új parkoló nyílt, több elektromos töltő áll rendelkezésre, és a közlekedés is kényelmesebbé válik az utasok számára. Több mint 7000 parkolóhelyjel és közel 90 elektromos töltőponttal várja az utasokat a nyári főszezonban a repülőtér. Az üzemeltető szerint minden adott ahhoz, hogy a megnövekedett utasforgalmat zökkenőmentesen kezeljék. Június elején megnyílt az új Relax parkoló, amely több mint 2000 férőhelyel bővíti a hosszú távú parkolási lehetőségeket. A terminától távolabb található parkoló és az épület között negyed óránként ingyenes buszjáratok közlekednek, amelyek nagyjából 8 perc alatt teszik meg az utat. A terminál gyalogosan is elérhető, körülbelül 15 perces sétával. A repülőtér az elektromos autóval érkezők számára is fejlesztett, jelenleg csak nem 90 töltőpont áll rendelkezésre. Emellett egy új ki- és beszálló zónát is kialakítottak a terminál közelében, ahol az utasok biztonságosan és gyorsan parkolhatnak ki vagy be. A Budapest Airport a közösségi közlekedés fejlesztését is támogatja, ezért a jövőben sűrűbben közlekedhet a 100E Airport Express járat. Az üzemeltető azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak a repülőtér honlapján az aktuális parkolási és közlekedési lehetőségekről. Jelentős átalakulás előtt áll Ferencváros egyik legforgalmasabb utcája. A Mester utca felújításával nem csak az útpálya és a járdák újulnak meg, hanem több zöld felület és korszerűbb közlekedési környezet is várja majd az ott élőket és a közlekedőket. Megkezdődött a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakasz átfogó felújítása. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá, élhetőbbé és vonzóbbá váljon a környék, miközben javulnak a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési feltételek is. A munkálatok több ütemben zajlanak, a felújítás ideje alatt 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben az érintett útszakaszon, és időszakosan a villamos közlekedést is érinthetik korlátozások. Az autósoknak hosszabb menetidőre kell számítaniuk, mivel egyes szakaszokon a forgalmat a villamos pályára terelhetik. A fejlesztés részeként megújul az útpálya és a járdák burkolata, bővülnek a zöld felületek, javulnak a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok, valamint akadálymentesebbé válik a közösségi közlekedés használata. A beruházás nettó értéke meghaladja az 1,1 milliárd forintot, a forrást a fővárosi önkormányzat biztosítja. A Mester utca felújítása mellett további ferencvárosi utcák is megújulnak az egészséges utcák program keretében. A Szobieszki János utca, a Viola utca, az Angyal utca egy szakasza és az Ipar utca fejlesztésére összesen több mint 3,7 milliárd forint jut. A természet megőrzése volt a legfontosabb szempont azok számára, akik részt vettek a Hosszúréti Park jövőjéről szóló helyszíni egyeztetésen. A 11. kerületi zöld terület fejlesztéséről a lakók is elmondhatták véleményüket. Helyszíni workshopot tartottak a Gazdagréti lakótelep közelében található Hosszúréti Parkban. A fővárosi önkormányzat megbízásából a BKM Főkert olyan kezelési tervet készít, amely a park zöld felületeinek és ökológiai értékeinek megőrzését, illetve fejlesztését szolgálja. Az egyeztetésen a csepergő eső ellenére mintegy 20-an vettek részt. A jelenlévők az online felületen korábban beérkezett javaslatokat véleményezhették, emellett saját ötleteiket is megoszthatták a szakemberekkel. Az volt a cél, hogy a park jövőjével kapcsolatban minél több szempont és igény megjelenjen. A résztvevők leginkább az ökológiai szempontokat támogatták. Fontosnak tartották az extenzív fenntartású területek kijelölését, az esővíz visszatartását, a patak revitalizációját, a betegfák kezelését, valamint a hulladék lerakás visszaszorítását. Támogatást kapott továbbá a tanösvények és a szemléletformáló táblák kialakítása is. A legkevésbé népszerű elképzelések között szerepelt a burkolt gyalogút, a futópálya, a fitnesspark és a közvilágítás kiépítése. A lakók többsége pedig azt szeretné, ha a terület megőrizné természetközeli jellegét. A beérkezett vélemények alapján a tervezők több fejlesztési változatot dolgoznak ki, amelyeket később újabb lakossági egyeztetésen mutatnak majd be. A cél olyan kompromisszumos megoldás megtalálása, amely egyszerre szolgálja a természetvédelmi szempontokat és a környéken élők igényeit. Különleges elismerést kapott Budapest egyik legismertebb fája. A több mint 200 éves Margit-szigeti ősplatán mostantól hivatalosan is a Tudományfája címet viseli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére a Margit-szigeti ősplatánt választották a tudományfájának. A mintegy 203 éves fa csaknem egyidős az akadémiával, amelyet gróf Széchenyi István alapított 1825-ben. Az ünnepségen elhangzott, hogy a 6,5 méter törzskerületű platán nem csak természeti érték, hanem fontos szimbólum is. A szakemberek szerint a fa átélte az 1838-as pesti árvizet, háborúkat, társadalmi változásokat és Budapest fejlődésének jelentős korszakait is. A rendezvényen az akadémia vezetői hangsúlyozták, hogy a platán jól jelképezi a tudomány világát, hiszen egyszerre őrzi a múlt értékeit és képes a folyamatos megújulásra. A fa kérge rendszeresen leválik, majd új réteg képződik rajta, ami szerintük a tudomány fejlődésének és alkalmazkodó képességének szép példája. A fa tövében elhelyezett emléktábla arra emlékeztet, hogy amikor a kis csemete gyökeret eresztett a Margit-szigeten, akkor éppen akkor született meg a magyar tudomány egyik legfontosabb intézménye. Az elismeréssel a szervezők azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a tudás, a kitartás és a folyamatos fejlődés a jövőben is meghatározó érték marad Magyarországon. Különleges jubileumi fotókiállítás nyílt Budapesten a Hungaroring 40. születésnapja alkalmából. A tárlat a Magyar Forma 1-es történet legemlékezetesebb pillanatait idézi fel. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Park területén abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A szabadtéri tárlat 40 fényképen keresztül mutatja be a legendás versenypálya történetét. A kiállításon láthatók az 1986-os építkezés ritkán látható pillanatai, valamint a magyar nagydíjak legemlékezetesebb jelenetei is. A fotók felidézik a világbajnok pilóták látogatásait, a teltházas futamokat és az elmúlt évtizedek legfontosabb fejlesztéseit. A tárlat bemutatja azt is, hogyan vált a Hungaroring Közép-Európa egyik legismertebb autósport létesítményévé. A pálya az elmúlt 4 évtizedben számos világsztárt fogadott, és meghatározó szerepet játszott abban, hogy Magyarország felkerült a Forma 1 nemzetközi térképére. A kiállítás a július 26-án rendezendő Magyar Nagydíj végéig látogatható, így a motorsport rajongói még a versenyhétvége előtt betekintést nyerhetnek a Hungaroring 4 évtizedes történetébe. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztrohely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található Észak-Budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Vidább Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: Budapest Update.
1: Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat.

0: biztonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a Sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon érdekes és nagyon fontos dolog az akupunktúráról, annak hatásáról és működéséről, illetve a hagyományos kínai orvoslásról beszélgetek mai vendégemmel, Berta Beával, aki hagyományos kínai orvos és az akupunktúra mestere is. De hogy mit jelent pontosan az akupunktúra és hogyan hat, ezzel fogunk kezdeni. Szia Bea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjünk inkább azzal, hogy mit is jelent, és akkor elindulunk a kályhától, ahogy szoktuk volt mondani pestiesen. Mi a kínai orvoslás? A története, mit akar ez a kifejezés, és miben más, mint a nyugati? Mondjuk akár az egészséget, vagy a testet megközelítő módját tekintve.
2: Hagyományos kínai orvoslás történelme évezredekre nyúlik vissza. Ez egy több ezer éves fejlődési folyamat. Több mint 60 ezer fennmaradt szöveg segítségével követhetjük nyomon a kialakulását és a fejlődését. Most nagyon sok orvos megnevezhetnék, és sok híres könyvet, de egyetlen egyet szeretnék csak kiemelni, ami a hagyományos kínai orvoslás legjelentősebb és legismertebb műve, szerintem ennek a nevét már sokan hallották, a Sárga Császár belső könyvei, a Huangdi Neijing, amely Kína legelső és egyben legrégebbinek tartott orvosi gyógyászati műveinek a gyűjteménye, és körülbelül az időszámításunk előtt 5.-2. században keletkezhetett. És hogy ez miért fontos, válaszolja a kérdésed első felére, hogy ez azért fontos, nem csak a szakmaisága miatt, hanem amiatt is, mert megléte egy paradigmaváltással világított rá a gyógyítás területén, és az addig létező úgynevezett sámánisztikus betegség magyarázatokra már egy új, okszerű magyarázatot adtak. Tehát, hogy nem démonok, ártó és gonosz szellemek okozzák a betegségeket, hanem racionális tényezők, mint például az életmód, az időjárás, az étrend, az életkor, mentális és a pszichés adottságok. Ezekben a művekben kerültek előtérbe először a kínai gondolkodása, nagyon jellemző filozófiai elméletek, mint például a yin és a yang, a tao, a qi, az öt elemelmélete, most ezeket nem szeretném persze ismertetni, de hogy ezek az erők, illetve ezek egyensúlya határozza meg az egészség meglétét, megtartását, illetve ezen erők megbomlása okozza a betegségek kialakulását is egyben. És gyakorlatilag ez a mű a hagyományos kínai orvoslás ismeretrendszerét, elméleti hátterét és az akupunktúra gyakorlati kérdéseit mutatja be, és gyakorlatilag ez a mű az alfa és az omega, tehát a későbbi korokban nagyon sok orvosszakmai könyv hivatkozik már rá, és a hagyományos kínai orvosi egyetemeken például a mai napig részét képezi az oktatásnak. Tehát ha nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor a hagyományos kínai orvoslásban a hagyományos az azt jelenti, hogy több ezer éves írott és szóbeli hagyományokon alapul. A kínai az, hogy Kínából származó az ismeretrendszere, az orvoslás pedig hát egyértelmű egy gyógyító megelőző tevékenységet jelent. Ugye a modern orvoslásra is rákérdeztél, hogy hol van talán a legnagyobb különbség a modern vagy nyugati orvoslás és a hagyományos kínai orvoslás között. Ugye a modern orvoslás nagyon pici elemekre bontja fel a szervezetünket, és a diagnosztikában ugye ezt a felbontást alkalmazva mindenféle vizsgálatokat, vizsgálati módszereket alkalmaz, és a vizsgálati eredmények alapján határozza meg aztán a terápiát, ugye ez az úgynevezett biomedikális felfogás, és ezek után a betegségek gyógyszeres és technológiai kezelésén van aztán a hangsúly. Viszont sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy még mindig nem megfelelő súlya veszi figyelemben a különböző magatartási tényezők szerepét a megbetegedésben és a gyógyulásban. Ugye a hagyományos kínai orvoslása az egységes szervezet szemlélete jellemző, tehát a szervezet egyes részeit nem választjuk már külön, hanem egységében nézzük a szervezetet, a szervezeti működést, és emellett a testi és a tudati funkciókat is figyeljük, tehát ezen kapcsolatra is figyelünk, ugye ezért mondjuk azt, hogy a hagyományos kínai orvoslás holisztikus. Emellett nagyon fontos azt is látnunk, hogy a szervezetet mindig az adott élőkör

0: választanám külön. Az azt jelenti, hogy van egy speciális moxa ürömgyógynövény, ami meg van szárítva, össze van préselve, és úgy néz ki, mint egy szivarrúd, és ezzel melegítünk bizonyos akupunktúrás pontokat, de emellett az akupunktúra mellett nagyon fontos a gyógynövényterápia, és a kínai speciális masszázs terápia is, aminél bizonyos pontokat tudunk masszírozni, vagy látszöveti manipulációkat tudunk végezni. És mindezen terápiák célja a szervezet harmonikus működésének visszaállítása és az egyensúly megteremtése.
1: Az, hogy az ember kibillen az egyensúlyából, ez valószínűleg az életvitelnek és ennek a modern világnak köszönhető, hiszen annak idején, amikor még természeti népként éltünk, akár magyar emberként, akár mondjuk a kínai embereket tekintve, bár náluk nagyon sokan ezt a hagyományos életet tovább is viszik, nyilván ez a világ az, ami ki tud billenteni bennünket, és itt az elsődleges és legfontosabb dolog az a stressz, ami felborítja a harmóniát, jól gondolom?
0: Igen, abszolút így van. Nagyon sok testi tünetet képes mutatni számunkra a stresszel való megküzdési képességünk erőssége, és nagyon sok esetben ez látszik, hogy akár neurológiai, akár emésztőrendszeri panaszok esetében nagyon sokszor a stressz az, ami indukálhatja ezen folyamatok elkezdését, és a betegség, a tünetek megjelenését.
1: Az akupunktúrával kapcsolatban, hogyha ezzel elkezdünk egy kicsit behatóbban foglalkozni, van arról tudomásunk, hogy hogyan kezdték el használni, hogy mi a története? Hogy a tűket, azokat helyettesítették-e valamivel, amikor még fémtűk nem voltak, és ki volt az, és hogyan jöttek rá arra, hogy ezek a bizonyos pontok, hogy képesek hatni viszonylag gyorsan?
0: Igen, régészeti kutatások alapján mondhatjuk el azt egyébként, hogy az ember már az időszámításunk előtt olyan 10.000-4.000 közötti években is igénybe vette már az akupunktúrát, ott bizonyos kőtűket, csonttűket, bambuszból készült tűket alkalmazva, tehát ezeket lecsiszolva, a bizonyos sérült, fájó területekre rányomva, rátéve jött rá az ember arra, hogy ezzel lehet fájdalmat csillapítani például, és régészek által feltárt hegyes köveket valóban gyógyításra és különböző szúrások alkalmazására használták már ilyen régen. És egyébként van még egy érdekes pont, 1960-as években Belső Mongóliában találtak egy láncs alakú újkőkori kőtűt, és valószínűsíthetően ezt már például különböző kelések megnyitására, genkiengedésére alkalmazták. Tehát fantasztikus ezt látni, hogy mennyire régen kezdődött már az akupunktúra története.
1: Hogyha ennek magának az akupunktúrának a történetét tekintjük, akkor nyilván ennek is van egy fejlődési folyamata, és ahhoz képest, amit először és ahogyan először használtak, eljutottunk odáig, ami a modern korban használatos, ezek a bizonyos tűk. Milyen tűk ezek, Bea?
0: Ezek általában természetesen rozsdamentes acélból készülnek ma már. Régebben használtak ezüstűket vagy aranytűket, ma már ez kevésbé jellemző. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez olyan érzés akár, vagy olyan minőségű tű, mint egy vérvételi tű, de természetesen erről nincsen szó. Ezek nagyon vékony, hajszálvékony, steril tűk, amiknek abszolút biztonságos a használata egyébként.
1: Betta Bea, a hagyományos kínai orvos, a vendégem, a hagyományos kínai orvoslásról és az akupunktúráról, annak hatásmechanizmusáról, és hát én hozzáteszem, hogy nagyszerűségéről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy hogyan és milyen módon működik az akupunktúra, hogyan hat a testünkre, milyen hatásmechanizmussal, milyen hatóidővel, milyen eredményekkel, illetve azzal is, hogy kinek ajánlott, hány éves kortól, és létezik-e valamilyen kiegészítő terápia, amivel mondjuk mi magunk meg tudjuk támogatni az akupunktúra hatását. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hagyományos kínai orvoslásról és az akupunktúráról beszélgetünk mai vendégemmel, Berta Bea, a hagyományos kínai orvossal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan és milyen módon működik, hogyan hat a testre az akupunktúra, Bea, milyen hatásmechanizmussal, hatóidővel, milyen eredményekkel, illetve hogy kinek ajánlott, hány éves kortól van-e ilyen korbéli megkötés.
2: Az akupunktúrás pontok többsége úgynevezett meridiánokon vagy csatornákon helyezkedik el, melyek behálózzák az egész szervezetünket. Én jobban szeretem a csatorna szót használni, mert nagyon sok félreértés adódik ebből, hogy nagyon sokan úgy fordítják a meridiánt, mint valamiféle titokzatos energiapálya, hogy erről nincsen szó, mint ahogy a hagyományos kínai orvoslásban azt mondjuk, hogy csi, az sem az energiát jelenti, hanem úgynevezett funkciót, jelleget jelent. Tehát például, hogyha egy hagyományos kínai orvos azt mondja a diagnózis során, hogy mondjuk a szív csi gyenge, nem megfelelően működik, akkor az nem azt jelenti, hogy a szív energiájával probléma van, hanem az azt jelenti, hogy a szív funkció, vagy a szív pompáló funkciója nem megfelelően működik. Gyakorlatilag ezek a csatornák az emberi test megfigyelésén alapuló rendszert jelölik a számunkra, és a vérkeringés, az idegrendszer különböző megnyilvánulásainak a leírását jelenti. Az akupunktúrás pontok pedig a csatornákon helyezkednek el, és ezek tulajdonképpen nem is csak pontok, hanem ilyen nagyon jól meghatározható kis üregecskék, háromdimenziós topográfiai egységek is akár, amik egyébként ér-ideg kötegek közelében vannak, tehát és az ingerlésükkel mérhető változásokat tudunk okozni. Az akupunktúrás kezelést, ha figyelembe vesszük, ugye akkor általában ezeket az akupunktúrás pontokat szoktuk manipulálni, kezelésenként nagyon kevés tűt használunk általában, ez ugye mindig az adott egyén állapotától függ, de körülbelül egy ilyen 6-10-15 tűt szoktunk használni. A kezelés általában 30 percet vesz igényben, és általában 2-3 heti kezelésről szoktunk beszélni, és egy kúraszerű alkalmazását ezeknek. Általában egy kúra 8-10 alkalomból szokott állni. Ami nagyon fontos, hogy az akupunktúrás kezelésre nem kell félni, tehát nagyon sokan szoktak úgy kezelésre érkezni először, hogy van egy alapfélelem, hogy vajon ez milyen érzés lesz, és milyen a tűszúrás maga, de az akupunktúrás kezelésnek nincsenek mellékhatásai, tehát ettől nem kell tartani, és a tűszúrás maga az általában egy ilyen szúnyogcsípésszerű érzés, vagy még annyi sem, és általában a tűbeszúrás után szokott jelentkezni egy ilyen tompa, vizsergő, feszítő érzet, vagy dzsibongó, nyomó érzet jelentkezik, és a tűk feladata, amit kérdeztél is, hogy a tűk a megfelelő élettani funkciókat szabályozzák akupunktúrás pontokon keresztül, és a kezelés alatt általában el lehet lazulni, nagyon sokan szoktak meditálni, akár elaludni is lehet, tehát csendben lehet pihenni, lazulni, aludni, és általában a kezelések élettani hatása, ezeknek a csúcsa az általában 2-3 nap után szokott jelentkezni, és azután egy csökkenő hatást figyelhetünk meg. Például, ha most rákérdeztél, mikor hogyan alkalmazzuk, vagy milyen esetekben alkalmazható, például egy akut problémánál tipikusan derék, rossz mozdulat, becsípődő derék, vagy fájdalomérzet jelentkezik a deréktájékon, ott már elég néhány alkalom arra, hogy nagy javulást láthassunk, de például a krónikus, hosszabb ideje fennálló problémáknál természetesen több idő kell ahhoz, hogy az helyre jöjjön. Tehát mindenképpen fontos a kúraszerűségben való gondolkodás, és a másik, amire nagyon jól használható az akupunktúra, az pedig a prevenció, a megelőzés. Magyarországon kevésbé jellemző ez, még Kínában nagyon gyakran látni azt, hogy amikor még nem üti fel a betegség, vagy a tünet együttes olyan erőteljesen magát, akkor már nagyon sokan igénybe veszik az akupunktúrát, pontosan amiatt, hogy ne betegedjenek meg, és az élet energiájukat, fogalmazzunk most így, tartsák azon a szinten, hogy valóban egészségesek legyenek a jövőben is.
1: Nagyon érdekes dolog az, hogy sokan összekeverik, vagy hát többször előfordul, akkor inkább így mondom, hogy összekeveredik az emberekben az akupunktúra és az akupresszúra. Az akupresszúra és azokat a pontokat kezeli, amit egyébként megkezelik az akupunktúra alatt tűvel?
2: Igen. Uh-huh. Az akupresszúra az azt jelenti, hogy az akupunktúrás pontok kezelése újjal, tehát nyomással, tehát nem tűvel kezeljük az adott adott akupunktúrás pontot, hanem nyomással. Ez egyébként nagyon jó módszer arra, hogy önmagunkat is kezeljük akár otthon, hogyha bizonyos akupunktúrás pontot megmutat a hagyományos kínai orvos, hogy az adott tünetegyüttes esetén mi az a néhány pont, amit célszerű otthon masszírozni, akkor ezeket lehet otthon is alkalmazni, így van.
1: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk pici babánál bizonyos kor után, nyilván az egészen piciknél nem tudom, hogy szabad, ezt majd te megmondod, ott is nyilván nem tűt alkalmazunk, hanem mondjuk egy hasfájós babának lehet segíteni a megfelelő pontnak a gyengét stimulálásával például?
2: Abszolút, igen. Igen, ezt nagyon jól mondod, igen, abszolút. Amikor Kínában voltam gyakorlaton, lehet, hogy erről majd picit később mesélünk.
1: Ott erről mindenképpen, voltam egy igen.
2: Voltam egy olyan osztályon, ahol egészen pici babákat kezeltek, tehát csecsemő méretű babákat, bizony néhány hónapos babákat kezeltek már, és nem csak masszázs technikával, hanem akupunktúrával is. Tehát ez egészen izgalmas volt ezt látni, hogy micsoda lehetőségek vannak a hagyományos kínai orvoslás terápiás területét igénybe véve. Magyarországon nem jellemző, azt azért hozzátenném.
1: Pedig nagyon hatékony, így van?
2: Igen, igen, abszolút, igen, igen, igen.
1: Úgyhogy érdemes erre is odafigyelni, és hogyha az ember elmegy egy hagyományos kínai orvoshoz, és akupunktúra kezelésen vesz részt, akkor nyilván azt is érdemes rendszeresen csinálni, és akkor ott tudunk ilyen információt szerezni, magunkat is tudjuk úgymond kezelni otthon, és hogyha van rokon, kisgyerek vagy idősebb ember, akinek szintén tudunk segíteni ezzel, az már nagyon hasznos tud lenni. Azt mondd meg még nekem be, kérlek, hogy egy akupunktúrás kezelésnek mikor tudjuk a hatékonyságát a legmagasabb szintre vinni? Milyen gyakorisággal és milyen hosszan kell akupunktúrás kezelésben részesülni ahhoz, hogy egy adott probléma megoldódjon vagy javuljon?
2: Ez abszolút egyéni, tehát amiatt is
1: egyéni meg
2: nem
1: probléma
2: lehet általánosságban választolni, igen. Viszont azért szoktuk a kúra jelleget ajánlani, tehát hogyha valaki elkezd egy 10 alkalmas kezelést, valóban hetente kétszer tud rá időt szánni, vagy akár háromszor, akkor nagyon szép eredményeket lehet elérni. Viszont azt látni kell, ha valakinek van egy több évtizedes problémája, ami már egy krónikus probléma, akkor valószínűleg nem fog megoldódni egy hónapon belül, tehát ezt mindenképpen látni kell, hogy azzal, hogy ez egy szelíd gyógymóddal kezeljük a szervezetet, és a szervezet újbóli egyensúlyi, harmonikus működését szeretnénk visszaállítani, ez általában nem 2 perc szokott lenni.
1: Mint ahogy nem 2 perc alatt romlik el a dolog. Tehát
2: így
1: ilyenkor
2: van. Pontosan.
1: A türelem egyébként a hagyományos kínai orvoslásban, illetve a kínai embereknél is, én ahogy láttam annak idején Pekingben, amíg kint voltam anno az olimpia idejét, ez egy nagyon komoly, pozitív tulajdonsága a kínai embereknek, igen, hogy ők nagyon türelmesek tudnak lenni, és pontosan jól tudják, hogy a természettel együttműködni ez azt jelenti, hogy azt a tempót tartjuk, amit a természet ad és diktál.
2: Abszolút. Tehát ha meg kellene fogalmazni egy-egy ilyen kulcs szóval, akkor a modern ember vagy a nyugati ember betegségcentrikus, a keleti ember, a kínai ember pedig egészségcentrikus, és ehhez hozzákapcsolódik a türelem is, nagyon jól mondta, tehát ha valaki megbetegszik, akkor ott nem 2 perc alatt szeretne meggyógyulni. Tehát például nagyon érdekes és fantasztikus élmény volt látni a kinti kínai gyakorló kórházakban, hogy valaki egy sztrókos állapot után bekerül egy ilyen hagyományos kínai orvosi kórházba, és milyen gyönyörű eredményeket lehet elérni a Hátao módszertanának az alkalmazásával, és valóban gyönyörű felépüléseket lehetett látni, de valóban ez nem 1-2 hónap volt, lehet, hogy 1/2 évbe telt, de türelmesen végigcsinálták azt a protokollt, amit az ottani szakemberek előírtak.
1: Na, hogy mennyire fontos erre figyelnünk, és mennyiben segít nekünk, hogyha elkezdünk egy kicsit más szemlélettel hozzáállni az egészséghez, az egészségünkhöz, akkor meg fogjuk figyelni azt, hogy milyen hálás ezért a testünk. Azt, hogy ezt megértsük, érdemes megfigyelni a hagyományos kínai orvoslás módszerét, például az akupunktúrát, ehhez nyújt segítséget mai vendégem Berta Bea, a hagyományos kínai orvos. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: kapcsolatot, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tanulhattam így tőlük. Tehát ez volt talán az egyik fontos momentum. A másik pedig látni kint a hagyományos kínai orvoslás hatékonyságát. Szóval számomra hatalmas élmény volt azt látni, hogy mennyire hatékonyan ötvözik a modern orvoslás és a keleti orvoslás módszertanát, eszköztárát. Mondhatok példát?
1: Hát hogyne?
0: Hát például, amikor a járóbeteg ellátáson voltam egy olyan osztályon, akkor jött egy fiatal hölgy fejfájással, megvizsgálta a hagyományos kínai orvos, professzor néni, értette, hogy miről van szó, majd leküldte CT-re az illetőt, ami a mínusz első emeleten volt, a 24 emeletes kórházban, és fél óra múlva visszajött a CT eredményével a hölgy. És akkor megnézte a professzor néni, és azt mondta, hogy jó, akkor itt nincsen semmi olyan, nem lát semmilyen olyan képletet, amiben azt látjuk, hogy ott valóban bármiféle anatómiai vagy komoly neurológiai probléma lenne, úgyhogy akkor ő elkezdte a klasszikus módszertannal kezelni ezt a fiatal hölgyet.
1: Miben más az ő életük? Mi az, amit el kellene tanulnunk tőlük, amit meg kéne fogadnunk tőlük az élettel, az egészséggel, de leginkább be a természettel és az élet körforgásával és az élet, illetve a természet adta egységre való odafigyeléssel kapcsolatban?
0: Együtt élnek a természettel, tehát amit említettem is, hogy az évszakok nagyon fontosak abban, hogy hogyan öltözködnek, hogy milyen ételeket esznek, hogy mire figyelnek oda, pontosan mely ételeket fogyasztják mondjuk ősszel, melyeket nem fogyasztják nyáron. Nagyon fontosnak tartják azt, hogy legyen egy munkapihenés egyensúly az életükben. Tehát számomra megdöbbentő volt azt látni, hogy a szó pozitív értelmében mondom, hogy a kórházi gyakorlat után mentem haza este, és parkokban öreg nénikék és bácsikák táncoltak együtt, vagy zenére tornáztak együtt, tehát hogy ők napi szinten foglalkoznak azzal, hogy akár egy fél órás mozgással az egészségüket megtartsák, tudják elősegíteni a gyógyulást, tehát hogy a mindennapos rutin része náluk például a testmozgás.
1: A vendégem volt Berta Bea, hagyományos kínai orvos, és egy nagyon klassz betekintést kaptunk a hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra világába. Beát azért majd még megpróbálom elcsípni, hogy tudjunk még vele beszélgetni bizonyos betegségek holisztikus szemléletű gyógyítása kapcsán. Bea, nagyon szépen köszönöm az idődet, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy tudtunk erről a fantasztikus témáról beszélgetni.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: fontos téma a mai Manna délutánban. A vendégem, akivel át fogjuk ezt beszélni, Pinter Georgina, gyógytornász, fizioterapeuta, a Prevenzol és a PhysioOffice alapítója. A gerinc egészségéről fogunk beszélgetni, és mindenről, ami ehhez kapcsolódik. Szia Georgina, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia Petra, köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük először ott, amit egyszer én hallottam, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy az emberi test a mozgása van kitalálva, a gerincünk egészsége is attól függ, hogy mennyit járunk, mennyit mozgunk, az ülés a legrosszabb, amit tehetünk vele, már pedig a legtöbb ember most már ülő munkát végez.
1: Ez abszolút így van, nem ülésre teremtettünk, én ezt szoktam ilyenkor mondani. Így van, tehát az emberi test az abszolút arra van kitalálva, hogy mozogjunk. Uh-huh. Nyilván, aki ülő munkát végez, az nem teheti meg, hogy egész nap mozogjon, viszont vannak kis titkos mozgások, amiket be tudunk csempészni a mindennapokba, és én ezt szoktam is javasolni amúgy a munkám során, hogy igenis csempészszük be ezeket. Egyrészt törvényileg szabályozva van, hogy óránként 5 percre fel kell állnunk, illetve fel kell tudnunk állni az asztaltól munka közben. Nagyon sok törvényszegővel szoktam találkozni. és nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni. Ha csak egy picit felállunk, egy kicsit mobilizáljuk magunkat, átmozgatjuk a vállakat, a lábakat, már azzal rengeteget tehetünk a mozgásszervi egészségünkért.
0: Georgina, mi történik a gerincünkkel akkor, amikor sokat ülünk? Hogy kell elképzelni, mi történik? Valami összecsúszik, nem jól mozdul, sokszor hallani ilyesmiket.
1: Igen. Nagyon jó a kérdés. Nagyon sok minden történik. Én most akkor ezt a mozgásszervi oldaláról közelíteném meg. Ami az egyik legfontosabb, én legalábbis ezzel szoktam példálózni. Vegyük csak a porckorongokat. Mi történik a porckoronggal ülés közben? Mert ugye a legtöbben szoktak panaszkodni arról, hogy porckorong sérven van, itt fáj, ott fáj, amott fáj. Ez nem egy hirtelen kialakuló probléma szokott lenni, hanem ez sok-sok év rossz testtartásának a eredménye tulajdonképpen. A porckorong két részből áll. Van egy külső rostos hagymahéjszerű szerkezet, illetve egy belső zselés mag, ami mozog a porckorong belsejében. Egy egyenes állásban a porckorongokra nehezedő nyomás 100%, tehát szépen axiálisan eloszlik a porckorongok felszínén a nyomás. Viszont egy görnyedt ülésben a csigolyék egymáshoz való helyzete megváltozik, egyik oldalon záródik, a csigolyék másik oldalon nyílik, és ilyenkor, ahogy a porckorong egyik oldalról nyomódik, úgy képzeld el ezt, mint egy vizes lufit. A víz neki tódul az ellenoldali falnak, és hosszú távon ez sajnos egy kitüremkedéshez, vagy akár porckorong sérvhez is vezethet, ami meg hát elég komoly fájdalmakat, lesugárzó fájdalmat okozhat. Úgyhogy csak a porckorong aspektusából igazából ez, ami történik. Ezen kívül ott vannak az izmok, amik ahol nem kéne ott rövidül, ahol nem kéne ott nyúlik, ezáltal gyengülnek. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ülés közben két legnagyobb izomcsoportunkon ülünk rajta. Ez a farizmok, illetve a tért hajlító izomcsoport. És azzal, hogy folyamatos nyomásnak tesszük ki őket, lassul a vérkeringés, romlik a vénás visszaáramlás, és akár ödémásodás is alakulhat ki. Úgyhogy mozgásszervi aspektusból csak ennyi.
0: és még akkor ez nem
1: más is. Tehát
0: nem is vizsgáltak a többit.
1: Minden. Igen. Uh-huh. Így van, és ez még nem is minden, mert akár az emésztési problémáktól kezdve, tehát itt nagyon-nagyon sok mindenre hatással van, és negatív hatással van.
0: Mi történik akkor, hogyha fölállunk arra a bizonyos 5 percre, amit korábban említettél?
1: Fantasztikus dolgok történnek, Petra. Mégpedig olyan apróságokat képzelj itt el. Az egyik, a vérkeringés nagyon-nagyon fontos. Egy picit utat adunk, vagy teret adunk annak a bizonyos vénás visszaáramlásnak. Az izmok elkezdenek dolgozni, életbe lép az izompumpa effektus, ami annyit jelent, hogy az izom, ahogy dolgozik, összehúzódik és ellazul, ezáltal pumpálja szépen vissza a vénás vért. Ugye javul a vérkeringés, több oxigéndús vér jut a szövetekhez, és itt nem csak az izmokra gondolunk ilyenkor, hanem ami nagyon-nagyon fontos, az agyunkba is, ezáltal a produktivitás is nő. Úgyhogy csak ennyi történik, ha arra a bizonyos 5 percre felállunk.
0: Mennyiben változtatja meg a gerincünk állapotát az, hogyha valaki időnként végez ülő munkát, vagy folyamatosan napi 8 órában ül?
1: Hogy ne számítana. Én abban hiszek, és mindig ezt is kommunikálom, hogy aki 8 órában dolgozik, és 8 órában ül, annak is ugye mindig azt javaslom, hogy a testhelyzeteket minél sűrűbben váltogassa. Minél sűrűbben álljon fel. Ha van állítható asztal, akkor azt állítsa fel, álljon mellette, aztán üljön vissza, aztán használjon esetleg nagy labdát. és üljön egy picit dinamikusan, persze azt is csak észre és mértékkel, de hogy tehát mi a különbség a kettő között? Tulajdonképpen tényleg csak annyi, hogy minél többet ülünk, és minél többet ülünk rosszul, annak annál hamarabb és annál komolyabb egészségügyi kockázatai lesznek tulajdonképpen.
0: Pinter Georgina, gyógytornász, fizioterapeuta, a Prevenszol és a Physiofis alapítója vendégem a mai Manna délutánban. A gerinc egészségéről beszélgetünk. Gerinc torna, gyógytorna, munkahelyi torna, és a természetesen az általános testmozgások, úgy, mint a futás, vagy az edzőtermi mozgás. Mikor, melyiket érdemes alkalmazni, mikor és melyiknél mire kell ügyelni, ezzel folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Manna délután vendége Pintér Georgina, gyógytornász, fizioterapeuta, Prevenszol és a Physiofis alapítója. Már nagyon sok érdekes dolgot megtudtunk a gerincünkkel kapcsolatban, de azt még nem tudjuk például, hogy mit tesz a gerincünkkel a túlsúly, a cipekedés és a kütyű használat. Tehát ugye ilyenkor azért az SMS nyakra és a számítógép használatra, monitor bámulásra is gondolnunk kell, akkor kezdjük innen.
2: Kezdjük akkor a kütyű használattal, jó? Így a legvégére csatlakoznék először vissza, hogy mi történik egy nem megfelelő kütyű használatnál. Gondolok itt most arra, hogy rengeteget használjuk a telefonunkat, gyakorlatilag azon éljük az életünket, és nézzük és bámuljuk, és megemlítette az SMS nyak szindrómát. Ez egy létező dolog amúgy, és nagyon-nagyon komoly problémákat okoz. Ugye az egyik legkomolyabb gond itt a kütyű használat során az az, hogy a fejnek a súlya, hogy előre helyezkedik, ezáltal a nyaki gerincben a terhelés akár hatszorosára nőhet egy egyenes állásban, vagy egy egyenes tartásban lévő nyak és gerinc tartáshoz képest. Azért azt képzeljük el, tehát ott van szegény porckorong, amit már korábban említettem, hogy ez a lufi effektus, vagy vizes lufi effektus, és egyik oldalon nyomódik a lufi, másik oldalon ugye kitüremkedhet a víz a belsejében. Most képzeld el, hogy hatszoros erővel nyomódik ez a lufi az egyik irányba.
1: Még elképzelni is rémisztő, őszintén szólva.
2: Igen, igen, brutális, tehát ez nagyon-nagyon sok, és éppen amiatt ugye egyre fiatalabb a pacientúra is, és ennek az az oka, hogy egyre fiatalabban kerülnek kütyük a gyerekek kezébe igazából, és még azért a te meg az én korosztályom még a fiatalabb korunkban sokat voltunk kint, és szaladgáltunk, és játszottunk, és
1: még volt más is, mint az eszközök.
2: És így van, és volt más is, mint az eszközök. Most ehhez képest sajnos egyre kisebb gyerekek szórakoznak kütyűvel a kezükben, és hát nagyon-nagyon csúnya tartásokban. Ennek viszont hosszú távon borzasztó következményei lesznek. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a megfelelő testtartás kütyű használat közben is. Ez bármennyire hülyén nézhet ki, igazából már annyi is elég, hogyha magasan magad elé emeled a telefont, ha csak a telefonról beszélünk.
1: Hogy nem lefelé nézünk, hanem szemmagasságban legyen.
2: Így van. És akkor a másik, amit említettél, ugye a megfelelő monitor használat. Nekem az egyik fő az a munkahelyi ergonómia oktatás, illetve munkaállomás felmérés és beállítás. Amit mindig hangsúlyozok ilyenkor, az egy olyan aspektus ennek az egésznek, tehát nem elég, hogy eszközközpontú az ergonómia. Tehát nem elég a megfelelő asztal, szék és monitor kombináció, ebben jól is kell tudni elhelyezkedni. Mert hiába van szuper széked, hiába van szuper asztalod és monitor emelőd és megfelelő monitor magasság beállítva, ha közben görnyedbe beülsz a székedbe. Úgyhogy én mindig egyén központúvá teszem az ergonómiát, megtanítom, hogy egyrészt mik a rizikófaktorok, amik a nem megfelelő terhelés kapcsán előjöhetnek. A mindennapokban, másrészt, hogyha ezeket viszont kezeled és megoldod azzal, hogy te jól helyezkedsz el ebben a munkaállomásban, akkor annak mennyi fantasztikus eredménye lehet hosszú távon.
1: Hogyha az eszközhasználatnak a káros hatásait nézzük, ami fiziológiai szempontból káros, hogyan deformálhatja el egy fejlődésben lévő szervezetnél a gerincet, vagy a nyaki gerincet mindezt? Tehát mondjuk egy 8-10, 12-15 éves gyereknél.
2: Hú, igen. Hát a hanyagtartás, mint fogalom jön itt szóba most. Magának a hanyagtartásnak hosszú távon vannak olyan eredményei, hogy egyrészt, tehát ugye maga a csontosodás az lányoknál ilyen 18-20 év, férfiaknál vagy fiúknál ilyen 20-21 éves korig tart. És hogyha egy folyamatos rossz helyzetben tartják magukat, akkor sajnos ez a csontosodásra is hatással lesz egyrészt. Másrészt pedig a lágyrész képletekre, tehát az izomzatra, a fasciára, mindenre hatással lesz, és egy idő után maga a csontosodás is egy olyan testhelyzetet eredményez, amit már nem fog tudni korrigálni, amire még rá is erősít ráadásul a nem megfelelő izomzat. Tehát egy olyan izomdiszbalansz jön létre, ami már önmagával húzza és görnyedésre húzza folyamatosan a fejlődő szervezetet. Úgyhogy erre már gyerekkorban érdemes odafigyelni és elkezdeni foglalkozni vele.
1: Természetesen nagyon fontos az is, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a gerinc egészségénél ugyanúgy érvényes az, hogy a lélek ott is bele tud szólni a dolgoknak az alakulásába, pszichoszomatikus tünetek itt is vannak, hogy ez hogyan mutatkozik meg a gerinc egészségében, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Pintér Georgina, gyógytornász, fizioterapeuta, a Prevenszol és a Physiofis alapítója.
0: Manna FM, tovább extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Pintér Georgin, a gyógytornász, fizioterapeuta, a Prevenszol és a PhysiOffice alapítója, és ígértem, hogy onnan folytatjuk a gerinc egészségéről és az azt károsító tényezőkről, főleg a modern világ tényezőiről folytatott beszélgetésünket, hogy milyen szerepet játszik a gerinc egészségében, vagy esetleg a gerinc betegségeiben, lehetséges megbetegedéseiben a lelki egészség? Hogyan kapcsolódik össze? Szomatizálhatja-e a gerincünket? Vagy szomatizálhat-e a gerincünk?
2: Nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik össze. Nem véletlenül alapítottuk meg vállalkozótársammal a Prevenszolt, ő egy kiégésprevenciós mentor, és az egész egy beszélgetésből indult. Ő a lelki egészséget viszi, én a fizikai egészséget, és ahogy beszélgettünk, erről korábban is tudtunk, de csak megerősítettük egymást abban, hogy mennyire szorosan kapcsolódik a kettő. Ha jól érzed magad mentálisan, akkor kihúzod magad, magabiztos vagy, és ez is sugárzik belőled. Ez egy dolog. De ha rosszul érzed magad, stresszes vagy, nem tudom, Petra, te szoktál-e stresszes lenni?
1: Hát igen. Szerintem nincs olyan ember, aki nem, sajnos, igen.
2: De nincs olyan ember, aki nem, pontosan. A stressz, így van, a stressz az a velejárója az életünknek, és egy teljesen normális dolog. A kérdés az nyilván, hogy ezt hogyan kezeljük. Viszont a stressz egy olyan reakciót indít el az idegrendszerben, ami az izomzatban is a stresszreakciót indít el, és ezáltal felhúzzuk a vállakat, összegörnyedünk. Biztos érezted már te is, mikor valami komolyabb határidő van, vagy meg akarod csinálni, vagy csak úgy általában stresszes vagy, mert tényleg folyamatos ingerek érik a szervezetünket és az idegrendszerünket, elkezded felhúzni a vállad. És egyszer csak azt veszed észre, hogy úristen, amúgy ennek nem itt van a helye, és érzed, hogy már fáj, feszül, fejfájást okozhat, ilyen hátulról előre jövő fejfájást. Tehát nagyon-nagyon komolyan összekapcsolódik, mind a pozitív, mind a negatív irányba. Kutatások igazolják amúgy, súlyosan depressziós embereket vizsgáltak, és három csoportra osztották őket, volt egy csoport, ahol csak mozgással kezelték őket, volt egy csoport, ahol antidepresszáns és mozgás kezelés volt, és volt egy csoport, ahol csak antidepresszánssal kezelték őket. Ahol csak a mozgással kezelték őket, annyira magasan, kirívóan, sokkal jobban lettek, és ez klinikailag igazoltva volt. Ez, ha jól emlékszem, 70-80% körüli javulás jött. Ezzel szemben, ahol csak antidepresszánssal kezelték ezeket a mély depressziós embereket, ott 50% volt ugyanez az arány. Azért ez durva.
1: Az nagyon, igen, ezek nagyon kemény számok. Hogyan tudjuk ezt kezelni? Hogyan tudunk figyelni erre? Hogyan tudunk éberek és tudatosak lenni a gerincünkre, ami az egész testünket tartja? Hány nagyon szép magyar szó kötődik ehhez? Tartása van, gerince van, tartja magát, ugye? Aztán van a gerincferdülés, van ez a nagyon beszaladó derék, ami aztán időskorban a puposodó hát. Ezt mind megelőzhetjük, akkor a tudatosak vagyunk a gerincünkre. Tudunk-e gerinc tudatosan élni?
2: Abszolút tudunk. Ez így van. Azt kell rendbe rakni a fejünkben, hogy tehát mit jelent az, hogy tudatosak vagyunk, és most csak a gerinc aspektusában, mit jelent az, hogy tudatosak vagyunk? A tudatosság nem ott kezdődik, hogy elmegyünk egy edzőterembe egy héten egyszer vagy kétszer. Tök jó, tehát nagyon kell, sőt, igazából az idealista világban napi 30 perc célzott gyakorlat lenne a javasolt, de ez önmagában kevés. Az életünknek, a felnőtt életünknek az egyharmadát munkával töltjük. Ez rengeteg. Tehát, hogy a tudatosság az szerintem ott kezdődik, hogy arra is odafigyelünk, hogy tartjuk magunkat munka közben. Tényleg hányszor állunk fel, milyen a munkaállomásunk. Jött az a csúnya vírus nem olyan rég. Ugye mindenkit hazaküldtek home office-ba, és otthon kezdett el dolgozni. Igen ám, de amíg az irodában megvolt a megfelelő monitor, asztal és szék, otthon hol dolgozott a legtöbb ember? A konyhaasztal, konyhaszéken, esetleg a kanapén, ne adj Isten az ágyban fekve. Tehát borzasztó testhelyzetekben terhelték és terhelik magukat mai napig. És itt kezdődik a tudatosság egy picit, hogy ezekre tényleg odafigyelni, hogy én nem azt mondom, hogy itt szuper asztalokat, székeket kell beszerezni, mert én abban hiszek, hogy a legtöbb munkállomásom úgy ergonomikussá tehető valamennyire, akár kis kiegészítőkkel, és akkor nem kell a teljes bútorzatot lecserélni otthon. Viszont itt kezdődik a tudatosság, hogy miket szerzünk be magunk köré, tényleg hányszor állunk fel, mennyit mozgunk egy nap, tényleg megvan ez a napi fél óra, milyen rendszeresen járunk edzőterembe, és ami nagyon-nagyon fontos, mert ez csak a prevenció része a dolognak. Ha úgy alakul, hogy valamilyen fájdalom már kialakult, fáj a derekad, fáj a nyakad, a vállad, bármi igazából,

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Amikor egészségről vagy szépségről van szó, arról beszélünk vagy arról hallunk, akkor nagyon sokszor hallani azokat a szavakat, mint például szabad gyökök, antioxidáns vagy a transzsír. Mi az a transzsír? Miért olyan káros és miben található meg? Mert hogy ez tényleg egy valódi ellenség. Ugye a gyártók és a forgalmazók bevonásával népegészségügyi kampány indult el. Az egyik legalattomosabb egészségkárosító élelmiszer összetevő a transzsír túlzott mértékű használata ellen még korábban. A transzsírsavak a növényi olajok hidrogénezése során keletkező vegyületek, tehát a növényi olajok, mint a napraforgó olaj, a repceolaj vagy a szójaolaj nagy mennyiségben tartalmaznak egészséges, többszörösen telítetlen zsírsavakat, de a hidrogénezésük során ezeknek egy része átalakul transzsírsavakká, kedvező élettani hatásuk pedig ebben a pillanatban el is tűnt. A hidrogénezés révén az olajok hosszabb ideig elállnak, és jobban bírják a fagyasztást. Miért káros? A transzsírsavak nem képződnek az emberi szervezetben, ami nem csoda, hiszen a szerepük lehet az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában. Tudományos vizsgálatok szerint a napi 1 gram alatti transzsírsav bevitel még nem jelent számottevő kockázatot, csak hogy a felmérések szerint mi magyarok nagyjából a napi átlag szerint 6-8 gram transzsírsavat juttatunk a szervezetünkbe. Naponta, ahogy az imént mondtam. Na de miben található meg ez? A transzsírsavak csak a feldolgozott élelmiszerekben fordulnak elő, főleg a részlegesen hidrogénezett növényi zsíradékokban és az ezekkel sütött élelmiszerekben. Például nagy zsírtartalmú krémmel töltött kekszekben, gofrikban, nápoikban, süteményekben, nugátkrémekben, kakaós tejmasszában, illetve a sós ropogtatni valókban is, a kekszek, chipszek, vajas pattogatott kukoricában például. Ügyelni kell arra is, hogy a kész és félkész ételeknek, például a mélyhűtött pizzákban is nagyobb lehet a transzsír tartalom az ideálisnál, és az instant termékeket is, például a leveseket és a mártás porokat sem szabad túl nagy mennyiségben, vagy túl gyakran fogyasztani. Tehát akkor még egyszer, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Milyen zsírok vannak, és mit jelent a transz kifejezés? Ugye vannak a telítetlen zsírsavak, egyszeresen, illetve többszörösen telítetlen zsírsavak, vannak a telített zsírsavak, és a transz zsírok. A telítetlen zsírok jók. A telített és a transz zsírok mennyiségét korlátozni kell, mert érelmeszesedést okoznak nagyon könnyen. Mik azok az eszenciális zsírsavak? Ezek nélkülözhetetlenek a szervezet normális működéséhez, ugyanakkor a szervezet maga nem tudja őket előállítani, a transz zsírsav viszont nem tartozik az eszenciális zsírsavak közé, azaz, ha egyáltalán nem fogyasztanánk, semmi bajunk sem lenne ennek teljes hiányában. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint az összes elfogyasztott energia 1%-ánál ne fogyasszunk többet ebből, ennek alapján egy átlagos napi nagyjából 2000 kalóriás étrendben maximum 20 kalória energia származhat, vagy hát származhatna transzsírból. Ez naponta kevesebb, mint 2 gram elfogyasztását jelenti, ugye az 1 gram is azért szerencsésebb volna már. 2012-ben megjelent egy szív- és érbetegségek megelőzéséről szóló európai ajánlás, amely mögé 9 a témában jelentősebb orvosi szakmai társaság sorakozott fel, többek között például a szív alapítványokat képviselő európai szívhálózat is, és az ajánlás egyértelműen megerősíti az imént elhangzott bizonyítékot a transzsírsavak ártalmairól, illetve nagyon határozottan a bevitel korlátozását is ajánlják. És az a helyzet, hogy nem csak érelzáródást okoz a transzsírsav, egy sor más egészségi problémát is előidéz. Fokozza az elbutulás, vagyis az Alzheimer-kor romlását, tovább rontja a gondolkodási funkciókat, a nőkben csökkenti a fogamzó képességet, a transzsírbevitel 2%-os növelése már a fogamzó képességet 73%-kal képes lerontani. Tehát a 2%-kal növeljük a transzsír bevitelt, az a fogamzó képességet gyakorlatilag teljesen lerombolja, 73%-kal rontja le. Újszülöttekben a köldök vénában mért magas transzsír tartalom esetén 1,5 éves korra az idegrendszeri fejlődés zavarát okozza. Itt az anya által elfogyasztott transzsír tartalmú étel az anyatejjel kerül át a magzatba. A transzsír tartalmú élelmiszerek a rákbetegség kockázatát is megemelik. Elsősorban az emlőrákét. Hangsúlyozni kell persze, hogy olyan anyagról van szó, ami helyettesíthető lenne az élelmiszeripari gyártás során. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket mellőzzük, és itt akkor megint ugyanott vagyunk, ahol az egészséges témakörnél, vagy az egészséges táplálkozás témakörnél lenni szoktunk, hogy a feldolgozott élelmiszereket félre kell tenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség legfontosabb találmányai között vannak kifejezetten olyan találmányok, amik nagyon fontosak számunkra, meghatározóak az életünkben, és hurrá, nők találták fel őket, úgyhogy itt van Tabitha Babbitt, a körfűrész feltalálója. Azért ez meglepő, tehát nem gondoltam volna, hogy a körfűrészt egy hölgy találta föl. Tabitha Babbitt egy Massachusetts-i fűrészüzemben dolgozott, 1813-ban járunk, ahol még kézi fűrészt alkalmaztak, amit két ember húzott nyilván ellentétes irányban, ahogyan azt láttuk régen, mondjuk a mesekönyvekben, vagy a diafilmeken is. Az asszony azt is megfigyelte, hogy a fűrész húzásával rengeteg energiát veszítenek a munkások, és nehézkesen haladnak, és nagyon lassan. Emiatt is elhatározta, hogy ő kidolgoz egy jobb módszert, és így született meg a ma is használatos szalagfűrész. Tabitha aztán soha nem szabadalmaztatta a találmányát, aminek jórészt az volt az oka, hogy egy utopista vallási csoporthoz tartozott, és hát azt gondolták, hogy ez micsoda ördögtől való dolog, hogy ő ilyesmiket kitalál, de gyakorlatilag a körfűrésznek az elődje az úgy nézett ki, mint a mai körfűrész, csak egy kicsit bonyolultabb szerkezet mozgatta, és egy kicsit bonyolultabb szerkezeten állt. Aztán ott van Stephanie Kwolek, aki szintén nő létére mit talált föl? A golyóálló mellényt, úgy bizony. A golyóálló mellények anyagául szolgáló kevlárt fejlesztette ki ez a hölgy. Stephanie a DuPont cég alkalmazásában állt, ugye ez a cég mai napig létezik, és 1963-ban, szóval most nagyot ugrottunk az időben, akkor jött rá, hogy a polimerek vagy rúd alakú molekulák szálai egy irányba sorakoznak, és ettől ez az anyag sokkal erősebb a többinél, mivel a molekulák rendezett kötegekben vannak jelen. Ez a megfigyelés segítette aztán őt abban, hogy rájöjjön, hogy hogyan erősítheti meg tökéletesen a mellény anyagát. Kwolek a technológiáját már függőhitkábeleknél is alkalmazzák, sisakoknál, fékbetéteknél, síléceknél, sőt kemping felszereléseknél is. Fantasztikus ügyes volt a hölgy. Aztán ott van még a sorban Marion Donovan, akinek az eldobható pelenkát, pontosabban fogalmazunk tényleg exakt módon, az egyszer használatos pelenkát köszönhetjük, ugye minden pelenka eldobható, bármi eldobható, de hogy hányszor használhatjuk, mielőtt eldobjuk, az nem mindegy. Marion Donovannak 1949-ben felszaladt az agyvize, elega lett a pelenkamosásból, ezért aztán újra gondolta a textil pelenka koncepcióját. Először egy zuhanyfüggöny felhasználásával tette szivárgásmentessé, aztán később megalkotta az egyszer használatos verziót. A találmányával számos céget megkeresett, zárójában jegyzem meg, hogy manapság ennek már annyira nem örülünk, örülünk nagyon a baba popsi szempontjából, de környezetvédelmi szempontból azért a pelenka és az ő lebomlási ideje az hagy némi kívánivalót maga után. Szóval a találmányával nagyon sok céget megkeresett, 49-ben járunk, 1949-ben, de még akkor is mindenhonnan elutasító választ kapott, arra hivatkozva, hogy nagyon sokba kerülne az előállítása, és egyébként sem venné meg senki, ugye? Az üzleti érzék hol volt ilyenkor? Marion aztán ekkor azt mondta, hogy elege van, ő csinál egy saját vállalkozást. Megalapította, és a pelenka piacra dobása után 1951-ben aztán eladta a jogokat a Kekko Corporationsnek, és összesen 20 szabadalmat szerzett ő maga az egyszer használatos pelenka mellett még élete során, és egy építészeti diplomát is a Yale Egyetemen 1958-ban. Szóval, hogy ilyen fontos dolgokat tudtak összehozni a hölgyek, és milyen érdekes, hogy számára a segítségnyújtás, és maga a processz, tehát az a folyamat, ahogyan ő rájött, hogy hogyan tudja ezt a problémát megoldani, az volt az érdekes. Nem a kapzsiság, nem a pénzcsinálás, hanem a segítségnyújtás. Egyébként ezekben a találmányokban pont az a közös, ami manapság szerintem hiányzik, hogy a segítségnyújtás az elsődleges indító oka, a motorja az egész dolognak, nem pedig az, hogy csináljunk pénzt. Szerintem ezt kéne visszahozni, úgyhogy érdemes lenne ezen elgondolkodni. Úgyhogy éljenek a hölgyek és a fantasztikus találmányaik, amik így előre lendítették az emberiséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha valaki helyszínt keres kisebb hétvégi kirándulásokhoz, vagy közepes hosszúságúakhoz, például a miniszabira, vagy egy hosszú hétvégére, vagy akár egy komplet nyári nyaralásra, akkor érdemes a magyar tavak közelébe menni, mert hogy van például 7 olyan bámulatos, valójában és szó szerint vadregényes tó Magyarországon, amit szerintem mindenképpen látni kell, és hogyha valaki nem tudja, merre induljon, hát induljon a tavak felé. Elsőként ott van például a Kerek-tó Esztergomban, a Dunakanyar egyik rejtett kis zugában bukkanhat rá az ember a Búbánatvölgyre. Erről sokat hallani, de a Búbánatvölgy területén van 4 tó, amit felfedezhetünk. A mesterségesen kialakított tavaknak a legnagyobbika a Kerek-tó, aminek nem csak gyönyörű a látványa, tehát már önmagában is nagyon szép, érdemes ezekre a tavakra, meg helyekre, amiket szoktam ajánlani, rákeresni a neten, hogy könnyebb kiválasztani, hogy hova menjünk. Szóval hazánkban ez a gyönyörűsége mellett egy egyedülálló fokozottan védett növényi és állatvilággal is büszkélkedhet a környezetében. Igazi, tipikus nyugalom szigete ez a terület, ezért a horgászok körében is igen népszerű. Vannak kis padocskák, tűzrakóhelyek, úgyhogy még sütögethet is az ember a tópartján, úgyhogy érdemes ezt is számításba venni akkor is, hogyha csak egy napra indulnánk valahol. Aztán ott van a Rudabányai tó, az Akteleki Nemzeti Parkhoz tartozik. A területe korábban vasércbányaként működött, aztán a munkálatok leállta után a csapadék feltöltötte az ott maradt üregeket, úgyhogy kialakult ez az elképesztő természeti csoda. 320 méter hosszú, néhol akár 50 méter mély, kék-zöld színekben játszó víztömeg, hatalmas kőfalak határolják, aminek a látványát a tóba benyúló félszigetekről, vagy akár a parton kialakított kilátók egyikéből is élvezheti az ember. A környéken van egy izgalmas tanúsvény, amit szintén érdemes bejárni, úgyhogy így még többet megtud az ember a tó múltjáról és jelenéről. Varázslatosan szép, olyan, mint hogyha valami amerikai Niagara melletti nevadai helyen lenne egy kis oázis. Aztán ott van az erdő Bényei tó, ami szintén mese szép és nagyon szép a környezet is. Az ásvány és közvetlen szempontból is jelentős Mulatóhegy andezit bányájának a közelében van, mert hogy ott hosszú éveken át két szinten bányázták az andezitet, és aztán később 1983-ban, amikor bezárták a Hubertus kőfejtőt, különböző természeti okok miatt kellett ezt megtegyék, akkor ugyan 2000-ben és 2007-ben újra megnyitották, de ma már csak meddőt hordanak el néha innen, újra feltöltések és mederigazítások céljából. Ennek köszönhetően a hajdani kőbánya udvarának jelentős részét dimbes-dombos kis lankákkal körülölelt mély erdő Bényei tó tölti ki, a túrázóknak és a horgászoknak kedvelt helyszín, ez is csodaszép. Aztán ott van az elképesztően csinos, és ez is szinte valami ázsiai országnak egy részét idéző Kavicsos tó Sziget-Szent Miklóson. Ez egykor kavicsbányaként működött, manapság most már csak a hazánk édenkertjeként emlegetett Sziget-Szent Miklóshoz és Csepelhez tartozó 106 hektáros kavicsos tó nevet viseli. Hozzá tartozik 3 nagyobb félsziget, és 5 olyan kicsi sziget, ami kizárólag vízi úton megközelíthető. Ideális terep hajókázni, csónakászni, horgászni, ha pedig szerencsénk van, akkor a környék különleges madárvilágát is megfigyelhetjük. Fontos tudnivaló viszont, hogy a fürdés nem ajánlott a területen, de lehet kibérelni házat minisztéggel, tehát hogyha valaki nyugalomra vágyik távol a várostól, akkor ez még közel is van, tehát nem kell sokat utazni, viszont valóban ott van a nyugalom. Aztán ott van még a Hegyesdi bányató, a Balaton felvidékhez nagyon közel, egy karnyújtásnyira szinte, Monostorapát és Tapolcsa között van a Hegyesd aprócska település, egy elbűvölő kicsi bányatóval, ez is nagyon-nagyon érdekes. A bányatavaknak a színe és a környezete mindig nagyon-nagyon különleges, ezért mondom mindig, hogyha az ember választani szeretne kirándulási célpontot, akkor meg kell nézni a Google-ben a hozzátartozó képeket. Salgótarjánban a középbányató, amit még ajánlani tudok, gyönyörű, és a Lakvölgyi tó Bélapát falván például. Aztán ott vannak még a Balaton tavacskái, ott is van 7 olyan bűbályos tó, mármint a Balaton körül, amit érdemes felfedezni, hogyha valaki arra felé indulna, vagy a Balcsi környékén tölti a szabadságát, akkor érdemes megmozdulni és másfelé is elindulni, mint a strand.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából. Több mint 3